0: Pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpon állvaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jó estét kívánok! Néhány nap múlva, június 4-e, a Nemzeti Összetartozás napja, és Halmos Béla a Táncház mozgalom első prímásának születésnapja. Az elkövetkező napokban Halmos Bélára emlékezünk, ma este felidézve hegedű játékát, holnap este őt magát hallhatják Éri Péter Népzene Határok Nélkül című műsorában, melyet megismétlünk, és június 4-én, Halmos Béla születésnapján pedig a Halmos Béla Vándordíjjal kitüntetett prímások felvételeiből válogatok. Június 4-én Budapesten a Hagyományok Házában az immár hagyományos Halmos Béla emlékkoncerten fiatal muzsikusok 1989-ben a Hungarotonnál megjelent, az a Szép Piros Hajnal című albumának zenei anyagát muzsikálják majd. Ezen az esten adják át a Halmos Béla Vándordíjat, valamint a Halmos Béla emlékérmet, amellyel a folklór és közművelődés területén végzett kiemelkedő szervezői és közösségi munkát ismerik el. Tehát június 4-én a Hagyományok Házában Halmos Béla, az a Szép Piros Hajnal című albuma csendül fel, csak úgy, mint most Táncházban című műsorunkban. A lemez, és így Táncházban című műsorunk is mezőségi, vajdakamarási táncdallamokkal indul, Halmos Bélát ifjú Csóri Sándor, Fekete Antal és Havasréti Pál kíséri.

gyimesi és mezőségi dallamok következnek, Havasréti Pál játszik Ütőgardonon, majd Berec András énekel Halmos Bélával.

Kalotaszegi, majd mezőségi dallamok következnek Halmos Béla, az a Szép Piros Hajnal című albumáról, melyet június 4-én este a Nemzeti Összetartozás napján, Halmos Béla születésnapján meghallgathatnak a Halmos Béla emlékére szervezett koncerten is. Ezen az estén barátai és tisztelői Halmos Bélát ünneplik, aki idén lenne 80 éves, és átadják a Halmos Béla vándordíjat, azaz Halmos Béla hegedűjét egy évi használatra egy arra érdemes prímásnak, és itt adják át a Halmos Béla emlékérmet is a táncház mozgalomért végzett több évtizedes munka elismeréseként. A legényest Kelemen László és Havasréti Pál kíséri, a Ha kiindulsz Erdély felől című összeállításban pedig ifjú Csóri Sándor és Éri Péter muzsikál Halmos Bélával, az énekes pedig Sebestyén Márta.

Még két összeállítás szól Halmos Béla, az a Szép piros hajnal című albumáról. Forgatós dallamok Furuján Juhász Zoltán játszik, majd a magyar-szováti összeállításban Sebestyén Márta énekel, a Prémás Halmos Béla, a Brácsás Fekete Antal, a Bőgős pedig Havasréti Pál.

Kedves hallgatóink, Táncházban című műsorunkat a legendás Molnár utcai táncházban rögzített felvétel zárja, méghozzá Ádámosi lassú csárdás dal.

dallamok. Halmos Béla jó néhány évig volt a Kalamajka együttes primása, akikkel minden szombat este hajnalig muzsikáltak a Molnár utcai táncházban. Ha tudják, énekeljék együtt a most felcsendülő dallamokat a zenészekkel és a Molnár utcai táncház résztvevőivel. Én már a munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gorzsás Gábor és adásmenedzserünk Dészabó Ágota nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma kalandozás a páva nyomában. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

28. Balatonboglári hagyományos pünkösdi métafesztivál gálaműsorának kezdő hangjaival köszöntöm a kedves hallgatókat a Dalőrzők műsorában. Ezúttal nem csak a népzenei, hanem egyúttal a néptánc hagyomány művelőiről is szó lesz, ugyanis a Méta együttes és zenész barátaik zenei közreműködésével ez az egyedülálló rendezvény egyben a Kárpát-medencei gyermek és ifjúsági tánccsoportok versenye is. Specialitása, hogy más hasonló megmérettetésekkel ellentétben anonim. Ez azt jelenti, hogy a zsűri csak a produkciók címét és a tánc származási helyét tudhatja, az együttes nevét nem, és tagjai az elnök kivételével 5 éven belül nem is zsűrizhetnek újra. A szabályzat szerint egy férfi és egy női néptáncos, egy zenei és egy néprajzos szakértő, valamint 3 fő társadalmi tag alkotja a zsűrit. A produkció bemutatása után a szakmai zsűri 3, a társadalmi 1 kategóriában azonnal pontoz, majd a legvégén pluszpontokkal korrigálhatja a saját pontszámait, de ezt nem beszélheti meg a zsűri társaival. A színpadi megjelenést mindenki, a stílusosságot és a koreográfiát csak a szakmai zsűri értékeli. Ez az értékelési rendszer igazságos, mert kizárja a máshol oly gyakori részrehajlást az ismertebb vagy jobb kapcsolatokkal rendelkező együttesek javára. Az eseménnyel Halmos Bélára is emlékeznek, aki hosszú éveken át a zsűri elnökeként szeretettel és sok segítséggel vett részt Balatonboglár kiemelt rendezvényének munkájában. Fontos megemlíteni, hogy ez a 3 napos találkozó nem egyszerűen verseny. A szervező Helyi Érték Egyesület és a Somogy Megyei Néptánc Egyesület több mint 60 önkéntessel, számos nagylelkű támogatóval, komoly technikai és anyagi segítőkkel igazi családias, közösségi élményt nyújt a résztvevőknek. A színpadi bemutatkozások mellett hagyományos program a kézműves vásár, a mesemondás, az esti koncert, a táncok tanítása, a vasárnapi szentmise, a pünkösdi király és királyné választás, a futóméta bajnokság és egyéb vidám játékok. A verseny ötletgazdáját Szabó Zsoltot és főszervezőjét Szalai Tünde Tücsit a kezdetekről kérdeztem. Ők ketten Balatonbogláron évtizedekig táncoltak, illetve vezették a néptánc együttest, innen jött az ötlet, hogy a versenysportokhoz hasonló, igazságosabb pontozási rendszerrel kellene egy versenyt rendezni. A Méta együttessel a kezdetek óta jó kapcsolatban vannak, innen az elnevezés, ami a hagyományos futóméta bajnokság miatt duplán találó. Jövő héten folytatjuk a Méta Fesztivál bemutatását, de most következzék a C-kategória győztese, a Győri Lippendő Táncegyüttes műsorának részlete. Kocsis Enikő és Fitos Dezső Együtt fújjuk, együtt járjuk című györgyfalvi táncokat feldolgozó koreográfiájában 2 fiú nem csak táncolt, de szaxofonon is játszott.

Una média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Klasszikó Rádió. Nagyatádon FM 90,5. A Magyar Zene Rádiója. Keresek?

0: Olegina kujanjaki sonjolu. Päiltani rotiak, olegina kujanjaki sonjolu.
1: Danku Rádió. Debrecenben FM 91,4. A magyar zene rádiója.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: várom, a párom.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Nóták.
0: És mindig várom a vásárhelyi híres promenádon.
1: Népzenék.

a búcsúztatója. A Varna kislány zseje, haj, Varna kislány lesz az első ratója. Ágyúk a jó lesz annak, a búcsúztatója.

igazán, de igazán, ne járjon más lányunk.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó tisza parittyán.

0: Öregzöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álom, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a hírszerkesztő Bánáti Bence. Párizsban folytatódnak ma Magyar Péter tárgyalásai. A kormányfő a francia fővárosban, az Élysée palotában találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a francia nemzetgyűlés elnökével. A miniszterelnök tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Friedrich Merz úgy fogalmazott, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Idehaza megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, olvasható a kormány.hu oldalon. Hozzátették, a folyamatok minden esetben megfelelnek az érvényes munkaügyi szabályoknak, az arányosság elvének és a tisztességes eljárás követelményeinek. Az átalakításokkal egyidejűleg az átvilágítási eljárások is folyamatban vannak. Utóbbiak célja az elmúlt évek mulasztásainak és működési anomáliáinak feltárása. Partnerséget és érdemi párbeszédet kér a kormánytól a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Javaslataik között szerepel az önkormányzatoktól elvont források fokozatos visszapótlása, valamint több helyi feladat visszaadása a településeknek. A tárgyalások ma kezdődnek. Új vezetőket nevezett ki a katasztrófa védelem és a büntetés végrehajtás élére Pósvai Gábor belügyminiszter. Góra Zoltánt, az OKF főigazgatóját Varga Ferenc váltja, míg Tóth Tamás a BVOP vezetőjének helyére Smel János kerül. Roma civil platform létrehozását kezdeményezte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit kisebbségi szervezetek képviselőivel találkozott, akikkel áttekintették a gyermekek oktatási helyzetét érintő legfontosabb kihívásokat, valamint azokat a lehetőségeket, amelyek hozzájárulhatnak az esélyegyenlőség javításához. Kovács Csaba Ibl-díjas Prima Primissima díjas építész lesz augusztustól a Moholy Nagy Művészeti Egyetem rektora. A szakember az építészeti intézet korábbi vezetője, több évtizedes tervezői és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Feladatai közé tartozik majd mások mellett az egyetem oktatási, kutatási és innovációs tevékenységeinek irányítása. Új irodalmi versenyt hirdetnek magyarországi és határon túli középiskolások számára. Az Apostróf Eszterházi elnevezésű megmérettetés célja, hogy közelebb hozza a fiatalokhoz a kortárs magyar irodalmat és ösztönözze az olvasást. Nevezni augusztus 16-áig lehet, a legjobbak októberben egy háromnapos döntőn vesznek részt. A nevezés ingyenes. Végül pedig a várható időjárásról. Jelenleg 11 és 19 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 15-18 fokot mérnek. A Dunántúlon változóan felhős, másutt derült az ég. Napközben kezdetben nyugaton, majd egyre több felé borult idő várható, főként keleten lehetnek hosszabb, rövidebb napos időszakok. Sokfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok a Dunántúlon, valamint a Dunatisza közén tartós eső is lehet. Megélénkül északon, illetve a zivatarok környezetében megerősödik a szél. Délután a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű, késő este 12 és 19 fok közé hűl a levegő.
0: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Hát nagy valószínűséggel az imént hallott dalban foglalt ima meghallgattatásra talál ezen a napon, úgyhogy várható csapadék 2026. június 3-án szerdán. Bő 7 perccel múlt 6 óra, Hajdú Tibor vagyok, munkatársaink Gorzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő. Ezt a napot is 10-ig töltjük együtt, kiváló muzsikai és érdekes friss információk társaságában. Amúgy az időjárás bár nem feltétlenül kegyes, de ma van a kerékpározás világnapja. Erről természetesen még bővebben értekezünk a reggel során. Na de milyen muzsikákat kínálhatok? Messze van a kicsi falu, énekli majd nem sokára Dömsődi Farkas Bálint. Nem jó mindig minden este a fonóba eljárni. Ezt a Dankó Pista csárdást Besenyei Ferenc előadásában hallgatjuk meg. Játszom majd részletet Offenbach Párizsi élet című művéből. Fülöp Attila és Miller Rajos énekel ezen az 1979-es felvételen, az örökzöldek között pedig Neoton Familia sláger, az Egy kis nyugalmat című dal is felcsendül majd. Megnézzük, hogy a következő napokban is marad-e a csapadékos időjárás. A névnaposokat is köszöntjük, a híres születésnaposokról sem feledkezünk el. Hamarosan egy rövid történelmi visszatekintés. Vajon milyen érdekes, fontos események köthetők június 2-ához, a közelmúlt vagy a régmúlt történelmében? Elsőként Benedek Katalin énekel, a nóta címe Látod édesanyám, miért szültél a világra? Baranyai István és zenekar a kísér, kérem, hogy tartsanak ma is velem, Derűs napot, jó reggelt!

0: Két perc múlva 7:15 jó reggelt kívánok.
1: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
0: 1239-ben teljes napfogyatkozás volt, amely Európából is látszott, viszont Afrikában és Ázsiában nem. Utána teltek múltak az évek, évszázadok úgy, hogy emberek születtek, felnőttek, szerettek és eltávoztak, de semmi érdemleges, legalábbis a történelem lapjaira tartozó nem történt. Az biztos, hogy 1939-ben a Lilafüredi Palota szállóban megnyitották az első nemzeti filmhetet. 1948. június 3-án pedig Pócs Petriben a helyi egyházi iskola megszüntetése elleni tiltakozás során kialakult egy zűrzavar, majd egy eltévedt lövedék megölt egy rendőrt. Az ügyből a Rákosi rendszer az egyházak megfélemlítését szolgáló koncepciós pert kreált, az országos sajtóban is indult egy egyház ellenes propaganda kampány. 72-ben Nyugat-Berlinben aláírták a négy nagyhatalom külügyminiszteri által még 71. szeptember 3-án parafált megállapodást, amelyben megegyeztek a megosztott város, tehát Berlin jogi státuszában és az NSK Nyugat-Berlinhez fűződő viszonyában, míg ugyanezen a napon lépett életbe a 70-ben aláírt szovjet NSK, valamint lengyel NSK szerződés a kelet-európai határok elismeréséről. Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós 1980-ban ezen a napon érkezett vissza a világűrből és ért földet Kazaksztánban. 89-ben volt a Tiananmen téri vérengzés Pekingben, sokan emlékszünk rá, a fehér inges egyetemista srác, ahogy sétál a tankokkal szemben a téren. 2006-ban pedig a képviselőház kikiáltotta Montenegró függetlenségét Podgoricában. A jelenben pedig a cigány szerelemből játszom részletet, Ilona dalát, Pándi Piroska előadásában, ifja Berki Béla és zenekara kíséretével. Jó reggelt!

Holnap már a Dunántúlon több napsütésre számíthatunk, viszont a Dunától keletre gyakran zavarhatják felhők a napsütést, pénteken pedig egy újabb hidegfront érkezhet északnyugat felől. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. Ma is megjön a hidegfront, egyre több felé növekszik meg a felhőzet nyugat felől, esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani, helyenként hevesebb zivatarok kialakulhatnak. A legtöbb napsütésre keleten, észak-keleten van kilátás, ott nagy valószínűséggel késő délutánig számottevő csapadék még nem valószínű, a hőmérséklet pedig 18 és 31 fok között szórhat a legmelegebb órákban, értelemszerűen nyugaton és északnyugaton maradhat hűvösebb az idő. Június 3-án, Cecilián, Heliodor, Kelvin és Tilda napján, főnévnaposaink a Klotildok, germán eredetű név, az elemeinek jelentése dicsőséges, híres, illetve harc. Boldog névnapot kívánok minden ünnepeltnek. Jöjjön most Zséda felvétele, címe Ezt a nagy szerelmet.

0: Csókra csókot, aranyos szép kedvesem, ejhaj fogságomat, ejhaj rabságomat, könnyen szívvel viselem.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban.

0: 6 perc múlva 3:47 jó reggelt.
1: Dankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
0: 1540-ben ezen a napon született a híres lipicai udvari nénes megalapítója, II. Károly Habsburg-házi osztrák főherceg, míg 1808-ban Jefferson Davis amerikai politikus, ő volt a polgárháborúban a déli rabszolgatartók vezetője. Kliment Arkadjevics Timirjazev, orosz növényfiziológus, 1843-ban született ezen a napon, ő volt a darwinizmus népszerűsítője Oroszországban. Szintén június 3-án született Korda Zoltán, magyar születésű rendező, producer, a Dzsungelkönyv című film alkotója, a 42-es dzsungelkönyvé, mert hogy ő 1895-ben született ezen a napon. Békési György, Nobel-díjas biofizikus, akusztikus, a hallás mechanizmusának megfejtője, 1899-ben, míg Josephine Baker, amerikai-francia énekesnő, táncosnő, revüsztár, ugye ő a Fekete Vénusz, 1906-ban született június 3-án, Máriási Félix Kossuth-díjas filmrendezőnk, érdemes művész, 1919-ben, míg Tony Curtis, sokunk egykori nagy kedvence, magyar származású amerikai filmcsillag, 1925-ben, rá egy esztendőre, 1926-ban Allen Ginsberg, amerikai költő, ő volt, aki nagyon nagy hatással volt Hobóra, Földes Lászlóra, aki lefordította és énekelte is egyes verseit, sőt, Ginsberg Magyarországon is járt, fellépett Hobó koncerten, sőt, a Kopasz Kutya című film kezdő jelenetében is megpillantható, itt önmagát alakítja. Szintén június 3-ai születésű Suzy Quatro, amerikai énekesnő, dalszerző, zenész, ő 1950-es, és ezen a napon született a többszörös olimpiai és világbajnok versenyúszó Darni Tamás, 67-es, Keleti Andrea, táncművész is ezen a napon ünnepel, ahogy Bot Miklós, zenész népdalgyűjtő is, természetesen nekik és önöknek is. Mai születésnaposok, nagyon sok boldogságot kívánok, tiszta szívből, jó egészséget, Isten éltesse mindennyiukat. Offenbach párizsi életéből játszom most részletet önöknek, Fülöp Attila és Miller Lajos énekel, a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarát, ezen az 1979-es felvételen Breitner Tamás vezényli.

Deris napot, jó reggelt kívánok, nem sokára 7 óra lesz, kapcsoljuk a Kossuth Rádió reggeli krónikáját, addig a Tárkány trió muzsikál. Túl a Tiszán forognak az ácsok, Balogh Tíme előadásában hallgatjuk meg ezt a csárdást, a következő zenei óra elején Jónás Géza és zenekara kísér. Tartsanak velem továbbra is!

0: Műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: Ezen a héten ismét stúdiókoncert itt a Dankó Rádióban. Budai Beatrix vagyok. Június 4-én 13 órától újra jelentkezik a Jó ebédhez szól a nóta különleges stúdiókoncertje, ahol Szőlősi Emese és Bányai Márton magyar nóta énekesek hozzák el legkedvesebb magyar nótáikat. A Nemzeti Összetartozás napján a szívhez szól nóták mellett hazafias melódiák is felcsendülnek, megidézve a magyarság összetartozásának erejét és érzelmeit. A művészeket Varga Jenő prímás és kiváló cigányzenekara kíséri. Hallgassanak minket élőben, egyenesben a Dankó Rádióban, vagy figyeljék a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalát is, ahol szokásunkhoz híven videó közvetítéssel is jelentkezünk. Tehát most csütörtökön, június 4-én 13 órától Jó ebédhez szól a nóta stúdiókoncert itt a Magyar Zene Rádiójában. Tartsanak velünk!
0: Stúdiókoncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
2: Modernkori rabszolgaság.
3: Egy tanyáról szöktem el, és itt kértem segítséget.
2: Tehetetlen áldozatok és egy segítő kéz.
4: Azokkal építjük ki a kapcsolatot, akik nagyon egyedül vannak.
2: Ami visszaterel az életbe.
5: Csak kérni kell az Úrtól, hogy szabadítson meg.
2: Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7: 7 óra van, 2026. június 3-án szerdán. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakuk El Tamás. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Hallgassuk meg együtt a hírösszefoglalót. A stúdióban a bemondó Bordi András és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
6: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
8: Berlinben találkozott a német kancellárral a magyar kormányfő, Magyar Péter ma már Párizsban tárgyal.
9: Folyamatosan kezelik az aszbeszt szennyezéssel érintett utakat Szombathelyen. 21 parkolót és útszakaszt már újra nyitottak.
8: Ismét medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén, mondjuk a részleteket. Magyarország konstruktív partner lesz Európában, jelentette ki a miniszterelnök Berlinben, miután a német kancellárral tárgyalt. Magyar Péter hangsúlyozta, a kormánya ott lesz, amikor feladatokat kell megoldani, legyen szó akár az Európai Unió több éves pénzügyi keretéről, az illegális bevándorlás elleni fellépésről, vagy a versenyképességről. A találkozón a gazdasági és energetikai kérdések mellett az európai országok közötti együttműködés erősítéséről is egyeztettek a felek. Harcsás Gergely összeállítása.
10: Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére, jelentette ki a német kancellár, miután Berlinben fogadta a magyar miniszterelnököt. Friedrich Merz ismét gratulált Magyar Péter választási győzelméhez, amivel szerinte hazánk jelentős fordulóponthoz érkezett. Hangsúlyozta, a magyar kormányfő vezetésével a demokrácia és a jogállamiság erősödésére lehet számítani. Úgy fogalmazott, szuverén és gazdaságilag erős Európára van szükség, a magyarországi választás eredménye pedig inspirációt jelent a kontinensnek. Immár másodszor kapunk biztató híreket 1989-et követően Magyarországról. Ezzel a választási eredménnyel, illetve a készséggel, hogy Európának a megosztottságát segítettek nekünk legyőzni, és reméljük, hogy sikerül a növekedés, a gazdasági fejlődés és a versenyképesség útján is egy új utat kialakítani. A parlamenti választáson kapott felhatalmazás miatt nem csak Magyarországon, hanem Európában is óriásiak az elvárások az új kormánnyal szemben. Erről már a magyar miniszterelnök beszélt. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, és konstruktív partner lesz.
11: Ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az új MFF tárgyalásokról, akár az illegális migrációval való küzdelemmel, akár a versenyképesség kapcsán, akár külpolitikai kérdésekben. Azt nem ígértem a kancellár úrnak, hogy mindig mindenben egyet fogunk érteni, de ő pontosan jól ismeri az Európai Tanács működését, és hogy a brüsszeli, az európai működés az kompromisszumokról szól.
10: kormányfő emlékeztetett, Németország a legfontosabb külföldi befektető Magyarországon, a német cégek sok tízezer magyarnak adnak munkát. Magyar Péter arról is tájékoztatta a német kancellárt, hogy kormánya mindent elkövet azért, hogy hazánk minél több forrásból jusson energiához. Jelezte azt is, mindent megtesznek azért, hogy a politikai, a kulturális és a gazdasági együttműködés is erősödjön a két ország között.
11: Büszke vagyok arra, hogy rengeteg magyar ember és magyar cégek is járulnak hozzá Németország fejlődéséhez, a munkájukkal, a tudásukkal, és azt említettem még a kancellár úrnak, hogy a német befektetések és a magyar tudás, a magyar kurázsi együtt fantasztikus dolgokra lehet képes, akár kutatásfejlesztés terén, akár védelempolitika terén, akár más területen.
10: A miniszterelnök az ukrán-magyar kapcsolatokra is kitért. Közölte, kész találkozni Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel a jövő héten, ha sikerül megállapodni az ukrajnai magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében. Mint mondta, az egyeztetések eddig biztatóan haladnak.
11: Nagyon optimista vagyok, hogy sikerül ezt a több mint 10 éve húzódó vitás területet rendezni Ukrajnával, és készek vagyunk egy új fejezetet nyitni az ukrán-magyar kapcsolatokban.
10: A kormányfő megerősítette azt is, hogy a 3 hét múlva esedékes V4 miniszterelnöki találkozón a visegrádi együttműködés esetleges kibővítése is szóba kerül majd Budapesten.
11: Én azt javaslom majd a többi 3 miniszterelnöknek, hogy ezt a V4 együttműködést majd bővítsük ki, hívjuk meg Ausztriát, Németországot, vagy akár Horvátországot, Szlovéniát, Romániát, és építsünk egy erős Közép-Európát közösen.
10: Magyar Péter célként jelölte meg, hogy erősítsék az infrastrukturális, a gazdasági és a kulturális együttműködést a térségben.
9: Párizsban folytatódnak ma Magyar Péter tárgyalásai. A kormányfő a francia fővárosban az Élysée palotában találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a francia nemzetgyűlés elnökével.
8: Júniusban elkezdheti a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajna és Moldova. A magyar kormány visszavonja vétóját, írja a Politico.
9: A lapnak név nélkül nyilatkozó diplomaták szerint Magyarország jelezte, hogy felhagy régóta fennálló ellenállásával Ukrajna EU-tagságra való törekvésével szemben. Lehetővé téve ezzel, hogy Ukrajna és Moldova a következő napokban hivatalos csatlakozási tárgyalásokat kezdjen. Egy magyar tisztviselő ugyanakkor szintén név nélkül úgy nyilatkozott, hogy még nem született megállapodás. A tárgyalások folynak. A Politico szerint az első tárgyalási fejezetcsoportot június 15-én egy luxemburgi kormányközi konferencián nyithatják meg.
8: Partnerséget kér a kormánytól a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Karácsony Gergely, a szervezet társelnöke elmondta, ma tárgyalnak Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel, és a találkozóra reformjavaslatcsomaggal érkeznek.
9: A főpolgármester hangsúlyozta, az elmúlt években jogköröket és jelentős forrást is veszítettek, ezért szerinte az új önkormányzati politikának az elvett feladatokat és forrásokat fokozatosan vissza kell pótolnia. Hozzátette, a MÖSZ programjában több világos célt is kitűztek, egyebek mellett a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatban.
12: Azt javasoljuk a kormánynak, hogy a hozzájárulás kivezetésének az első lépése az legyen, hogy a jövő évi költségvetés csak az előző évi iparűzési adó 15%-át tervezi. Aztán azt is szeretnénk, hogyha ez a rendszer átalakulna és visszatérne az eredeti céljához, valóban egy fair, területi kiegyenlítő rendszer jönne létre az ebből származó bevételekből, amelyek még egy ilyen csökkentés után is több 100 milliárd forintot jelentenek. Ezért azt javasoljuk a kormánynak, egyébként a Tisza programjában szereplő javaslattal teljes mértékben szinkronban és összhangban, hogy egy átlátható települések közötti kiegyensúlyozó, kiegyenlítő területi egyenlőtlenségeket csökkentő programot indítsunk el.
8: Két lépésben alakítják át a közmédiát, ígérte a jogállamiságért felelős uniós biztosnak a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
9: Ennek részeként társadalmi egyeztetést indítanak arról, hogy az emberek szerint mi a közmédia feladata, közölte Tar Zoltán. A tárgyaláson elhangzott, hogy megkezdődött a közmédia átvilágítása. Ezután olyan közmédia jöhet létre, amely méltó Magyarországhoz, a demokráciához és az európai értékekhez is.
8: Nem kerül az Orbán kormány által létrehozott Habsburg Otto alapítványhoz a Magyar Nemzeti Múzeum aranygyapjas rendhez kapcsolódó műtárgy együttese, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta, Hankó Balázs korábbi tárcavezető megfelelő kérelem és részletes indoklás nélkül határozott a műtárgya kihelyezéséről. A minisztérium tudomása szerint a Fidesz-KDNP egyik volt kormánytagjának szóbeli kérésére.
9: A közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár ezzel kapcsolatban bejelentette, teljes körű vizsgálatot indítanak a közgyűjteményekben őrzött, de nem közgyűjtemények számára kölcsönzött műtárgy vagyon helyzetének és állapotának felmérésére. Sári Zsolt elmondta, megnézik, hogy ez milyen szerződésekkel történt. Hangsúlyozta, nem az a céljuk, hogy megszüntessék a kihelyezések gyakorlatát, hiszen a műkincsek a kulturális örökséget mutatják be, így ott van a helyük a közgyűjteményeken kívüli terekben is.
13: Fontos, hogy ez átláthatóan, fontos, hogy ez a szakértők, a kurátorok döntésén alapulva, és nem egyéni érdekek, ízlések alapján történjen, tehát a közeljövőben ezt felülvizsgáljuk, és valamennyi olyan műtárgyról, ami nem közgyűjteményben van, de közgyűjtemény tulajdonban van, nem közgyűjteményi épületekben, terekben kapott helyet, és ott marad, azokról egy pontos, mindenki számára hozzáférhető adatbázisban tájékoztatást is adunk.
8: Az Európai Bizottsághoz fordult a Nagyváradi Premontrei rendház ügyében Kulcsár Terza József erdélyi parlamenti képviselő.
9: Az RMDSZ politikusa szerint a román hatóságok súlyosan megsértették az uniós jogokat, amikor múlt héten kilakoltatták az épületből Fejes Rudolf Anzelm apátot. A kilakoltatást az önkormányzat kérésére rendelték el, amely a város tulajdonának tekinti az épület együttest.
8: Folyamatosan halad az aszbeszt szennyezéssel érintett útburkolatok kalcium-kloridos kezelése Szombathelyen. 21 parkolót és útszakaszt már újra nyitottak a városban. Ezek a területek biztonságosak, de csak saját felelősségre használhatók.
9: A tervek szerint a hét végéig további 6 helyszínen végzik el a munkát. A kalciumklorid megakadályozza, hogy az aszbeszt szálak a levegőbe jussanak. A kezelés akár másfél hónapig is mérsékelheti, vagy akár meg is szüntetheti a kiporzást.
8: A hazai friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásával futó Európai Friss Akció elnevezésű kampány. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza, mondta az Agrárkamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke.
9: Süle Katalin hangsúlyozta, ismert sportolók, influencerek, séfek, táplálkozási tanácsadók élményszerű programokkal inspirálják a jövő generációját az akcióban. Az egészséges, vitamindús étkezést sportrendezvényeken és digitális platformokon is népszerűsítik. Hozzátette, az Agrárkamara arra számít, hogy a kampány végéig 2029-re Magyarországon 1,2 millió fiatalt érnek el.
14: Célja nem csak egy egyszeri kampány. Szeretnénk, hogyha ezek az információk természetessé válnának, és nem információ szintjén, hanem szokás szintjén épülnének be a gyerekek mindennapjaiba. Ennek értelmében szeretnénk olyan, talán nekünk felnőtteknek kötelezően hangozható üzeneteket eljutatni a gyerekekhez, amit mi most úgy vagyunk, valamikor tanultuk az iskolába, hallottunk róla, rohanó világunkban elfelejtjük, de a gyerekeknek fontos, hogy ezek megmaradjanak és beépüljenek a mindennapjaikba. És hát természetesen sokkal érdekesebb, hogyha ezt olyan személyek mondják el, akik a gyerekeknek példaképek.
8: Ismét medvét láttak az Akteleki Nemzeti Park területén.
9: A Nemzeti Park tájékoztatása szerint május 31-én a szlovák határoz közel Szögliget és Bódvaszilas között, másnap pedig Égerszög külterületén észleltek állatot. Nem zárható ki, hogy ugyanaz a medve járta be a két területet. Égerszög térségében egyébként néhány héttel korábban, május 9-én egy vadkamera le is fotózott egy fiatal barna medvét. Rózsa Sándor, az Akteleki Nemzeti Park őrszolgálatának vezetője elmondta, a környéken élőket és a kirándulókat fokozott óvatosságra intik.
15: Ugye a környező szlovák élőhelyekről, ilyenkor a fiatalabb hímmedvék azért megindulnak a szaporodási időszakon, és keresik az új párjukat, illetve a helyüket. És ilyenkor rendszeresen, tehát ez most már nem tekinthető nagyon újdonságnak, hogy az északi középhegység vidékén megjelenek a medvék kisebb, nagyobb intenzitással.
8: Válságos állapotban van a székesfehérvári házomlás sérültje, közölt a Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház.
9: A város vasútállomása mellett omlott össze hétfőn egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület. A romok maguk alá temettek egy férfit, akit instabil, súlyos, életveszélyes állapotban több órás munkával mentettek ki a hivatalos tűzoltók és az önkéntes mentőszervezetek. A rendőrség ismeretlen tettes ellen indított eljárást az ügyben, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt. Autós percek. Az Útinform tájékoztatása szerint az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán 2 személygépkocsi ütközött össze a 12-es kilométernél. A leállósávon arra szól a forgalom, a torlódás meghaladta a 3 kilométert.
8: Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát, jó reggelt kívánok!
16: Jó reggelt kívánok! A fővárosban napközben a Kerepesi úton a Barostér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani csatorna karbantartás miatt. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Farkas Renát, a BKK Info.
9: Időjárás jelentés. Az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás is. A szél többfelé megélénkül. A hőmérséklet napközben a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl majd a levegő.
8: Ez volt a Krónika 7 órakor, híreket legközelebb 7:30-kor hallhatnak, negyed órás krónikával pedig 8 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Bordi András és a szerkesztő Király Erzsébet.
0: Derűs napot! A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Domku Rádiót hallgatják. 2026. június 3-a van, szerda, 7:48. A mikrofonnál Hajdú Tibor, remélem kellemesen telik ez a frontos reggelük. Nem sokára mozgunk majd egy kicsikét, a kerékpározás világnapján csak gondolatban és csak sétálunk, egy újabb települést keresünk föl Tolnában. Az óra végén pedig Balogh Marianna és Bolya Mátyás népzenei nyomozóirodánk jelentkezik. Előtte olyan muzsikák szólnak, mint a Magasak a szárnya Pécsi Kis Ágnes előadásában, vagy a Sárga a rigó, Kerek a cipó, Mozsár Imre énekel. A Marica grófnőből Tasziló dalát, több Tasziló, Dénes Viktor, Erdős Attila, Kocsis Dénes, Sándor Péter és Tasoni Balázs előadásában hallgatjuk meg. Az örökzöldek között pedig Nagykovácsi Ilona 1943-as archív felvétele, a Várlak én is felcsendül. Elsőként pedig jöjjön Eszményi Viktória és a Rozog a ház. Tartsanak továbbra is velem, Derűs napot! Jó reggelt!

ahogy teltek múltak az évszázadok, most már lovas nemzetnek sem feltétlenül mondhatjuk magunkat, és kerékpárosságban is bizonyára leköröznek bennünket, akár csak a hollandokra gondolhatunk. Ettől függetlenül a kerékpár azért az életünk részét képez. Te is képez, ideális napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Gyerekként először félve ültünk fel rá, de nagyon vágytunk természetesen arra, hogy tekerhessük. Ott futott mögöttünk édesapánk az első métereken, seprűnyéllel irányítva a kerékpár mozgását, bíztatott, aztán elengedett minket, mi pedig észre sem vettük, hogy már egyedül gurulunk. És igazából a kerékpárral, vagy a háromkerekű, vagy négykerekű kerékpárral együtt tanultuk meg az egyik legfontosabb életleckét, az egyensúlyt, nem csak a biciklén, hanem az életben is. Utána pedig ifjúságunk idején a szabadság jelképe volt, amikor bár vágytunk arra, hogy motorizáltan haladhassunk akár segédmotoron, Verhovián, Ligán vagy Simpsonon, utána pedig az autóra is vágytunk, de hát a kerékpár adta meg a gyorsabb közlekedés lehetőségét abból, hogy akár a szomszéd településre is át tudjunk menni egy bálba vagy diszkóba. Felnőttként pedig, amikor már gyakran sietünk, akkor elfeledkeztünk erről a csodálatos eszközről, bár utána sportolás gyanánt elővettük és vesszük a kerékpárt, időskorban pedig teljesen új értelmet kap a kerékpározás és a tekerés. Már nem rekordokat akar az ember dönteni, nem azt számít, milyen gyorsan halad, hanem hogy még mindig úton van. Na erről majd az egészségpercekben engedjék meg, hogy egy kicsikét bővebben is beszéljünk. Ma a kerékpározás világnapja van, június 3-a. Nagykovácsi Ilona felvételét játszom a folytatásban, egy 1943-as archív felvétel szól a Pátria Rádió Tánczenekar közreműködésével. A dal címe Várlak én.

0: figyelj, hogyha az okoszóra hallgatnál, az anyakönyvi hivatalba elballagnál. Sárga a rigó, kerek a cipó, nékünk már házasodni volna jó. Hely, hogyha az okoszóra hallgatnál, az anyakönyvi hivatalba elballagnál. Sárga a rigó, kerek a cipó, nékünk már házasodni volna jó.
1: 7 perccel múlt 7:30, jó reggelt!
2: Hencidától Bonsidáig, sőt még azon is túl, a nap települése a Dankó Rádióban.
1: Váralja a község, Tolna megyében a Bonyhádi járásban, a Dél-Dunántúli régióban találjuk a Mecsek északkeleti lábánál, a Várajai völgyben, gyönyörű fekvésű faluról van szó, legegyszerűbben a 11 kilométerre fekvő Bonyhádról közelíthető meg. A Dombóvár Bátaszék vasútvonal érinti, és megállóhely is van a településen. A község a nevét a határában álló Várfőhegyről, másnéven Törökdombról kapta, ez a környék egyik legmagasabb pontja, és a hegyhez sok legenda fűződik, melyek egy részének titkát már ismerjük. A 12.-13. században földvár állt itt, amely később a szászvári török helyőrség előretolt egységének is helyet adott, kitűnő földrajzi fekvése miatt ősrégi korok óta katonai bázishely, megfigyelő hely lehetett. Az első írásos emlék 1270-ből maradt fenn a községről, IV. László adománylevele több Tolna megyei helység között említi. 1543-ban Szulejmán másodszor is elfoglalta Pécs városát, Ahmed vezér pedig Szászvárt és környékét, közte Várajját is. A török hódoltság idején a település a mindenkori budai vezír szolgálati birtokát képezte, majd a török kiűzése után az 1687-es visszafoglalási jegyzékben, mint a Nádasdi kerület egyik települését említették. Népessége a törökök kivonulása után jelentősen megcsapant, a falu besenyő magyar lakossága mégis túlélte a hódoltságot, és egy 1733-as feljegyzés szerint már tekintélyes település volt 1200 lakossal. Először sárközi reformátusok, majd a 18. század végén Mária Terézia rendelkezései nyomán evangélikus német polgárok telepedtek le a faluban. A németek 1770-től eleinte szorványosan, a század utolsó évtizedeiben pedig már nagyobb számban telepedtek le a községben. A második világháborút lezáró békeszerződések értelmében a német lakosság jelentős részét Németországba telepítették, helyette pedig Csehszlovákiából kitelepített felvidéki magyar családok kerültek. A fő megélhetési forrást egészen a 18. század végéig a mezőgazdaság jelentette, majd Tolnában elsőként 1793-ban itt indult meg a kőszénbányászat, ez 1961-ig folyt, ez hasonlóan a környező településekhez a község életének fejlődésének meghatározója lett. A 20. század második felében pedig Várajja elvesztette önállóságát, a székhely község Nagymányok lett. 1989. május 27-én a helyi népszavazás nyilvánította ki a község újbóli önállóságának szándékát, és 1990. január 1-től Várajja élve 7 évszázados történelmi közigazgatási jogával ismét önálló község. Várajja turisztikai szempontból csomópontnak számít, van egy gyönyörű több mint 200 hektáros parkerdeje, a tájvédelmi körzettel határos számos védett állat és növényfaj él itt, és itt található, ahogy említettem, Tolna legmagasabb pontja 593 méter tengerszint feletti magasságával. Van 3 csodálatos horgásztava, mely a horgászat kedvelőit várja. Nagyon kedves evangélikus és református temploma van, és a bányamúzeum, amiről még feltétlenül szót kell ejtenünk, ennek emlékét az országosan is ritkaság számba menő föld alatti bányamúzeum állít, a múzeum bejárata előtt pedig az üzemi balesetben elhunyt várajai bányászok emlékműve áll. Az itteni néphagyományokról pedig hallhatnak majd bővebben Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódjában 10 óra előtt néhány perccel. Várajját is látni kell, egy hatalmasat kirándulni a környéken, sétálni, a faluban beszélgetni az itt élőkkel, akiknek köszönöm, hogy a Dankó Rádiót hallgatják. Tasziló dalát a Marica grófnőből önöknek játszom most, Dénes Viktor, Erdős Attila, Kocsis Dénes, Sándor Péter és Tasonyi Balázs előadásában.

0: szél, biztató ja, csók az élet sója.
1: Derűs napot, jó reggelt kívánok a Dankó Rádióban, mielőtt Balog Marian és Bolya Mátyás jelentkezik, népzenei nyomozóirodánk. A Szabó Beamter duó Vibromániáját játszom, 8 órakor következnek a hírek, a következő zenei óra pedig Ezem a Mihály slágerrel indul. Pá, kis aranyom, pá, előadója Jan Zakata, tartsanak velem továbbra is!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: A 70-es években indult el Magyarországon az a páratlan kulturális hullám, amelyet ma táncházmozgalomként ismerünk. Vannak olyan meghatározó alakjai, akikre valamiért nem vetül elég reflektorfény, pedig zenei ötleteik, alkotó erejük nagy hatással volt a mozgalomra. Mai adásunk vendége Lantos Iván.
2: A népzenei nyomozó iroda 523. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

Kodály Zoltán egykori Lóránffy utcai bázisiskolájában nevelkedett. Alapító tagja volt az Orfeó, a Vízöntő és a legendás Kolinda együtteseknek, de játszott a Sebő együttesben is. A 80-as években Franciaországba költözött, ahol kortárs tánccsoportoknak komponált, világslágereket ültetett át aszimmetrikus ritmusokra és nemzetközi produkciókban zenélt. Több évtizedes emigráció után tért vissza a gyökereihez. Előbb a Bugaci pusztán, ma pedig a szentendrei Dömörkapun él és alkot. Zenei világában a reneszánsz a posztmodernnel, a tradíció az iróniával találkozik.

Lantos Iván egy csendes újító. Zenei ötleteinek értéke és ismertsége sajnos nem áll arányban. 1994-ben jelent meg az az album, amelyen a 16. századi reneszánsz vokálpolifónia nagymester palesztrina művészetét gondolta újra népzenei gesztusokkal. Az énekszólamokat bolgár énekesekre bízta, hangszeres közjátékokkal és kíséretekkel, valamint aszimmetrikus ritmusokkal keltette életre a korabeli hangzást.

0: Lantos Iván palesztrina feldolgozásaiból válogattunk. A népzenei nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
2: Köszönjük mindenkinek, aki felajánlásaival hozzájárult a Jónak Lenni jó sikeréhez. Nézőinkkel kézzelfogható támogatást nyújtottunk a legkiszolgáltatottabbaknak. Visszatekintés az elmúlt évek Jónak Lenni jó kampányaira. Jónak Lenni jó. Köszönjük. Június 4-én 14 óra 30 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a hírszerkesztő Bánáti Bence. Ukrán dróntámadás ért egy távolsági autóbuszt a Donyecki régióban. Az előzetes adatok szerint 7-en meghaltak és 11-en megsebesültek. A légi csapás az egyik moszkvai járatot érte. Tegnap hajnalban súlyos csapást mért az orosz hadsereg Ukrajna több nagyvárosának lakóvezetére. Nyipróban 9-en, Kijevben pedig 5-en életüket vesztették és sokan megsebesültek. Rakétákkal lőttek Kuvaitot és Bahrájnt Irán. A térségben állomásozó amerikai haderő hatástalanította a támadást, majd válaszcsapást mért a Hormuzi szorosban lévő egyik szigeten álló iráni kommunikációs toronyra. Korábban iráni források arról számoltak be, hogy megtorpantak az amerikai-iráni béketárgyalások. Donald Trump elnök viszont cáfolta ezt, és azt mondta, az egyeztetések folytatódnak. Párizsban folytatódnak ma Magyar Péter tárgyalásai. A kormányfő a francia fővárosban, az Élysée palotában találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a francia nemzetgyűlés elnökével. A miniszterelnök tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Friedrich Merz úgy fogalmazott, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Benyújtotta az országgyűlésnek a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot Mellétei Barna Márton, a Tisza párt frakcióvezető helyettese. A tervezet szerint az intézmény nem védi Magyarország szuverenitását, tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása politikai szándékot és érdeket szolgált. Valódi célja az, hogy nyomást gyakoroljon az emberekre, illetve egyes szervezetekre és sajtótermékekre. A szuverenitásvédelmi hivatal 2024. február 1-je óta működik, Lánci Tamás vezetésével. Folyamatosan javul a Debreceni Klinikai Központban annak a 4 embernek az állapota, akik a tiszaújvárosi robbanásban sérültek meg. Egyikük már elhagyhatta az intenzív osztályt. Közben a napokban a Miskolci kórházban ápoltak közül 2 sérült már hazatérhetett, így jelenleg már csak 1 érintettet ápolnak a Borsodi intézményben. A MOL Petrol Kémia tiszaújvárosi telephelyén május 22-én reggel történt robbanás. Az üzemi esetben 1 ember meghalt, többen megsérültek. A magyarok kevesebb, mint fele tervez több napos nyaralást idén, derül ki egy friss felmérésből. A többség legfeljebb 1 hetes útban gondolkodik. Akik már eldöntötték, hogy hol üldülnek az idén, 2/3 részben belföldi utat választottak. A Balatonnál a válaszadók csupán 15%-a üdülne, mert a külföldi nyaralást megfizethetőbbnek tartják. A megkérdezettek 28%-a fejenként 200.000 forintnál kevesebbet szán az idei vakációra, még 24% 100.000 forint alatti költségvetéssel számol. Végül az időjárásról. Az ország nagy részén borult időre számíthatunk. Sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső valószínű. Többfelé megélénkül északon, illetve zivatarok környezetében megerősödik a szél. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő. A Balaton és a Velencei tó 20 fokos.
1: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Szenderis napot, jó reggelt kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. 2026. június 3-án, szerdán, 7 perccel 8 óra után. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, Hajdú Tibor vagyok. Természetesen a kerékpározás világnapján a biciklizés egészségre gyakorolt hatásairól néhány gondolat hamarosan, majd sütünk, főzünk valami finomat, ami akár kerékpározás előtt, vagy utána tökéletes a testünknek, és nem terheli meg a gyomrunkat, és olyan muzsikákat hallgatunk, mint a Nincs szebb madár a fecskénél, Farkas Rozika előadásában. Befordultam a konyhára, énekli majd Csík József. Reggeli világzenénket az 5. évszak szállítja, a dal címe Sziget, az örökzöldek között pedig Harangozó Teri sláger, Ha szeretném bejárni a földet, 1969-ből is felcsendül. Elsőként egy csárdás, országúton hosszú a jegenye sor, énekli Kovács Apollónia. Tartsanak továbbra is velem, Deris napot, nyereket!

kiskergünkben, akkor a vasaróza, akkor a vasaróza.

说实话，可

0: 3 perc múlva 8:09.
1: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
0: A kerékpározás egy igazán fantasztikus mozgásforma, gondolom sokan tudják és szeretik, űzik is. Persze egy idő után egy valamire kell figyelni, én olyan 30 év kerékpározás nélküliség után felejtettem el azt, hogy ha elindultam valahová, onnan vissza is kell jönni. Ezt feltétlenül érdemes még a tervezéskor figyelembe venni. Az egyik nagy előnye a kerékpározásnak az, hogy kiméli az ember ízületeit. Például a futásnál minden lépésnél jelentős terhelés éri ugye a térdet és a csípőt is. A kerékpározás során pedig a testsúly nagy részét a nyereg és az azon pihenő testrészünk viseli. Ezért sokan akkor is tudnak kerékpározni, amikor adott esetben más mozgásformák már nehezebben mennek. A kerékpározás, ha rendszeresen csinálja az ember, még idősebb korban is javíthatja a szív- és érrendszer állapotát, segíthet a vérnyomás és a vércukorszint szabályozásában is. Ne feledkezzünk meg arról, hogy még mindig lehet erősíteni az embernek a lábizmait, az egyensúly érzék megőrzéséhez is hozzá tud járulni, és természetesen csökkenti a stresszt, javítja a hangulatot, és bármilyen érdekes, még a szellemi frissesség megőrzésében is segítség. Persze vannak szempontok, amelyekre érdemes figyelni. Az életkor előre haladtával például a reakcióidő is lassulhat, illetve akár a nyakunk, a fejünk forgatása is nehézségbe ütközhet, vagy lelassulhat, ezért a biztonságos útvonal kiválasztása a legfontosabb, a jól látható ruházat, illetve a megfelelően karbantartott kerékpár, tehát a fékek is működjenek, és a világítás is tökéletesen. Sokan ezért kedvelik amúgy a kerékpárutakat, vagy a kisebb forgalma utakat, mert ott nagyobb valószínűséggel biztonságosan tudnak kerékpározni, én is ezt javaslom. Viszont akinek az egyensúlyával vannak gondjai, azok nagyon fontolják meg, bár azt mondják, hogy még az ő esetükben is, akár egy alacsonyabb átlépésű, mondjuk női kerékpár, vagy egy elektromos rásegítéses kerékpár is jó megoldás lehet. Jó egészséget kívánok, jó muzsikát kínálok, Szász Kati énekel, a hallgató címe, Vallomásra küldöm a szívemet, Baranyai István zenekar a kísér.

Hallgató Andor búcsárdás a folytatásban. Elkerülsz, mert szegény vagyok. Befordultam a konyhára, és a duj-duj csendül fel nem sokára. Szőlősi Emese, Csík József és Horváth Alexandra. Az előadók elsőként pedig Világzene, az 5. évszak együttes felvételét játszom. Este 9-től még több Világzene népek dalai című műsorunkban.

Nem konkrét ételt fogunk elkészíteni, nem sokára a Dankó Rádióban, de erős napot, jó reggelt kívánok, hanem inkább egyfajta átfogó javaslatot szeretnék tenni arra vonatkozóan, hogyha valaki kerékpározásra adja a fejét, és akár azt mondja, hogy van időm, szép az idő, jó kondiban vagyok, akár néhány órát is szépen lassan, komótosan eltekernék, hogy mit érdemes előtte és közben fogyasztani, hogy megmaradjon az embernek az energiája és az egészsége is. Addig elsőként Harangozó Teri felvételét játszom, akivel gondolatban bejárjuk a földet, s annak minden zegzugát.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok év.

0: Egy perc múlva 3:49.
1: Mi legyen az ebéd? Hagyományos és újra gondolt finomságok a Dankó Rádió reggeli műsorában.
0: Közepesen intenzív kerékpározás előtt is érdemes az embernek fölkészülnie, főleg, hogyha már több éve 18 esztendős, és feltétlenül gondolnia kell arra, hogy bírja energiával a kerékpározást. Nem szabad persze túllennünk sem magunkat, viszont ahhoz, hogy a lábaink bírják, ahhoz feltétlenül szükséges az energia. Van, aki esküszik arra, hogy inkább szénhidrátban gazdag reggelit fogyaszt, de nem túl eszi magát ilyenkor az ember, egy tál műzli, és mellé néhány pirítós egyszerűen tökéletes lehet hozzá. És ami nagyon fontos, érdemes, hogyha az ember hosszabb távú, tehát mondjuk 1-2 órás tekerést tervez, már ahhoz is vinni magával valamilyen energiát adó, akár műzli szeletet, akár aszalgyümölcsöket, mondjuk sárga barackot, és ne feledkezzünk meg a hidratációról sem, valamilyen folyadék legyen nálunk. Az izotóniás energiaitalokra esküsznek azok, akik sportszerűen űzik a kerékpározást, de szerintem a sima víz is tökéletesen elég, és arra még figyelni kell, hogy szomjasan se induljon el az ember útnak, de túlinnia sem szabad magát, mert az is akadályozni fogja természetesen, hogy kellemesen teljen a kerékpározás. Jó utat kívánok, és jó étvágyat egy mértékletes, de laktató kerékpározás utáni ebédhez. I'm an American Woman, a Menderli ház asszonyából hallhatnak most részletet. Peller Anna és Bordás Barbara énekel a Budapesti Opera Színház zenekarát, énekarát és műzikel együttesét. Fejfer Gyula vezényli.
2: Ha özvegy lesz egy férfi ember, hidd el, ott egy másik nejkel, és senki nincs oly

Egy rendes ember este otthon ül, hogy rádiózik rendületlenül, vagy asszonyának udvarolva dalolgat, amíg szíve elolvad, a múltja és a lelke hófehér, a legszolidabb házi

Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, nem sokára 9 órakor következnek a hírek, addig Johann János és zenekarra húzza a cigány fantáziát, a következő zenei óra csárdással indul, ez lesz a vásárhelyi híres promenádon Kós Éva és Buta Árpád Attila énekel Jónás Géza és zenekara kíséretével, ezzel várunk neked nem sokára.

0: műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: Ezen a héten ismét stúdiókoncert itt a Dankó Rádióban. Budai Beatrix vagyok. Június 4-én 13 órától újra jelentkezik a Jó ebédhez szól a nóta különleges stúdiókoncertje, ahol Szőlősi Emese és Bányai Márton magyar nóta énekesek hozzák el legkedvesebb magyar nótáikat. A Nemzeti Összetartozás napján a szívhez szól nóták mellett hazafias melódiák is felcsendülnek, megidézve a magyarság összetartozásának erejét és érzelmeit. A művészeket Varga Jenő prímás és kiváló cigányzenekara kíséri. Hallgassanak minket élőben, egyenesben a Dankó Rádióban, vagy figyeljék a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalát is, ahol szokásunkhoz híven videó közvetítéssel is jelentkezünk. Tehát most csütörtökön, június 4-én 13 órától Jó ebédhez szól a nóta stúdiókoncert itt a Magyar Zene Rádiójában. Tartsanak velünk!
0: Stúdiókoncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
2: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a hírszerkesztő Bánáti Bence. Ukrán dróntámadás ért egy távolsági autóbuszt a Donyecki régióban. Az előzetes adatok szerint 7 meghaltak és 11 megsebesültek. A légi csapás az egyik moszkvai járatot érte. Tegnap hajnalban súlyos csapást mért az orosz hadsereg Ukrajna több nagyvárosának lakóvezetére. Dnipróban és Kijevben legkevesebb 22 meghaltak és több mint 100 megsérültek. Rakétákkal lőtte Kuvaitot és Bahreint Irán. A térségben állomásozó amerikai haderő hatástalanította a támadást, majd válaszcsapást mért a Hormuzi szorosban lévő egyik szigeten álló iráni kommunikációs toronyra. Iráni források arról számoltak be, hogy megtorpantak az amerikai-iráni béketárgyalások. Donald Trump elnök viszont cáfolta ezt, és azt mondta, az egyeztetések folytatódnak. Párizsban folytatódnak ma Magyar Péter tárgyalásai. A kormányfő találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a francia nemzetgyűlés elnökével. A miniszterelnök tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, olvasható a kormány.hu oldalon. Hozzátették, a folyamatok minden esetben megfelelnek az érvényes munkaügyi szabályoknak, az arányosság elvének és a tisztességes eljárás követelményeinek. Simon Enikőt nevezte ki a MÁV Szolgáltató Központ ZRT vezérigazgatójának. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a tisztségéből felmentett Bada János helyére. A MÁV csoport tájékoztatása szerint a központ az utóbbi időben egyebek közt beszerzési, logisztikai és informatikai problémák miatt nem tudta ellátni feladatát, ezért több vezető is távozott. A vasúttársaság hangsúlyozta, hogy a szolgáltató átszervezésével ismét az átláthatóság és a gazdaság kerül a középpontba. Benyújtotta az országgyűlésnek a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot Mellétei Barna Márton, a Tiszapárt frakcióvezető helyettese. A tervezet szerint az intézmény nem védi Magyarország szuverenitását, tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása politikai szándékot és érdeket szolgált. A szuverenitásvédelmi hivatal 2024. február 1-je óta működik, Lánci Tamás vezetésével. Rendkívüli nyári ellenőrzésekkel és jogszabálymódosítással korlátoznák a túlhangos motorkerékpárok behajtását a Magas Tátrában. A helyi önkormányzat a rendőrséggel és a Nemzeti Park vezetőségével összefogva lép fel a lakosságot és a természetet zavaró hangszennyezés ellen. A szlovákiai hegyvidéki települések osztrák és lengyel mintára olyan törvényi szabályozást csürgetnek, amely végleg kitiltaná a megengedett zajszintet túlépő járműveket a régióból. Végül pedig a várható időjárásról. Az ország nagy részén borult időre számíthatunk. Sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső valószínű. Többfelé megélénkül a szél. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl le a levegő. A Balaton 24, a Velencei tó 20, a Tisza tó pedig 22 fokos.
0: Derűs napot! A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

0: Derűs napot kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. 2026. június 3-án, szerdán, 9 óra után, 6 perccel. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Remélem, hogy velem tartanak a folytatásban is, és kellemesen telt a reggelük. Nem sokára remélem, Róza nénit felköszönthetjük születésnapján. Olyan muzsikákat hallhatnak, mint a Megsárgul a levél szeptembernek végén, az Érika hajlik a búzakalász Újvári Marika előadásában, az Örök zöldek között a Hungáriától a Csók királyt Vámosi János előadásában, a Minden asszony életében jön egy pillanat című dalt is játszom, és természetesen Dankó klubos átiratban is felcsendülnek majd Örök zöldek. Elsőként jöjjön részlet a Csárdás királynőből Bóni dala, Csere László, Kerényi Miklós, Máté, Laki Péter és Peller Károly énekelnek, az Operett Színház zenekarát, énekkarát és musical együttesét Rónai Pál vezényli ezen a felvételen. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot!
1: Hányszor mondtam már magamnak, nézd, ezt nem szabad, hagyd a nőket abba már, miért vagy oly szamár?

0: Boldog névnapot kívánunk Klotildoknak és minden születésnaposnak, sok boldogságot, Isten értesse őket. Derűs napot kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják, Róza nénit remélem személyesen is köszönhetem, mármint telefonon. Haló?
1: Haló.
0: Csókolom, Róza nénivel beszélek?
1: Igen.
0: Csókolom, Hajdú Tibor vagyok, a rádióból keresem, és egy kicsit megcsúsztunk adminisztrációs okokból 24-én.
1: Nem baj, szívem, nem baj.
0: Ugye 24-én volt a születésnapja, drága?
1: Igen.
0: Elmondhatom, hogy hanyadik?
1: Ez nem titok.
0: 92. születésnapján nagyon-nagyon jó egészséget és boldog életet kívánunk az egész Dankó Rádió, de a Juliska és a Pisti volt az, aki megkért engem, hogy köszöntsem.
1: Tudom, a munkatárs nő volt.
0: Aha,
1: Juliska.
0: Értem. Merre felé tetszik lakni, Róza néni?
1: Én a nyéklátházasi öregek otthonában lakom.
0: Puszilom akkor a társakat is, jó? Ott a környéken.
1: Jaj, igen. Hallgassák sokszor. Nagyon szépen köszönöm. Jaj, Istenem.
0: Örülök, hogy beszélhetünk. Remélem, még sokszor fogunk. Nagyon szép napot kívánok önnek. Jó egészséget, Isten értesse.
1: Köszönöm szépen az egész távot. Tisztelem napot.
0: Köszönöm szépen.
1: Nagyon.
0: Megsárgul a levél szeptembernek végén. Én ez a nóta lesz Gál Gabriel előadásában.
1: Bizony, köszönöm.
0: Puszilom, Róza néni, minden jót kívánok.
1: Jó, Isten áldja önt.

0: 세계 미란 원한 오토라바데라 오성가 부도마.
1: Az M3-as fővárosi bevezető szakaszán két autó ütközött össze, derűs napot kívánok, a Donkórádiót hallgatják. A 12-es kilométernél, ez valahol ott a benzinkutaknál lehet, a leálló sávon arra szól a forgalom, nem lehet egyszerű, és sok türelem kell hozzá, vigyázzanak magukra. Az M1-esen viszont jó hír, hogy a főváros felé vezető oldalon megnyitották a 17-es kilométernél lévő Biatorbát csomópont felhajtó ágát. Örök zöldek a folytatásban a Donkórádióban, a Hungária és a Csók király elsőként.

Zajlik az irak-iráni háború, Gorbacsov és Ronald Reagan először találkozik Genfben, abban az évben, ahová három dal erejéig majd Aranylemezek című műsorunkban visszautazik időgépével. Töldjék tisztelt, erős napot kívánok! A Domkor Rádióban két órán keresztül az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar örökzöldjei szólnak. Ez az év pedig, amit már említettem, az, amikor nálunk megnyílt az M5-ös autópálya első szakasza, Ócsáig tartott, és ebben az évben nyílt meg a Budai Várban az Országos Széchenyi Könyvtár is. 1985-ről van szó, a három dal pedig Varga Miklós Európája, az Eddától a Kör, Törőcsik Mari előadásában pedig egy Cserkovics Béla szerzemény, az egyiknek sikerül, a másiknak nem. Érdemes lesz majd hallgatni a műsort. Izgalmas lesz, mint ahogy a folytatás is. Vámosi János felvételét hallhatják. Minden asszony életében jön egy pillanat.

67-es út, Dócs Péter, a kicsit szomorkás a hangulatom, Nádas György előadásában csendül fel Dankó klubos felvételről a folytatásban. Deris napot kívánok, elsőként pedig Budai Beatrix énekel, Deák Tamás Fülöp Kálmán szerzeményének címe Sose fájjon a fejed, a kíséretet Bangó János zenekara adja.

Sok mindenre kitértünk, Váralja a naptelepülése kapcsán még 3.48 előtt, de is napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. A helyi népi hagyományokról viszont nem esett szó, most következik. Ez Vecseihá Miklós színművész mutatja be Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódjában. Addig Haki Tamás Fügy koncertjét hallhatjuk. 10 órakor hírek következnek, utána aranylemezek Töldik Tisztával. A Déli Krónikát követően Jó ebédhez szól a nóta. Ma is Budai Beatrix várja önöket. A kéréseket, kívánságokat Gázoltán teljesíti. 2-től indul Szívküldi Szívnek Szívesen kívánság műsorunk. Gorzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő nevében köszönöm ma reggeli figyelmüket. Holnap találkozunk ismét 6 óra után néhány perccel. Addig is derűs napot, Hajdú Tibort hallották. Viszont hallásra!

0: Vármegyéről Vármegyére. Tolna.
1: Viselet, tojásírás, tojásvásár. Váraljai népi hagyományok. Tolna vármegye déli részén, a Mecsek keleti lábánál találjuk Váralját. A község önálló néprajzi tájegység. Az asszonyok pompás viselete különbözik a közeli sárközitől. A református váraljaiak fehér inge finom lentből, majd pamutból, maguk szőtte bodorvászonból készül. Ennek bő ujját nyaktól kézelőig folytonos mintákkal díszítik, a gyapjúnak a durvább szálaiból készült szőrfonállal. Ezt szőrös ingnek nevezik. A szedett ingnyakat gyöngysor fedi. Mély nyak kivágású, fekete mintás sejem mellényükön a két soros sejemszalag neve kétpántlika. A szalag térd alá ér. A férfi ingek zárt virágmintái is különlegesek. Az országban egyedülálló módon Váralján tojásvásárt tartanak. A 12 év alatti gyermekek a keresztanyjuktól húsvét vasárnap hímes tojást kapnak. Az elszármazott váraljaiak gyakran hoznak vendéget erre a családi eseményre. A fiú gyerekek kocintóst játszanak a hímes tojásokkal, a kislányok csereberélnek. A minták között olyan is van, ami Váraljáról került be a Nemzeti Múzeum gyűjteményébe. A motivumok szakrális jelentésüket már elvesztették, de a készítésük módja megmaradt. A falu tojásíróinak formavilága hatott a helyi kézművesség minden ágára. Váralja hagyományait országvilág megismerheti a falu Kuglóf fesztiválján.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából.
3: Nagy barna ház. Katona áll előtte. De ne nézzen a szemébe, mert megüti magát.
4: Fogadnak ott engem?
3: Sokat kell várni, nagyon sokat. De rég beszéltem magyarul.
4: Maga magyar.
2: Örök hűség. Iványi Marcell igaz történetet feldolgozó zenés filmje június 4-én 18 óra 55 perckor a Dunán.
5: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Ukrán dróntámadás érte egy távolsági autóbuszt a Donyecki régióban. Az előzetes adatok szerint 7 meghaltak és 11 megsebesültek. A légi csapás az egyik moszkvai járatot érte. Hajnalban az orosz hadsereg csak nem 200 drónnal támadta az ukrajnai célpontokat. Herszonban egy idős nő meghalt, és országszerte többen megsebesültek. Lakóépületekben, valamint civil, ipari és infrastrukturális létesítményekben is károk keletkeztek. A miniszterelnök szerint Orbán Viktor kézi vezérléssel irányította a bűnöldöző és a titkos szolgálati szervek munkáját. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, a korábbi kormányfő maga dönthetett rajtaütésekről és eljárások elhúzásáról, ezért vállalnia kell a felelősséget. A miniszterelnök arra reagált, hogy a Telex megírta, március elején a kormány és Orbán Viktor döntött arról, hogy a hatóságok tartóztassák fel az ukrán aranykonvojt, bár a rajtaütést szakmailag semmi nem indokolta. A Fidesz szerint Magyar Péter hazudik, az előző kormány idején a hatóságok jogszerűen működtek, az eljárások megindítása pedig törvényesen történt. Új vezetőket nevezett ki a katasztrófa védelem és a büntetés végrehajtás élére Pósfai Gábor belügyminiszter. Góra Zoltánt, az OKF főigazgatóját Varga Ferenc váltja, míg Tóth Tamás a BVOP vezetőjének helyére Smel János kerül. Benyújtotta az országgyűlésnek a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot Mellétei Barna Márton, a Tisza párt frakció vezető helyettese. A tervezet szerint az intézmény nem védi Magyarország szuverenitását, tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása a politikai szándékot és érdeket szolgált. A Fidesz közleményben tiltakozott a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése ellen. Mint írták, a Tisza kormány lépésről lépésre felszámolja Magyarország szuverenitását. Róma civil platform létrehozását kezdeményezte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit tárcavezető kisebbségi szervezetek képviselőivel találkozott, akikkel áttekintették a gyermekek oktatási helyzetét érintő legfontosabb kihívásokat, valamint azokat a lehetőségeket, amelyek hozzájárulhatnak az esélyegyenlőség javításához. A miniszter elmondta, fontos a szegregáció csökkentése, a valódi esélyteremtés, valamint hogy a roma közösségek javaslatai közvetlenül megjelenhessenek a döntéshozatalban. Július végén ismét megrendezik Washingtonban a fehérházi tudósítók vacsoráját. Az eseményt több mint egy hónappal ezelőtt félbe kellett szakítani, mert egy fegyveres férfi lövöldözni kezdett a Hilton bálterme előtt, miközben az elnök és adminisztrációjának több tagja bent tartózkodott. A gálavacsorát ezúttal szűkebb körben, komolyabb biztonsági intézkedések közepette, a Waldorf Astoria szállodában tartják. Donald Trump elnököt ismét meghívták, a politikus a tervek szerint ezúttal is beszédet mond. Az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső valószínű. Többfelé megélénkül a szél. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő.
5: Ezek.
7: Jó napot kívánok, Földi Krisztina vagyok. Mára is igazán jó dalokat válogattunk önöknek. Csak néhány cím az első órából. Indián naphimnusz, Hamu és Gyémán, Bocsánat, hogyha kérdem, Dr. Bubó, Mindenki másképp csinálja, Jöjj vissza hozzám, Amikor én még kisrác voltam. Az egyiknek sikerül, Európa a kör, és a kezdődal a találkozás egy régi szerelemmel, Kovács Kati előadásában. Jó szórakozást kívánok!
5: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Aranylemezek.

0: A magyar könnyűzene egyik legszeretettebb énekesnője a néhai Cserháti Zsuzsa 1996-os Hamu és Gyémánt című nagylemezének címadó dalával, Kassai Róbert és Varga Szabolcs szerzeményével folytatjuk az aranylemezeket.
1: Aranylemezek.
2: Mutat

A Kérem a következőt című rajzfilmsorozat, vagy ahogy a mindenki emlegeti, a Dr. Bubó 3 évadból állt. Az elsőt 1973-ban mutatták be. A főcímdalát Deák Tamás és Romhányi József írta, és örökzöldé vált. Mindjárt meg is hallgatjuk Szabó Gyula és Csala Zsuzsa, vagyis Dr. Bubó és asszisztense Ursula előadásában. Ám előtte még az a dal csendül fel, amelyet Korda György az 1967-es Táncdalfesztiválon juttatott a döntőbe, és amelyért előadói díjjal jutalmazta a zsűri. Aldobói Nagy György és Szenes Iván, Bocsánat, hogyha kérdem című dala következik az aranylemezekben.

0: Dankó Rádió. Dalban mondjuk el.
1: Én, mint az egyetem boa konstrektora, doktorrá fogadom önt, bubó, bubó.

0: röhög a harcsa, reumás a mókus, nem segíthet rajta, csak a pszichalágos.
1: Beszél majd a dutókor, kire?
0: A doktor Buború. Füllentett a hüllő, ez a vén bolondos, csak

A 70-es évek egyik legjelentősebb magyar zenekara az LGT 1977-ben jelentette meg Zene, mindenki másképp csinálja című albumát, ami ismét hatalmas siker lett. Ekkortájt kezdett egyre több dalszöveget írni a zenekarnak Stevanovic Dusán, aki innentől Presser Gábor egyik állandó alkotótársává vált. Ugyanebben az évben Presser Gábor a könnyű zenei műfaj képviselői közül elsőként Erkel Ferenc díjat vehetett át. Az aranylemezekben ma a lemez címadó dalát idézzük fel. Mindenki másképp csinálja.

A népszerű operaénekes, az Interoperett alapító igazgatója Kovács József fiatalon még táncdalénekesként képzelte a jövőjét. A nagy közönség az 1967-es Táncdalfesztiválon ismerte meg, ahol Pető István Jöjj vissza hozzám című szerzeményét énekelte, ezzel folytatjuk az aranylemezeket. És ha már Táncdalfesztivál, akkor utána meghallgatjuk az egyik 68-as győztes dalt is. Szörényi Levente és Bródi János, Amikor én még kisrác voltam című szerzeményét az Illés előadásában.

Az aranylemezekben ma 1985-ös felvételekből válogatunk. Törőcsik Mari színművésznő ekkor jelentette meg Micsoda útjaim voltak című lemezét, amelyen többnyire klasszikus örökzöldeket adott elő, köztük Czerkovics Béla az Egyiknek sikerült című sanzonját. Utána pedig két rock klasszikus hangzik el, Varga Miklós és Varga Mihály Európa című dala Varga Miklós előadásában, valamint a Kör az Eddától.

a másiknak nem. A sós olykor nem tudja, mit akar. Az egyiknek kiderül, s a nap fénylik fel. A másiknak nem jut, csak zi.

Az aranylemezek első részét Körmendi Vilmos Konfetti című szerzeményével zárjuk a Magyar Rádió Esztrád zenekara előadásában, melyet az 1965-ös felvételen Gyulai Gál János vezényelt. A hírek és az időjárás jelentés idejére leparkoljuk a képzeletbeli időgépünket, de csak azért, hogy 11 óra 4 perckor újult erővel vágjunk bele a folytatásba az Omegával itt a Dankó Rádióban.

0: műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: Ezen a héten ismét stúdiókoncert itt a Dankó Rádióban. Budai Beatrix vagyok. Június 4-én 13 órától újra jelentkezik a Jó ebédhez szól a nóta különleges stúdiókoncertje, ahol Szőlősi Emese és Bányai Márton magyar nóta énekesek hozzák el legkedvesebb magyar nótáikat. A Nemzeti Összetartozás napján a szívhez szól nóták mellett hazafias melódiák is felcsendülnek, megidézve a magyarság összetartozásának erejét és érzelmeit. A művészeket Varga Jenő prímás és kiváló cigányzenekara kíséri. Hallgassanak minket élőben, egyenesben a Dankó Rádióban, vagy figyeljék a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalát is, ahol szokásunkhoz híven videó közvetítéssel is jelentkezünk. Tehát most csütörtökön, június 4-én 13 órától Jó ebédhez szól a nóta stúdiókoncert itt a Magyar Zene Rádiójában. Tartsanak velünk!
0: Stúdiókoncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
2: Országos premier, Titkok tengere. Új sorozat. Június 20-ától minden nap dupla részekkel 16 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Ukrán dróntámadás ért egy távolsági autóbuszt a Donyecki régióban. Az előzetes adatok szerint 7 meghaltak és 11 megsebesültek. A légi csapás az egyik moszkvai járatot érte. Hajnalban az orosz hadsereg csak nem 200 drónnal támadott ukrajnai célpontokat. Herszonban egy idős nő meghalt, és országszerte többen megsebesültek. Lakóépületekben, valamint civil, ipari és infrastrukturális létesítményekben is károk keletkeztek. Párizsban folytatódnak ma Magyar Péter tárgyalásai. A kormányfő találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a francia nemzetgyűlés elnökével. A miniszterelnök tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Felmentette a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét a belügyminiszter. Posvai Gábor tegnapi hatállyal döntött Terdik Tamás rendőrvezérőrnagy menesztéséről. A közlemény szerint a helyét mától Baricska Norbert Tamás rendőrezredes vette át. Simon Enikőt nevezte ki a MÁV Szolgáltató Központ ZRT vezérigazgatójának, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a tisztségéből felmentett Bada János helyére. A MÁV csoport tájékoztatása szerint a központ az utóbbi időben egyebek közt beszerzési, logisztikai és informatikai problémák miatt nem tudta ellátni feladatát, ezért több vezető is távozott. A vasúttársaság hangsúlyozta, hogy a szolgáltató átszervezésével ismét az átláthatóság és a gazdaságosság kerül a középpontba. A gyűlöletkeltő politikai reklámok betiltását kezdeményezik Tiszás képviselők. Indítványuk szerint nem lehetne olyan hirdetést kihelyezni, amely sérti az emberi méltóságot, illetve egy nemzet vagy faj méltóságát, gyűlöletkeltésre alkalmas vagy amelyik személyek képmását megtévesztő módon jeleníti meg. A választási kampányban se szabadna plakátot tenni a villany- és telefonoszlopokra, jelzőtáblákra vagy fákra. Rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket, és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung. A Gödi akkumulátorgyár üzemeltetője közölte, hogy az első május végi zajmérések adatai már elérhetők a vállalat közösségi oldalán, és ezek alapján a gyár zajterhelése a határérték alatt maradt. A cég tájékoztatása szerint a részletes környezetvédelmi dokumentációkat a jövőben a hamarosan induló új honlapjukon is folyamatosan megosztják a lakossággal. Meghalt a kórházban a székesfehérvári házomlás sérültje. A férfira hétfőn omlott rá egy bontás alatt álló ipari épület. A súlyos sérültet a tűzoltók és a Hunor mentőszervezet tagjai több órás megfeszített munkával a romok közé kúszva hozták felszínre. A tragikus baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás, a Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső valószínű, többfelé megélénkül, északon, illetve az ivatarok környezetében megerősödik a szél. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű, késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő. 11 óra 4 perc.
0: Ezek.
4: A Beat korszakban 1968-ban folytatjuk a képzeletbeli zenés időutazásunkat, mégpedig egy Omega örökzölddel, Presser Gábor és Adamis Anna Ha én szél lehetnék című dalával. Délig pedig mások mellett hallhatják még Horváth Attila, Sárosi Katalin és Németh Lehel, Soltész Rezső, a Fonográf és Komár László felvételeit is. Valamint születésnapján köszöntjük Marek Miklóst. Tölgyi Krisztina vagyok, és további jó szórakozást kívánok!
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Aranylemezek.

Egy kiváló előadó jó, de kettő még jobb, ahogy mondani szoktam, ezért két duettel folytatjuk az aranylemezeket. A Régi nyár című operett TV-film változatából Rutkai Éva és Latinovics Zoltán előadásában csendül fel Lajtai Lajos és Békefi István, Hol van az a nyár című örökzöldje. Őket pedig a korai táncdalkorszakból egy 1960-ban készült felvételről Sárosi Katalin és Németh Lehel követi, akik Gyöngy Pál és Szenes Iván és Jött a zápor című szerzeményét énekelték el a Magyar Rádió vonós tánczenekara kíséretével, melyet Behár György vezényelt.

Soltész Rezső 1987-ben az Annabella című romantikus dallal hódított, melyet Hoffmann Sándorral és S. Nagy Istvánnal írtak. Utána is maradunk még az érzelmeknél, hiszen a Dream a Little Dream of Me című világslágert adja elő magyarul Hoffmann Ödön szövegével, Álmodban csak engem láss címmel két kiváló színművész, Poyák Lilla és Homonnai Zsolt az aranylemezek.

Az aranylemezek képzeletbeli időgépével most irány a 70-es évek közepe. A fonográf adja elő Szörényi Levente és Bródi János a Széllel szemben című dalát, majd Vince Viktória énekli Gábor Espál és Huszár Erika Hány éjjel vártam című szerzeményét, amely 1974-ben második helyezést nyert a tokiói Yamaha Nemzetközi Dalfesztiválon.

0: Ma ünnepli a születésnapját Malek Miklós, zeneszerző, hangszerelő, karmester, előadó művész. Pályája során olyan rangos elismerésekkel tüntették ki, mint az Erkel Ferenc, a Máté Péter, a Fényes Szabolcs és az Emerton díj. De ahelyett, hogy most a szakmai életrajzában elmerülnénk, inkább hallgassuk meg őt magát egy archív interjú részletben, amelyben a zeneszerzésről beszélt.
1: Az egész zeneszerzésnek szerintem a megismerés az alapja. Nem az elvárható sikernek a mértéke és a miensége. Nem, szakmailag fejleszteni kell magam, hogy egyáltalán fejlődjek. Mert ha nem, akkor csak folyamatos ismétlésekbe keveredik az ember. Tisztelt a kivételnek, mert mindig vannak megszállottak, és a közönség között is, hál' Istennek, vannak megszállottak. De ez körülbelül úgy néz ki, hogy Budapesten 15 ezer ember, akit érdekel az a fajta koncert, ami egy kicsit múzeális. És ezen belül a kortársad is úgy kell eladni az újító jellegűt, ami hangzásában teljesen más, azt nagyon nehezen fogadják. Ez csak kicsit az én problémám, mert én arra esküszöm, hogy mi dallamra születtünk emberek. Én nem tudom elnézni a táját, hogy a szürke legyen, vagy fekete. Az úgy, ahogy van. Kiegítőd sárga, piros. És ahogy a fának az ágai így kanyarodnak, úgy az én dallamvilágom, vagy általunk szükségeltetett dallamvilág is valahogy olyan. Tisztelettel adózom az újítóknak, akik az életüknek nagy részét is ráteszik arra, hogy valami olyan irányba próbáljanak elmozdulni. Nem biztos, hogy a koncert a legjobb kifejezés erre, mert ez úgy talán félreviszi az embert, mert a koncert értelemben elvárása olyan hagyományoshoz kötődik, azt talán közelebb vinni a kíváncsi hallgatókat.
0: Malek Miklóst hallották, most pedig három örökzöld szerzeményét idézzük fel az aranylemezekben. S. Nagy Istvánnal írták az Egyre hull az őszi zápor című dalt, amit Zorán énekel az Express együttessel és a Harmónia vokállal. Ugyancsak S. Nagy István szövegére született a Hull az elsárgult levél, amely Máté Péter előadásában megnyerte a Made in Hungary rádiós dalversenyt 1973-ban. Végül pedig a macska duett hangzik el. Malek Miklós és Szenes Iván szerzeményét Hofi Géza és Kós János énekli. Malek Miklósnak sok boldog születésnapot és jó egészséget kívánunk az aranylemezekben. Arma!

0: Minden hétköznap 10 órától a Dankó Rádióban aranylemezek.
1: Egyedem, megyelem, tengertánc, cica, mit kíván? Nem kívánok egyebet, fogjuk meg az egeret!

Oj. Eltört az ujjam. Hiába fújtam. Egérke, rád emlékezem. De fáj a kezem.

0: pacudar, ő tudja csak mit akar.
1: Nem jön a pinasz, nem győzi meg az igaz.
2: Ott a farka, ott a farka, ott a farka, új maga.
0: Ez a macska farka.
1: Na, no.

Alek Miklós szerzeményei után perceken belül a felesége Toldi Mária énekel az aranylemezekben. Szécsi Pállal és a Stúdió 11 zenekarral az Egy férfi és egy nő című francia film főcímdalát adják elő Tardos Péter magyar dalszövegével. Előttük azonban Komár László énekli a Mambo Italiano című világsláger magyar változatát Gédénes György Zsüti fordításában.

Kedves hallgatóink, a mai aranylemezek végén teszünk egy tavaszi sétát, a zeneszerző Deák Tamás is együttese, valamint a harmónia vokál felvételével a déli harangszóig. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Wolf Attila hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm a figyelmüket. Az aranylemezekkel holnap ugyanekkor 10-től délig jelentkezünk. Ma pedig hamarosan a Jó ebédhez szól a nótában Budai Beatrix ül a mikrofonhoz. 2-től 5-ig pedig Szívküldi szívnek szívesen című kívánság műsorunkkal várja önöket Gál Zoltán műsorvezető és Nemes Niki szerkesztő. Én Tölgyi Krisztina vagyok, további kellemes napot és jó

0: műsorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: 1, 2, 3.
2: Minden nagy összecsapás előtt.
3: Ez azért nem játék.
2: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
4: Madar a tolláról, embert.
3: Kabátjáról.
2: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19:35-től a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Déli Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Beslin Bettina és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
2: Ellentmondóan látja a béketárgyalások állását az Egyesült Államok és Irán. A harcok ismét fellángoltak a közel-keleti térségben.
1: Berlin után ma Párizsban folytatja tárgyalásait Magyar Péter miniszterelnök. A találkozók célja Magyarország helyének erősítése a nyugati szövetségi rendszerben.
2: Megvolt az első egyeztetés az önkormányzatok és az új kormány között. A megbeszéléseket a helyhatóságok kezdeményezték a tervezett átalakítások kapcsán.
1: Az időjárásról.
2: Keleten még kisüthet a nap, másutt esős, hűvösebb idő várható.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Ismét rakétákkal lőtte Irán, Kuvaitot és Bahreint az éjszaka, miközben az Egyesült Államok csapást mért egy iráni katonai célpontra. Az amerikai erők előzőleg rakétát lőttek ki egy hajóra, amely egy iráni kikötő felé tartott, megsértve ezzel az amerikai blokkádot. Erre volt válasz az iráni támadás. Az iráni forradalmi gárdához közeli hírügynökségek arról számoltak be, hogy tegnap megtorpantak a béketárgyalásokról szóló egyeztetések Irán és az Egyesült Államok között. Donald Trump amerikai elnök ugyanakkor ezt hamisnak és tévesnek nevezte. Részletek Pék Bulcsútól.
3: Rakéták és drónok kilövéséről tett közzé felvételeket szerdán az iráni forradalmi gárda. A perzsa állam vezetése szerint a térség amerikai légibázisait vették célba, miután az Egyesült Államok újabb iráni célpontokra mért csapást. Nem sokkal éjfél után megszólaltak a szirénák Kuvaitban, mivel a légvédelem közeledő támadó eszközöket érzékelt. Ezeket végül sikerült elhárítani, és a beszámolók szerint senki nem sérült meg. A lakosságot arra kérték, ne közelítsék meg a lezuhant roncsokat. Az Egyesült Államok hadereinek középső parancsnoksága megerősítette, hogy védelmi célú csapásokat hajtottak végre Iránban. Egy felvételt is közzétettek, amelyen állításuk szerint az látható, ahogy felrobbantják egy botszvánai zászló alatt közlekedő olajtanker motorházát. A hajó állítólag egy iráni kikötőbe tartott, és többszöri felszólításra sem állt meg. Bár az elmúlt napokban számos hasonló eset történt, az áprilisban megkötött tűzszünet továbbra is érvényben van. A tárgyalások helyzetéről ugyanakkor már ellentmondásosak az állítások. Amíg Teherán azt állítja, hogy Izrael libanoni offenzívája miatt megszakították az egyeztetéseket, addig Washington szerint folytatódnak az üzenetváltások.
4: Illegal war. Against Iran.
3: Az amerikai külügyminiszter kedden többek között az iráni helyzetről is beszámolt a szenátusnak. A meghallgatáson parázsvita alakult ki. Több szenátor ugyanis indokolatlannak nevezte a háborút, és volt, aki egyenesen csődtömegnek minősítette a Trump adminisztráció külpolitikáját. Marco Rubio hangsúlyozta, hogy a konfliktus végcélja az iráni nukleáris fenyegetés teljes felszámolása. Ha a hormuzi szoros problémája megoldódik, akkor tovább léphetünk az urándúsításra. Valahol a hegyeik mélyén magas koncentrációig dúsított uránkészleteik vannak. Ezeket fel kell számolni, valamint bele kell egyezniük, hogy hosszú távon is korlátozzák, vagy teljesen leállítják a hasadó anyagok ilyen jellegű felhalmozását, jelentette ki Marco Rubio. Közben Libanon terrortámadással vádolta meg Izraelt, amiért a hét elején állítólag többen meghaltak, és mintegy 120 ember megsérült, amikor a zsidó állam egy kórház közelében bombázott a tengerparti Türosz városában. Izrael folytatja a Hezbollah elleni harcot Libanonban, bár a napokban már Beirut elleni csapásokat is kilátásba helyeztek. Ez egyelőre nem történt meg, ami sokak szerint az amerikai elnök közbenjárásának köszönhető.
1: Miközben Moszkva és Kijev újabb légicsapásokat hajtott végre, az ukrán hatóságok arra figyelmeztettek, hogy az óvóhelyek 90%-a nem felel meg a követelményeknek. Iváncsik Attila beszámolója.
5: A kelet-ukrajnai Szumi megyében egy civil meghalt, mintegy 20-an pedig megsebesültek az északai orosz légicsapások következtében. A kijevi vezérkar arról számolt be, hogy májusban összesen 50 ezer orosz katonai repülőszerkezet, például harci drón, szárnyas rakéta és irányított légibomba ellen kellett védekezni. Az éjszakai ukrán válaszcsapások ezúttal Szentpétervárt célozták, ahol lángba borult egy olajterminál, amelyen évente több mint 12 millió tonna kőolaj és földgáz termék halad keresztül. A szintén oroszországi Tambovi régióban egy hadiüzemet támadtak a nagy hatótávolságú ukrán drónok. Közben az ukrajnai óvóhelyek többségénél súlyos hiányosságokat tártak fel az országos ellenőrzések. A hatóságok jelentése szerint Ukrajnában jelenleg több mint 60 ezer óvóhelyet tartanak nyilván, mindössze 10%-uk felel meg a biztonsági előírásoknak. A legjobb állapotban a kettős rendeltetésű létesítmények, például a metróállomások vannak. A legtöbb hiányosságot a lakóépületek pincéiben kialakított egyszerű óvóhelyeknél tapasztalták. Sok helyen hiányzik az akadálymentesítés, az elsősegélyfelszerelés, a tűzvédelmi eszköz és az ivóvíz is.
1: Párizsban folytatódnak ma a miniszterelnök tárgyalásai. Magyar Péter a francia fővárosban Emmanuel Macron államfővel és a francia nemzetgyűlés elnökével is találkozik. A kormányfőt tegnap Berlinben fogadta a német kancellár, akivel a két ország közötti együttműködés erősítéséről, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdéséről is egyeztetett. Harcsás Gergely összefoglalója.
6: A kormány tovább dolgozik Magyarország helyének erősítésén a nyugati szövetségi rendszerben, hangsúlyozta hétfőn parlamenti felszólalásában a miniszterelnök. Ezt a célt szolgálja a mai franciaországi és a keddi németországi látogatás is. A berlini találkozón a német kancellár ismét gratulált Magyar Péter választási győzelméhez, amivel szerinte hazánk jelentős fordulóponthoz érkezett. Friedrich Merz megerősítette, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Magyar Péter győzelme inspirációt jelent egész Európának, fogalmazott a kancellár, aki az együttműködés erősítését is szorgalmazta. Olyan időket élünk, amikor Európa szabadsága és egysége ismét veszélyben van. Oroszország által a NATO-ra jelentett fenyegetés és Moszkva Ukrajna elleni háborúja alapvető kihívások elé állít bennünket, úgyhogy fontos, hogy nagyon szorosan összetartsunk, és hogyha Magyarország ismét egyértelműen Európa oldalán áll, akkor az erősíti a szabadság ügyét is. A parlamenti választáson kapott felhatalmazás miatt nem csak Magyarországon, hanem Európában is óriásiak az elvárások az új kormánnyal szemben. Ezt már a magyar miniszterelnök mondta. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, és konstruktív partner lesz. Jelezte, kormánya ott lesz, amikor feladatokat kell megoldani. Akár az Európai Unió 2034-ig szóló pénzügyi keretéről, akár az illegális migrációval szembeni küzdelemről, vagy a versenyképesség kérdéseiről legyen szó. A kormányfő a partnerség elmélyítését is a célok között említette.
7: Beszéltünk energiaforrásokról, energiafüggetlenségről. Megerősítettem a kancellár úrnak, hogy az új magyar kormány mindent el fog követni, hogy a lehető legtöbb irányból, helyről tudjuk beszerezni az energiaforrásokat, legyen szó gázról, vagy éppen olajról.
6: A miniszterelnök hozzátette, szeretnék elérni, hogy az infrastrukturális, a gazdasági és a kulturális együttműködés is erősödjön a térségben. Ezért a találkozón felvetette Németország bevonását a visegrádi együttműködésbe.
8: A magyar diplomáciának egy sikere, hogy 3 héttel a beiktatás után Európa legnagyobb hatalma fogadja a magyar miniszterelnököt. Szerintem ez jó és fontos.
6: Utalta berlini találkozó jelentőségére a Magyar-Német Intézet igazgatója. Bauer Bence a Kossuth Rádióban azt mondta, a két ország között fontos társadalmi és gazdasági kapcsolatok vannak, és a jövőben Ukrajna uniós tagságának ügye is egyetértési pont lehet.
8: Brüsszelben ugye nagyon azt mondják, hogy Ukrajnát mi hamarabb be kell venni az Európai Unióban, Berlinben már másképp gondolkodnak erről. És ugye Friedrich Merz ezt már korábban is kijelentette, hogy nem csak hogy 2027, de még 2028 se egy reális céldátum ukrajnai tagságot illetően. És egyébként hasonlókat mondott Magyar Péter miniszterelnök, aki egyébként kiemelte, hogy se katonákat, se fegyvereket nem küld Magyarország, azaz e tekintetben nincs itt változás.
6: Magyar Péter több gesztust is tett Berlinben, jegyezte meg Bauer Bence, példaként említve, hogy a kormányfő meghívta Friedrich Merzet az 1956-os forradalom 70. évfordulója alkalmából tervezett budapesti megemlékezésre, valamint azt is jelezte, hogy Magyarország támogatja Németország ideiglenes tagságát az ENSZ biztonsági tanácsában.
1: A miniszterelnök szerint Orbán Viktor volt kormányfő kézi vezérléssel irányította a bűnüldöző és a titkosszolgálati szervezetek munkáját. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, Orbán Viktor maga dönthetett rajtaütésekről és eljárások elhúzásáról, ezért vállalnia kell a felelősséget.
2: A miniszterelnök arra reagált, hogy a Telex azt írta, március elején a kormány és Orbán Viktor döntött arról, hogy a hatóságok tartóztassák fel az ukrán aranykonvojt, bár a rajtaütés szakmailag semmi sem indokolta. A Fidesz szerint Magyar Péter hazudik. Az előző kormány idején a hatóságok jogszerűen működtek, az eljárások megindítása pedig törvényesen történt.
1: Uniós forrásokból újul meg a HÉV, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a Brüsszellel kötött megállapodás lehetőséget teremt 16,4 milliárd euró hazahozatalára, a pénz egy részét pedig közlekedésfejlesztésre fordítják. Szakértők szerint az uniós források jelentősen segíthetik a gazdasági növekedést és erősíthetik a nemzetközi befektetői bizalmat Magyarország iránt. Barna Péter összeállítása.
9: Naponta átlagosan 200-250 ezeren utaznak HÉV-vel Budapesten és az agglomerációban. A járművek viszont régiek és elavultak, ezek a HÉV szerelvények 45 és 60 év közöttiek. Uniós forrásból lecseréljük a HÉV flottát. Ezt írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy az EU-s források lehetőséget teremtenek 42 új, korszerű motorvonat beszerzésére. Ezeket a szentendrei, a ráckevei és a csepeli HÉV vonalakon állítják majd forgalomba. Az összes jelenleg közlekedő szerelvényt új, akadálymentes, klimatizált járműre cserélhetik. A miniszter azt írta, a közbeszerzést már idén kiírják, az első szerelvények 2029-re megérkezhetnek. Vitézi Dávid egy videóban pedig arról beszélt, az uniós források jelentős része közlekedési beruházásokra megy majd. Az Intercity flotta és a HÉV járművek cseréjére 2 milliárd eurót fordítanak.
10: Az uniós pénzeknek az egyik legfontosabb eredménye az, hogy a magyar Intercity flotta megújítására és a HÉV-ek járműcseréjére szereztünk összesen közel 2 milliárd euró. Óriási pénz, forrást. 10 éve nem költött, nemhogy ennyit, még csak összehasonlítható mennyiségű összeget se vasúti járműpark frissítésre Magyarország.
11: Hazahoztuk a magyar emberek pénzét.
9: Történelmi eredménynek értékelte Magyar Péter a múlt heti brüsszeli megállapodást. A miniszterelnök azt mondta, ősztől összesen 16,4 milliárd euró, azaz mint egy 6000 milliárd forint uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé.
11: A megállapodás előtti éjszaka még majd 1000 milliárd forinttal tudtuk emelni a feloldott uniós források összegét. Egy jottányit sem engedtem sem jogi, sem pénzügyi területen. Ez egy valódi tárgyalás volt, egy valóban szuverén ország kormányának a tárgyalása.
9: Magyar Péter közölte, hozzáférhetővé válik 2,2 milliárd euró egyetemi és innovációs forrás, a korábban befagyasztott 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás, a helyreállítási alapból pedig 10 milliárd euró.
12: Ez segítheti a gazdasági növekedést.
9: A piacok és a befektetők figyelemmel követik, mi zajlik Magyarország és az Európai Bizottság között. Erről a gazdasági elemző beszélt az M1-en. Molnár Dániel hangsúlyozta, ha megérkeznek az EU-s források, azzal nőhet a nemzetközi befektetői bizalom a magyar gazdaság iránt.
12: Van az uniós források megérkezésének egy ilyen pszichológiai hatása is piacokra. Látják, hogy Magyarország is a bizottság, az Európai Unió között a konfliktusok száma csökken, és rendeződik a kapcsolat, azt ők is pozitívan értékelhetik. Ez alacsonyabb hozamokat eredményezhet, csökkenhet például az államadóság finanszírozási költsége, szintén megtakarítás, nagyobb forrást ő hozhat a kormány számára.
9: Az elemző hozzátette, a magyar kormányt sürgeti az idő, a helyreállítási alap 10 milliárd eurójának kifizetéséhez ugyanis augusztus végéig el kell érni a meghatározott feltételeket, a pénzt pedig évvégéig fel kell használni.
1: Benyújtotta az országgyűlésnek a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot Mellétei Barna Márton, a Tiszapárt frakció vezető helyettese.
2: Az indoklás szerint a szuverenitásvédelmi hivatal tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált. A szervezet valódi célja a beterjesztő szerint az volt, hogy nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre. A Fidesz tiltakozik a szuverenitásvédelmi hivatal felszámolása ellen. Közleményükben azt írták, a Tisza kormány lépésről lépésre számolja fel Magyarország szuverenitását. Az Európai Ügyészséghez csatlakozással pedig szerintük magyar állampolgárokat rendelnek idegenválthatóság alá.
1: A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium partnerként tekint az önkormányzatokra. A kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, közölte a tárca vezetője.
2: Lőrinc Viktória közösségi oldalán azt írta, a mai bemutatkozó egyeztetés célja a szorosabb együttműködés és a közvetlenebb szakmai párbeszéd kialakítása volt. A találkozón a helyhatóságokat érintő összes fontos kérdésről szó esett.
1: Hódmezővásárhely polgármestere szerint az elmúlt 16 évben szisztematikusan építették le az önkormányzatok önállóságát. Márki-Zay Péter úgy fogalmazott, a helyhatóságokat kifosztották, mert az átruházott állami feladatoknak csak a 42%-át finanszírozták. Hangsúlyozta, mindennek ellenére az önkormányzatok sokkal jobb szolgáltatásokat nyújtottak, mint az állam.
2: A polgármester azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy több városvezető és önkormányzati szövetség is megkereste az új kormányt a tervezett átalakításokkal és a fizetés csökkentésekkel kapcsolatban. Márki-Zay Péter arról is beszélt, hogy az új kormányhoz méltatlan lenne, ha a polgármesteri fizetések esetleges csökkentésének az volna a célja, hogy a városvezetők távozásával előrehozott önkormányzati választást írjanak ki.
13: Hogyha most egy előrehozott választást csinálnak, és utána megtiltják, hogy aki két cikluson keresztül volt polgármester, az elindulhasson, akkor gyakorlatilag az jelenlegi polgármesterek 95%-át egyszerűen eltiltják az indulást adminisztratív törvényi úton, miközben már arra sincsen törvényes magyarázat, bár én magam is föl vagyok háborodva sok fideszes kollégának, akik például Vásárhelyet kirabolták a mi járásunkba. Tehát én nekem aztán szívem lelkem kívánja, hogy ezek az emberek bűnhődjenek. De a jogállam, amit most megválasztottunk április 12-én, egy szabad, demokratikus, erkölcsös, tisztesség. Európai jogállam, abban egyszerűen nem fér bele az, hogyha valakinek 5 éves ciklusa van, akkor azt az 5 év ciklus előtt bármilyen indokkal előrehozott választással félbevágjuk ezt a mandátumot.
1: Minden a szabálytalanság gyanúját felvető ügyet feltár az országgyűlés végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottsága, jelentette ki a Mi Hazánk mozgalom elnöke.
2: Toroszkai László a Kossuth Rádióban azt mondta, Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben ugyan megnevezte őt, mint a bizottság leendő vezetőjét, a hivatalos kinevezése még nem történt meg, de bízik benne, hogy hamarosan megkapja a kinevezését. Hozzátette, a kormányfő döntése váratlanul érte, ugyanis a múlt héten elutasították a párt azon módosító indítványait, amelyeknek az volt a céljuk, hogy ne kizárólag a Tisza párt képviselői vezessék a létrejövő 5 parlamenti vizsgálóbizottságot.
13: Én azt tudom megígérni, hogy mindent ki fogunk vizsgálni részlehajlás nélkül, és annak is nagyon örülök, hogy azt a nagyon régi javaslatunkat, hogy non-profittal alakítanánk a végrehajtói rendszert, azt a kormány megígérte, támogatja, mert gondoljunk csak bele abba, hogy a bírósági végrehajtói rendszerben a végrehajtók ugye éves szinten 600 millió forint profitra törnek, pont az egyébként, hogy ki tudják fizetni ezeket a vesztegetési pénzeket, miközben a bírók azok az államtól kapják a fizetésüket nagyon helyesen, meg is kell őket fizetni, de ugyanezt várjuk el a végrehajtók esetében, és akkor nem lesz ennyi visszaélés.
1: Nem ad alkotmányos indokot Súlyog Tamás leváltására az, hogy bizonyos ügyekben hallgatott. Erről Hak Péter jogtudós beszélt a közmédiában. A kormány alkotmánymódosítással tenné lehetővé a köztársasági elnök eltávolítását, miután az államfő jelezte, hogy önként nem mond le. Hak Péter szerint a megszólalás vagy a hallgatás megítélése lehet ízlésbeli és politikai kérdés, de ettől még a köztársasági elnök nem válik alkalmatlanná a feladatára. Mészáros László összeállítása.
14: Orbán Viktor bábja.
15: Súlyog Tamásnak az elmúlt 2 évben az ország egységét kellett volna megtestesítenie, és örködnie a magyar demokratikus államrend felett, de semmit nem tett. Erről beszélt Magyar Péter kedden a német kancellárral tartott berlini sajtótájékoztatón. A miniszterelnök bírálta az államfőt, mert ahogy fogalmazott, Súlyog Tamás végignézte, hogy Orbán Viktor kormányzása alatt több ezer magyar gyermeket tesznek tönkre pedofil rémek gyermekotthonokban, és hogy Orbán Viktor felhasználja a titkosszolgálatokat, és megpróbálja tönkretenni a legnagyobb ellenzéki pártot.
16: A lemondás lehetőségét a személyes életem szempontjaitól függetlenül, felelősen megfontolva, arra a meggyőződésre jutottam, hogy ez nem adna megoldást.
15: Súlyog Tamás a határidő lejárta előtt jelezte, nem távozik önként. Hangsúlyozta, esküje és a tisztség méltósága az alkotmányos rend védelmére kötelezi. A jogállam pedig nem épülhet fenyegetésekre.
17: Módosítani fogjuk a szükséges módon az alaptörvényt.
15: A kormány alkotmánymódosítással tenni lehetővé a köztársasági elnök eltávolítását. Magyar Péter miniszterelnök erről hétfő reggel beszélt, miután a Sándor palotában egyeztetett Súlyog Tamással.
17: Helyre kell állítanunk annak a tisztségnek a tekintélyét, amelynek a magyar nemzet egységét kellett volna és
7: kellene megjelenítenie.
18: Azok az érvek, amiket most már sokszor megismételtek, azok nem arról szólnak, hogy a köztársasági elnök törvénysértett.
15: A nemzet megosztott azokban a kérdésekben, amelyeket a miniszterelnök számon kér a köztársasági elnökön. Mutatott rá Hak Péter az M1 48 perc című műsorában. A jogtudós úgy véli, az elnöki szerepvállalás megítélése szubjektív, és a korábbi államfők példája is azt mutatja, hogy a hallgatás nem egyenlő az alkalmatlansággal.
18: Most az, hogy az elnöknek ezekben az ügyekben meg kellett volna szólalni, nem vagy nem, az ízlés kérdése, de az, hogy nem szólalt meg, az nem jelent alkotmányos indokot arra, hogy őt leváltsák. Az összes korábbi elnök esetében azoknál is, akiket a miniszterelnök úr pozitív példaként említett, Göncz Árpád, Márl Ferenc, Sólyom László, mindegyiküknél voltak vagy a megszólalásuk, vagy a hallgatásuk miatt viták, de soha nem merült az fel, hogy ez a hallgatás vagy megszólalás őket alkalmatlanná tette volna.
15: A jogász professzor példaként hozta fel Göncz Árpádot, aki a bokros csomag ügyében nem szólalt meg, és nem fordult alkotmánybírósághoz, miközben azok a kormányzati intézkedések népszerűtlenek voltak. Vona Gábor szerint egy jó megoldás van Magyar Péter és Súlyog Tamás vitájára. A második reformkor elnöke szerint Súlyog Tamás maradása és kormányzati elmozdítása is rossz forgatókönyv. Szerinte az egyetlen helyes megoldás, ha az államfő önként lemond, és közvetlen elnökválasztást tartanak, amin akár Súlyog Tamás is elindulhat, aki pedig megszerzi a társadalmi többséget, az 5 évre jogi és erkölcsi értelemben is legitim köztársasági elnöke lesz az országnak.
1: Magyarország eurózónába való belépéséhez elengedhetetlen az európai árfolyam mechanizmushoz való csatlakozás, erről pedig a magyar kormánynak és a jegybanknak közösen kell döntenie. Hívta fel a figyelmet a GKI Gazdaságkutató ZRT szakmai igazgatója, miután a miniszterelnök hétfőn a Magyar Nemzeti Bank elnökével tárgyalt.
2: Balogh Csaba a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, az általános gazdasági stabilitás miatt is fontos, hogy konstruktív együttműködés legyen a kormány és a jegybank között, amire mindkét vezető kifejezte a szándékát. A vezetőkutató arról is beszélt, hogy Varga Mihály hivatalban maradásával folyamatos átmenet van a gazdaságpolitikában, ami a forintárfolyam alakulásában is megmutatkozott.
19: Azt látjuk, hogy már a választások előtt, amikor a közvéleménykutatásokból látszott, hogy jó esélye van egy kormányváltásnak, már akkor is egy érezhető erősödés volt a forintban, és ez a kormányváltást követően, választásokat követően már még tovább tudott folytatódni, és az is nagyon fontos, és ez látszik is az adatokból, hogy ez a konstruktív kapcsolat, a konstruktív viszony a két fél között, ez az árfolyam stabilitását is támogatni tudja. Tehát mikor ebben egy erősödés volt az elmúlt hetekben, azért azt látjuk, hogy viszonylag stabilizálódni tudott, ezen a 355 környékén vagyunk most, de hogy körülbelül ezen az eurós árfolyam környékén.
1: Felmentette a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét a belügyminiszter.
2: Pósfai Gábor tegnapi hatállyal döntött Erdik Tamás rendőrvezérőr nagy menesztéséről. A közlemény szerint helyét mától Baricska Norbert Tamás rendőrezredes vette át.
1: Simon Enikőt nevezte ki a MÁV Szolgáltató Központ ZRT vezérigazgatójának Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a tisztségéből felmentett Bada János helyére.
2: A MÁV csoport tájékoztatása szerint a központ az utóbbi időben egyebek közt beszerzési, logisztikai és informatikai problémák miatt nem tudta ellátni feladatát, ezért több vezető is távozott. A vasúttársaság hangsúlyozta, hogy a szolgáltató átszervezésével ismét az átláthatóság és a gazdaságosság kerül a középpontba.
1: A gyermekeket és családokat érintő problémák megoldása közös társadalmi felelősség, hangsúlyozta a Gyermekjogi Civil Koalíció elnöke a Kossuth Rádióban. Katonáné Pér Erika elmondta, a szakmai hálózat kidolgozott egy több mint 100 oldalból álló gyermekjogi reformjavaslatcsomagot, amelyet átadtak Bódis Kriszt a társadalompolitikáért felelős kormánybiztosnak.
2: A javaslat hangsúlyozza, hogy a gyermekek védelme érdekében fontos az egészségügyi, az oktatás és a szociális ágazat, valamint a gyermekvédelmi rendszer együttműködése, emelte ki a szakmai hálózat vezetője. Hozzátette, a dokumentum javaslatot tesz a területek összehangolására, és feltárja a hiányosságokat.
20: A dokumentumban először egy úgynevezett átfogó, tehát valamennyi rendszert érintő javaslatokat fogalmazunk meg, például, hogy gyermekközpontú jogalkotás legyen, tehát mindig meg kell vizsgálni, hogy az adott döntés, törvényjavaslat mennyiben érinti a gyermekeket, és hogyha negatívan értékelik ezt a hatásvizsgálatot, akkor nyilván kell csökkentéseket tenni erre, de ennyire fontos a gyerekjogi edukáció, vagy az, hogy legyen egy átfogó gyerekjogi stratégia.
1: Június 30-áig adhatják be a 2024-re vonatkozó glob adóbevallásokat a multinacionális cégek magyarországi leányvállalatai. Ez az adó nem becslések szerint 1000-nél is több vállalatot érint idehaza, mondta a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője a Krónikának.
2: Linzmeier Szilvia emlékeztetett, ezt az adótípust azon cégek kötelesek megfizetni, amelyeknél a cégcsoport éves összevont árbevétele a 2024-et megelőző 4 évből legalább 2-ben eléri vagy meghaladja 750 millió eurót. Az a cég, amelyik a határidőig az erről szóló emlékeztető levél ellenére az adót nem vallja be és nem fizeti be, több millió forintos bírságra számíthat.
0: Ha valaki ezt a határidőt elmulasztja, a mulasztási bírság összege az jóval magasabb, mint az általános mulasztások esetén. Itt a maximum bírság mértéke az 10 millió forint. De van egy kedvező szabály a törvényben, pont azért, hogy ez egy új adófajta. Azt mondja a törvény, és a NAV is így fog eljárni, hogy a bevezetés időszakában, ami egészen 2026. december 31-éig elkezdődött adóévekre igaz, abban az esetben, hogyha valamelyik cég kellő körültekintéssel, kellő gondossággal járt el, akkor ezt a bírságot a NAV nem fogja kiszabni.
2: 4 perc múlva 12:30.
1: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy Párizsban folytatja tárgyalásait Magyar Péter miniszterelnök. A találkozók célja Magyarország helyének erősítése a nyugati szövetségi rendszerben. A folytatásban pedig beszámolunk egyebek mellett arról, hogy nyáron nyílik meg a Biodóma fővárosi állat- és növénykertben.
21: Déli krónika.
1: Minden eddiginél több repülő érkezett Budapestre, és indult innen a labdarúgó bajnokok ligája döntő mérkőzésének hétvégéjén. Vasárnap 759 gép használta a fel- és leszállásra a Liszt Ferenc nemzetközi repülőteret. A Budapest Airport ZRT egy évig készült a forgalom zavartalan lebonyolítására, mondta a vállalat kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
2: Valentinyi Katalin közölte, 3 nap alatt több mint 2000 gépet kezeltek a reptéren, ahol 200 000-nél is több utas fordult meg. A megnövekedett forgalom miatt a kisebb repülőtereket és a szomszédos országok légi kikötőinek egy részét is igénybe vették.
22: A privát magángépek parkoltak vidéki repülőtereken, vagy közeli országok repülőterein. Ha jól emlékszem, akkor azon az éjszakán, amikor itt vége volt a mérkőzésnek, vasárnap reggelig több mint 150 magángép ment el. Ez extrém forgalom. Ennek egy külön terminál van, egyébként is a GAT terminál kialakítva a repülőtéren. Az ott lévő kollégák, földi kiszolgálók is minden erejüket és erőforrásukat beletéve nagyon szuperül kezelték ezt a forgalmat. A repülőgépek úgy mozogtak, hogy sokan berepültek, kiszállt az utas vagy az utasok, elment a gép, majd amikor jött az utasért vissza, vagy az utasokért vissza, akkor repült be újra. Nem parkoltak nálunk ezek a gépek, hiszen nincs annyi parkolóhely.
1: Már a Kressz átfogó módosítása előtt szabályozná az elektromos rollerek használatát Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A szigorítást közlekedési szakemberek is szorgalmazzák. Részletek Csüri Fanni Noa összeállításában.
23: Pest-vár megyében tavaly 76 olyan baleset történt, amelyben elektromos rollerrel közlekedők is érintettek voltak. Ebből 21 súlyos sérüléssel, egy pedig tragédiával végződött. Sajnos idén is volt már erre példa.
2: Mondta korábban a közmédiának Szekeres Dominika Pest-vár megyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense. Nyíregyházán egy héten belül 5 rolleres baleset is történt, tájékoztatta a közmédiát Bordás Béla városgondnok.
24: 3-szor annyi rolleros baleset van, mint kerékpáros baleset,
2: tette hozzá.
25: Véleményem szerint jó, mert nagyon sok úgymond gyermek vezeti a rollert, és nagyon sok szülő nem figyel oda, hogy neveli azt a gyerkőcöt,
2: mondta Mikolics Vanda, aki rolleresként üdvözölni az esetleges Kressz módosítást. A balesetek száma és súlyossága miatt a nagy teljesítményű elektromos rollerek használatára vonatkozó előírások áttekintésével nem lehet megvárni a Kressz átfogó módosítását. Erről beszélte a közlekedési és beruházási miniszter az RTL híradónak.
26: A Kressznek például a nagy teljesítményű rollerekre vonatkozó szabályainak a felülvizsgálatát én egy külön ütemben is javasolnám. Tehát azt gondoljuk, de még a kormány ezt nem tárgyalta meg, várhatóan következő hetekben fogja, hogy a Kressz ne egy lépcsőbe módosítsuk, hanem kettőbe, gyorsan lépjünk rollerügyben, és aztán a teljes átfogó felülvizsgálat az nyilván egy hosszabb ideig tartó, nagyobb társadalmi egyeztetés, több Kressz oktatást igénylő változtatást, tehát arra több időt kell hagyni. Látjuk a problémát, és Kressz módosítási javaslatokkal élni fogunk a közeljövőben.
2: Hangsúlyozta Vitézy Dávid. Pető Attila közlekedési szakoktató szerint is minél hamarabb be kellene illeszteni a legfontosabb rolleres szabályokat a jelenleg hatályos Kresszbe.
3: Vannak kicsi és nagy teljesítményű motoros rollerek, tehát nem egyformák ezek az eszközök. A nagy teljesítmény az inkább hallja az a segédmotoros kerékpár, és akkor felmerül például az a kérdés, hogy kell-e hozzá jogosítvány. De a kis teljesítményű is mindenképpen azért beszélni kéne arról, hogy az életkort hogyan határozzuk meg. Szerintem 12 év alatt azért nem kéne közútra kiengedni elektromos rollerrel, úgymond gyerekeket. Meg kéne határozni, hogy pontosan hol menjenek, mennyivel menjenek, és milyen védőfelszerelésekkel. Tehát sisak nélkül én nem engednék senkit rollerezni, tehát az a minimum.
2: A szakember a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a kiskerekű járművel már 20-25 km/órás sebességgel haladva is nagyot lehet esni, ezért kesztyűt, valamint térd- és könyökvédőt is ajánlott hordani.
1: Nyáron megnyílik a biodóm a Fővárosi Állat és Növénykertben, jelentette be az intézmény főigazgatója.
2: Sós Endre közölte, az épület csaknem egy hektáros központi csarnokában egy trópusi növényeket és különleges állatokat bemutató részt alakítanak ki, ahol egy dínó kiállítás és egy több mint 14 méter magas vízesés is helyet kap. Hozzátette, az új bemutató teret várhatóan júliustól a meglévő jegyrendszerben külön díjfizetése nélkül lehet megtekinteni. A biodóm építése 2017-ben kezdődött, 2020-ra szerkezetkész állapotba került, a beruházás befejezését azonban finanszírozási problémák akadályozták, a mostani fejlesztésre több mint 350 millió forintot fordít az állatkert.
4: Az eredeti koncepció, ami miócél Magyarország volt, az már ezt többször jelentett, jelentősen változott. Alapvetően ez az épület most ember és természet együttéléséről fog szólni, és ebben nyilvánvalóan megjelenik az ember szerepe, a növények szerepe, maga az az épület egy ökoszisztémaként értékelhető és működhethető, és például most erre a megnyitásra 1100 négyzetméternyi műszikla készült el, de a műsziklák mennyiségét az eredeti projekthez képest kb. 40%-kal csökkentettük, pontosan azért, hogy a növényes felületeket növeljük.
1: Rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket, és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung.
2: A Gödi akkumulátorgyár üzemeltetője közölte, hogy az első május végi zajmérések adatai már elérhetőek a vállalat közösségi oldalán, és ezek alapján a gyár zajterhelése a határérték alatt maradt. A cég tájékoztatása szerint a részletes környezetvédelmi dokumentációkat a jövőben a hamarosan induló új honlapjukon is folyamatosan megosztják a lakossággal.
1: Meghalt a kórházban a székesfehérvári házomlás sérültje. A férfira hétfőn omlott rá egy bontás alatt álló ipari épület.
2: A súlyos sérültet a tűzoltók és a Hunormentő szervezet tagjai több órás megfeszített munkával hozták felszínre. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.
1: Javult annak a négy embernek az állapota, akik a tiszaújvárosi robbanásban sérültek meg, és a debreceni klinikai központban kezelik őket. Egyikük már elhagyhatta az intenzív osztályt.
2: A miskolci kórházban ápoltak közül két sérült már hazatérhetett, így jelenleg már csak egyet ápolnak a borsodi intézményben. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén május 22-én reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy fiatal férfi meghalt, többen megsérültek.
1: Megállíthatatlanul terjed a bozót tűz Spanyolország déli részén, Murcia közelében. Több mint 100 embert kitelepítettek, mivel a lángok már lakott területeket is megközelítettek. Eddig sikerült a házaktól elzárva tartani a tüzet, de az erdő nagy területen leégett. A hőség és az erős szél nehezíti a szakemberek munkáját. Kanalas Lili és Pék Búcsú összeállítása.
5: Spanyolország déli részén Murcia elővárosát vészesen megközelítette egy bozott tűz. Az utcákat füst lepte el, az emberek többsége ezért autóba ült és elmenekült. Kimenekítettek, mert a tűz nagyon gyorsan terjedt éppen a lakásom előtt, mondta egy nő. A hatóságok kedd délután több mint 100 embert szólítottak fel távozásra, bár a lángokat végül sikerült megfékezni a lakóházak közelében. A tűz így is hatalmas pusztítást okozott a környező területeken. A lángok elérték a telkünket, gyorsan terjedtek egyik oldalról a másikra, az autók egymás után gyulladtak ki, panaszkodott egy férfi. A lángok megfékezéséhez mintegy 300 tűzoltót vezényeltek a helyszínre, a hatóságok munkáját azonban megnehezíti a 40 fokos hőség és az erős szél. Az oltást tucatnyi légiegység segíti, a mentéshez a helyi szakemberek mellett a spanyol hadsereg tűzoltói is csatlakoztak.
6: Több mint 100 hektárnyi terület égett le. A hatóságok között viszont kiváló az együttműködés. Most arra a lakóépületekhez legközelebb eső területeken, ahol a legfontosabb volt, ott a szakemberek már irányításuk alatt tartják a helyzetet. A többi erdős területen pedig igyekeznek megfékezni a lángokat, magyarázta a régió vezetője. Spanyolországban tavaly nyár óta, amikor rekordot döntötte hasonló katasztrófák mértéke, akkor 3 hónap alatt több mint 400 ezer hektár égett le, ami nagyjából Csongrád-Csanád vármegye teljes területének felel meg.
1: A Kárpát-medence 60 középiskolájából érkező mintegy 1000 diák részvételével rendez megemlékezést holnap a Nemzeti Összetartozás napján a Rákóczi Szövetség sátorai újhelyen.
2: A meghívottak a Rákóczi táborban és a Magyar Kálvárián közösen ünneplik a magyar nyelv és kultúra fennmaradását, mondta a szövetség elnöke. Csáki Csongor a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, az emléknapi programok része, hogy átadják a tábort kiegészítő új parkot, amelyet a közelmúltban elhunyt Kozma Imre atyáról, irgalmas rendi szerzetesről neveztek el.
8: Maga az emlékünnepségünk az majd a Szárhegy tetején lesz, ahol a Szent István kápolna, illetve a 100. országzászló is található a Magyar Kálvária felett, és ezen a réten lesz az emlékünnepség. A diákok pedig, amikor majd ez az esemény véget ér, akkor a Nemzeti Összetartozás hídján sétálnak vissza a Rákóczi táborba, és hát szeretnénk egy látványos eseményt is június 4-én itt megvalósítani. Minden diáknak, mint az 1000 vendégünknek egy A2-es méretű táblára, ami piros-fehér-zöld színű lesz, rányomtattuk a lakcímének a település nevét. És reméljük, hogy ez az 1000 diák ezzel az 1000 település névvel majd szépen szimbolizálva összeköti a Kálváriát a táborral. Ez egy látványos eleme lesz a megemlékezésünknek.
1: Pomázon is bemutatták a Nikola Tesla Végtelen Energia című musicalt. A világhírű feltaláló Nikola Tesla életét és munkásságát bemutató magyar produkció tavaly elnyerte az év legjobb musical díjat Dél-Koreában.
2: A pomázi sajtótájékoztatón Leidinger István, a város polgármestere elmondta, Teslának személyes kötődése volt a településhez, így az előadással az ő személyének szeretnének emléket állítani.
9: Teslahoz való viszonyunkat talán leginkább azzal tudnám kifejezni, hogy nem ez az első alkalom, hogy megemlékezünk a világhírű feltalálóról, hanem most már talán 5. éve vannak Tesla napok Pomázon, egynapos, kétnapos, háromnapos rendezvények, kisebb volumenű rendezvények, viszont az emlékét őrizzük, éppen a napokban egy emléktáblát avattunk, illetve újra avattunk egy emléktáblát, ugyanis meg tudjuk mutatni azt a házat, ahol 1881-ben, 82-ben, illetve 1892-ben Tesla lakott, élt Pomázon.
10: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint torlódás van az M1-esen Budapest felé a Tata és az M0-as csomópont között kiépített terelésben, főleg a külső sávban. Érdemes a belső sávot választani. A 18-as kilométernél munkavégzés miatt lezártak egy sávot, emiatt ott még nagyobb a dugó. Dolgoznak az M0-as déli szektorán, az M5-ös felé a 2-es és a 4-es kilométer között lezárták a külső sávot. A keleti szektorban az M3-as irányába ugyancsak munkavégzés miatt van sávzárás, ott 2-3 kilométeres a kocsisor.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
11: A fővárosban a H5-ös hév Budakalász és Békésmegyer között a Szentendre irányú vágányon közlekedik baleset miatt. Napközben a Kerepesi úton a Barostér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani csatorna karbantartása miatt. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani vízvezeték javítása miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
10: Időjárás jelentés.
1: Hogyan változik az időjárásunk? Kérdezem a meteorológust, Förhéz Adrient.
12: Szervusz, és köszöntöm a kedves hallgatókat. A csapadékzóna, amely jelenleg a nyugati területek felett található, folytatja az útját kelet-észak-kelet felé, eleinte érintve a Duna-Tisza közét, majd késő délután a Tiszántúlt is. A súlypont holnapra fokozatosan észak-kelet és kelet fölé helyeződik. A hullámzó frontelzóna útját több ponton eső, zápor, eső és zivatar kíséri. A középső ország részben és a délkeleti csücsökben heves cellák is kialakulhatnak. Ezeket felhőszakadás, erős vagy viharos széllökések és apró szemű jég is kísérheti. A soron következő éjszaka nyugat felől már megnyugszik a légkör, csökken, szakadozik a felhőzet. Holnap az ország döntő részén zömmel kellemes napos időre számíthatunk. De északkeleten és keleten még a nap első felében megdörrelhet az ég. Köszönöm a figyelmet!
1: Ez volt a Déli Krónika. A szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Bánáti Bence és a technikai munkatársak Farkas Szilvia, Sós Zoltán és Sije Gábor nevében is köszöni figyelmüket Beslin Bettina és Bőti Attila. Viszont hallásra!
7: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
13: Az életre való alkalmasságod legnagyobb bizonyítéka, ha az emberek megosztják veled legtitkosabb gondolataikat. Csontos Márta írónő szavaival szeretettel köszöntöm Önöket 2026. június 3-án szerdán is. Jó ebédhez szól a nóta. Tartsanak velem egészen 2 óráig. A Rózsafámon Rózsabimbó és az Ilyen asszony való nékem című csárdással indítjuk a mai műsort. Farkas Rozika után Jenei Gábor énekel. Jó szórakozást kívánok!

És már is a folytatásban a 2024-es év magyar nótája szavazás harmadik helyezettje szól, mármint Leszler József és Deák Rózsa szerzeménye, a Van egy ház a Tiszaparton. Most ezt a szép nótát az 50. jubileumi stúdió koncertről hoztam el önöknek, ahol is Kalina Enikő énekelte el ezt a nagy klasszikust Miskolci Balogh Zoltánnal és zenekarával. Fogadják sok szeretettel, mint ahogyan Mészáros János Elek előadásában a Hullámzó Balaton tetején című dalt.

És most emlékezzünk Csanádi György dalénekesre, születésének évfordulóján. A magyar Csanádi születésű magyar nóta énekes énektanulmányait Szalai Lászlónál és Kisangyal Ernőnél kezdte meg magánúton, aztán az OSK stúdióban nem más, mint Vörös Sári tanítványa volt. 1972-ben lett hivatásos énekes, bár már gyermekkorában a magyar Csanádi nemzetiségi művészegyüttesben mint népi táncos és mint énekes is közreműködött. Most itt az Ankó Rádióban az öreg idő, szálló idő, a miért hittem a szavának, és a Szerelem Szerelem című magyar nótákat halljuk előadásában. Kísér ifjabb Sánta Ferenc, majd Burakó.

szeretem, szeretem, szeretem, mert szerelem egyedül az orvossága. Csókot adott ezer számra, csókra csábít csók a szája. Szeretem, szeretem, szeretem, mert szerelem.

0: her zaralam edemür azormuş şarkı. Çok ot adot ezer sağra çok rap çabit çok ussayo. Seretem seretem seretem her zaralam edemür azormuş şarkı.
1: Astor Piazzolla Adios Niño című művét halljuk a folytatásban, Tordai Zoltán és a zenekara játszik, aztán tartunk egy kis szünetet, de persze visszatérünk, 13 óra után 4 perccel várom önöket, sok szeretettel és Lókás Lóra.

0: A pontos idő 13 óra. Hírek a Tankó Rádióban.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Párizsban tárgyal ma a miniszterelnök. Magyar Péter találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a szenátus és a nemzetgyűlés elnökével is. A megbeszélések előtt a kormányfő megkoszorúzta az ismeretlen katona sírját. Magyar Péter tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Felmentette a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét a belügyminiszter. Posfai Gábor tegnapi hatállyal döntött Terdik Tamás rendőrvezérőr nagy menesztéséről. A közlemény szerint helyét mától Baricska Norbert Tamás rendőrezredes vette át. Szolgálatteljesítés közben közúti balesetben életét vesztette méhkerék közelében egy rendőrzászlós. Szőlősi Tamás járőrparancsnok családjának, hozzátartozóinak és kollégáinak a belügyminiszter őszinte részvétét és együttérzését fejezte ki. Posfai Gábor a balesetben érintett édesanyának és másfél éves gyermekének mielőbbi és teljes felépülést kívánt. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium partnerként tekint az önkormányzatokra. A kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, közölte a tárca vezetője. Lőrinc Viktória közösségi oldalán azt írta, a mai bemutatkozó egyeztetés célja a szorosabb együttműködés és a közvetlenebb szakmai párbeszéd kialakítása volt, a találkozón a helyhatóságokat érintő összes fontos kérdésről szó esett. A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és a megtévesztő kampányhirdetések betiltását kezdeményezi a Tisza párt három parlamenti képviselője. A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvényt is kiegészítő javaslat szerint a jövőben tilos lenne választási plakátokat kihelyezni villanyoszlopokra, fákra vagy reklámhálókra, és a jogsértő tartalomról a médiatanács döntene. Az országgyűlés honlapjára felkerült előterjesztés emellett visszaadná az önkormányzatoknak a helyi hirdetések szabályozási jogkörét. A vendégmunkások Magyarországra érkezésének megállítását követeli a Mi Hazánk. Lantos János, a mozgalom munkaügyi kabinetjének vezetője szerint sok cég elbocsátja a magyar dolgozókat, hogy a helyükre olcsóbban foglalkoztatható harmadik világbeli munkavállalókat vegyenek fel. A politikus felhívta a figyelmet, hogy a kormányzat nem lépett az ügyben, pedig a Tisza párt egyes tagjai korábban ígéretet tettek erre. Szúnyognapot tartanak holnap a Pécsi Egyetem Szent Ágotai János Kutatóközpontjában. A rendezvényen tematikus standok és interaktív bemutatók várják a látogatókat, akik a szúnyogokkal kapcsolatos érdekességekről, tudományos felfedezésekről, védekezési módszerekről szerezhetnek információkat. Kiderül majd, hogy milyen élőhelyet kedvelnek a kellemetlen nyári rovarok, és miért problémásak a csípéseik. Az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső valószínű. Többfelé megélénkül a szél. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő. Kedves hallgatóink, a pontos idő 13 óra 4 perc.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Már is itt vagyunk, kedves hallgatóink, folytatódik Jó ebédhez szól a nóta című műsorunk, mint ahogy az év minden egyes napján ma is egészen 2 óráig szolgáljuk fel legkedvesebb magyar nótáinkat. Kovács Apolónia és Dóka Zsuzsa énekel már is a Szeretőm baka volt, és a Jár a korsó című csárdást halljuk. Tartsanak velünk!

De a legjobb a kavó, a legrosszabb bajszavó, úgy csiklandott baj, meg voltam, de jó volt. Addig-addig szerettem, míg elfogyott valamennyi fegyvernem. Féltem, hoppa!

Ой, самой.

olyan, aki nem jött még az ülébe. Szó az, ami szó, és a kis kató előleget nem is át a jövőbe. A huncotnak másan jár az eszébe, olyan, aki nem jött még az ülébe. Szó az, ami szó, és a kis kató előleget nem is át.

Nem tudom az életemet, hol rontottam én el. Énekli a folytatásban Sándor Jenő és Kellér Dezső szerzeményét Rigó Mónika Baranyai István zenekarával. Aztán Gáspár Ani a Szeretőm még nincsen című dalt nyújtja át hallgatóinknak Borzó Miska és Marcali Frigyes szerzeményét. Aztán Rostás Tünde a Dzselem Dzselem című tradicionális dalt Jónás Géza zenekarának társaságában énekli, még a zenei összeállítást Melis György felvételével zárjuk, és a Zöld a kukorica, Kati című csárdással. Hallgassuk meg együtt!

0: kell rukkolni, Kati.
1: Most pedig következzen Grigorás Dénikú szerzeménye, a Viharhóra. Előadja klarinéton Balogh Dezső és kis együttese.

Anyám, édesanyám, dallal köszönöm. Énekli Petró István szerzeményét a folytatásban Kollár Katalin Balázs Józseffel és a zenekarával. A felvétel alig több mint 10 évvel ezelőtt készült a Thália Színház mikroszínpadán megrendezett Dankó Klub előadásunkon.

Lősi Szabó László, Szász Kati, Sánta Zsolt és Jákó Vera felvételei szólnak a folytatásban itt a Magyar Zene Rádiójában. Huszka Jenő és Endrődi Sándor szerzeményét halljuk elsőként, melynek címe Bujdokolva járok. Majd egy andalgó is helyet kap, Hűvösebb van már ősz kezd lenni címmel, de felcsendül még a Jegenyefán fészket rak a csóka, és az Üssekő Én nem törődöm a világgal című csárdás. Fogadják sok szeretettel!

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó tiszaparítján, ott születtem.
0: Népzenék.

Kedves hallgatóink, most ifjabb Boros Mátyást és Cigány zenekarát halljuk. Georges Boulanger románca szól itt a Dankó Rádióban.

továbbra is jó ebédhez szól a nóta, itt a Magyar Zene Rádiójában, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Tartsanak velünk még egészen 2 óráig. Most egy ünnepi nótával kedveskedik önöknek Fényes György, míg Csík József az Arra alá vörösödik az ég alja című dalt adja elő. Hallgassuk meg!

Benedek Fi Katalin, Béres Ferenc és Egri József énekel szerdai adásunk utolsó zenei összeállításában. A Bálványos Vár Csonkatornyán című dalt halljuk elsőként, majd a Csendesen csak csendesen, és a Szép a rózsám, nincs hibája című magyar népies műdalok is helyet kapnak.

0: bárki tudja, én bolond a szerelemben is egy pár.
1: Ifjabb Magyar Imre és a zenekar a Muzsikál szerdai adásunk utolsó perceiben. Én köszönöm, hogy ma is velem tartottak. Remélem, hogy ez holnap is így lesz, ugye? Felírták a naptárba. Élő stúdiókoncerttel jelentkezünk, hiszen június első csütörtökön áll előttünk. Itt lesz velünk Szőlős Jemese és Bányai Márton, valamint Varga Jenő és Cigány zenekara. Szóval holnap stúdiókoncert, ne hagyják ki. És ha tehetik, akkor maradjanak velünk a folytatásban is. Gál Zolt érkezik hamarosan ide a stúdióba. 2:04 kezdetét veszi a Szívküldi Szívnek Szívesen című kívánság műsorunk 3 teljes órában, aztán 5 órától Tudod-e még az én nótám Popovics Lászlóval és önökkel a Dankó Rádió hallgatóival. Én búcsúzom mára, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék, kérem, vigyázzanak magukra, is vigyázzunk egymásra a holnapi viszonthallásra.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Országos premier. Titkok tengere. Új sorozat. Június 20-ától minden nap dupla részekkel. 16 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Magyarország kész újraépíteni és megerősíteni a francia-magyar kapcsolatokat. Erről beszélt a miniszterelnök Párizsban, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. Magyar Péter hangsúlyozta, Franciaország az egyik legfontosabb gazdasági partnerünk, 45 ezer magyarnak adnak munkát. A kormányfő azt javasolta, hogy a megújított stratégiai megállapodást minél több tartalommal töltsék meg, és az október 23-ai megemlékezésen írják is alá. A francia elnök pedig azt mondta, hogy a magyar kormány megválasztásával új korszak kezdődött Magyarországon, ami azt is jelzi, hogy a magyar nép ragaszkodik az európai értékekhez. Pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt Facebook oldalán azt írta, Budapesten több kórházat vonnak be az akut pszichiátriai ellátásba, és célzott ösztönzőket építenek be a rendszerbe. A tárcavezető hozzátette, miniszteri biztos segíti majd a mentális egészségügyi ellátás fejlesztését, az akut ellátás megerősítését és a gyermekpszichiátriai ellátás biztonságossá tételét. Felmentette a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét a belügyminiszter. Posvai Gábor tegnapi hatállyal döntött Terdik Tamás rendőrvezérőrnagy menesztéséről. A közlemény szerint helyét mától Baricska Norbert Tamás rendőrezredes vette át. Szolgálat teljesítés közben közúti balesetben életét vesztette méhkerék közelében egy rendőrzászlós. Szőlősi Tamás járőrparancsnok családjának, hozzátartozóinak és kollégáinak a belügyminiszter őszinte részvétét és együttérzését fejezte ki. Posvai Gábor a balesetben érintett édesanyának és másfél éves gyermekének mielőbbi és teljes felépülést kívánt. A Rákosi és a korai Kádár korszakról nyílik ma kiállítás a Kapa központban. A zárt ajtók mögött Terek és gesztusok egy diktatúrából című tárlat a kommunista hatalom börtönvilágát, meghatározó helyszíneit és működését idézi meg, fotók, installációk, dokumentumfilmek és tárgyi emlékek bemutatásával. A látogatók 5 filmet is megnézhetnek a korszak magyar politikai rendőrségének működéséről. Akciós utazást kínál holnap a budavári Sikló. A kedvezményre azok jogosultak, akik az 1980-as évek retro divatjában, esetleg a 19. század végére jellemző ruhában érkeznek, és bemondják a Sikló 40 jelszót. Az utasokat korhű ruhába öltözött BKV dolgozók várják. Az akcióval a BKV az ikonikus jármű történelmének 2 jelentős korszakát, az 1870-es indulást és az 1986-os újraindulást szeretné felidézni. Hajnalig az ország nagy részén általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, többfelé lehet zápor, zivatar, a Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső is lehet. A szél megélénkül, az Észak-Dunántúlon megerősödik, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Holnap már napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, a keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A szél megélénkülhet. Éjszaka 9 és 17, holnap napközben 22 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, a pontos idő 14 óra 4 perc.
0: külföldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
4: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket szerda délutáni kívánságműsorunkban, és nagyon kellemes szórakozást kívánok. A szerkesztő Nemesnéki, a hangmérnök Wolf Attila. Telefonszámunk 061-759-6071, e-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Halomozzanak el minket változatos zenei kéréseikkel. Ma Klotildokat köszöntjük névnapjukon, és mindazokat, akik június 3-án születtek. Székely Bálinné Bábolnáról kért egy nótát Nádasdy László előadásában, kísér Hankó József zenekara, Édes kedves tekintetes asszony.
5: Édes kedves tekintetes asszony, jöjjön meg a jobbik eszem magának. Édes kedves tekintetes asszony, jöjjön meg.

Kardinál Antalnénak Sajó Ládon a 70. születésnapi alkalmából minden jót kíván 5 gyermeke, 3 menye, 2 veje, 6 unokája és 2 dédunokája. Mi is köszöntjük. Smidélius Évát Toki Balogernő zenekara kíséri, egy őszhajú asszony.

0: Kedves hallgatóink, a most hallott Bányai Márton holnap déli 1 órakor élő stúdió koncertünk fellépője lesz, tehát nagyon ajánlom szíves figyelmükbe a holnap déli koncertet innen a Dankó Rádió stúdiójából. A másik sztár vendég Szőlősi Emese és Varga Jenő cigány zenekara húzza majd a jó nótákat holnap 1 és 2 között délben élő koncert a Dankó Rádió stúdiójában. És most hallgassunk bele a rögzítőbe.
1: Pintén Nemesének Dombóvárra szeretném küldeni születésnapja alkalmával Hernádi Juditól a Soha sem mond. Köszönöm szépen!
0: Köszönöm a hívását, Hernádi Judit énekel!

Nyíracsádon drága szomszédasszonyának nyugdíjba vonulása alkalmából sok sikert, minden jót kíván Bota Jánosné. Nagy Jánosnénak szintén minden jót kíván, sok szeretettel. Heréden Alattyáni Istvánnénak 88. születésnapja alkalmából kíván jó egészséget, hosszú életet a Samu család apraja nagyja. Bangó Margit énekel, Aranyeső.

Illésné Kati nénének szomszédasszonya szeretettel küldi a következő nótát. Lugosi Katit Balázs Tamás zenekara kíséri. Házunk előtt bólingató akácfa.

0: 사랑하는 분.
1: 3:00 a Dankóra Rádió kívánság műsorát hallják. Feleségére születésnapja alkalmából emlékezik szeretettel Zoltán Zalaegerszegen. Kovács Erzsé énekel, most tanulok nálad nélkül élni.
2: Most tanulok nálad nélkül élni, megszokni, hogy nincs

0: Küldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Margó vagyok Szolnokról. Szeretném meghallgatni Letagadok minden könnyet című dalt. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm, hogy hívott minket. Huszár József énekel, kísér Jónás Mátyás zenekara.

Kedves hallgatóink, holnap délelőtt 9 és 12 óra között adókarbantartás miatt Zalakaros vétel körzetében a 100,2 MHz-en és Nyíregyháza körzetében a középhullámú adón az 1251-es kHz-en adásunk szünetel. A jó hír, hogy déltől, egész pontosan 1 órától már ők is, az ott élők is hallhatják az élő déli koncertet innen a stúdióból, tehát holnap délelőtt lesz ezen a két helyen adókarbantartás. Busai Antal énekel most, nem házasodom meg soha.

Tóvizi Árpádnél kérte a következő nótát. Buta Árpád Attilát, Jónás Géza zenekara kíséri. Nem jó, nem jó minden este a kapuba kiállni.

Hosek Máté üzen nekünk, édesapjának volt születésnapja, ezért küldi szeretettel a következő dalt, melyet Korpás Éva énekel. A pozsonyi sétatéren megy a villamos.

Ica néni drága párjára emlékezik, akinek hiányát nagyon érzi. Simon Boglárka, Budai Sándor zenekara kíséretével énekel. Messze mentél, nagyon messze.

Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánságműsorát hallják. Kardosné Joli kérte a következő dalt. Németh Marikát Lakatos Sándor zenekara kíséri. Csárdás kis kalapot veszek.

Hausner Győző nének Tatára menye küldi, nagyon sok szeretettel egyik kedvenc dalát Kiskáró énekli, Fagyban közepében a télnek.

Erdélyné Mancika Leányfaluról kérte a következő híres dalt a Csárdás királynőből. Pándi Piroska énekel, Hajmási Péter, Hajmási Pál.

Ráckevéről Irénke néni kérte a következő nótát, Bétót Magdát Lendvai Zsócsi Jenő zenekara kíséri, Rámás csizmát visel a babám.

Színes kínálatot ígérhetek önöknek a következő órára is, és ezt hadd erősítsem meg színekkel. Piros rózsák beszélgetnek, kék ne felejts, sárgára van a vonatnak hat kereke festve, mert hogy ezeket is játsszuk majd. Most Robi Lakatos és együttese játszik.

0: műsorajánló.
1: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Oroszország folytatja az ukrajnai háborút, hogy megelőzze az olyan támadásokat, mint amilyen hajnalban érte Szentpétervárt, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov közölte, az ukrán támadásokra adott orosz válaszok szisztematikusak lesznek. Szentpéterváron délelőtt 59 ukrán drónt lőttek le, miután a városban elkezdődött a Nemzetközi Gazdasági Fórum, amelyen Vlagyimir Putyin orosz elnök is részt vesz majd. Irán drónokkal támadta Kuvait nemzetközi repülőterét, egy ember meghalt, több mint 60-an megsebesültek, 7 életveszélyesen. Az egyes terminál épületének tetején hatalmas lyuk tátong, több helyen is tűzütött ki. A kuvaiti repülőteret az elmúlt hónapokban szinte naponta érte dróntámadás, a legtöbb rakétát az Irakban működő síita fegyveres csoportok indították. Magyarország kész újraépíteni és megerősíteni a francia-magyar kapcsolatokat. Erről beszélt a miniszterelnök Párizsban, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. Magyar Péter hangsúlyozta, Franciaország az egyik legfontosabb gazdasági partnerünk, 45 ezer magyarnak adnak munkát. Gázkitermelésbe kezdett a MOL csoport a világ egyik legnagyobb olajtermelő mezőjén, Azerbajdzsánban. Már befejeződött az első termelőkút fúrása, és megkezdték a tesztelést. Azerbajdzsán fontos szerepet tölt be Kelet-Közép-Európa energiaellátásában, eddig közel 18 millió hordó nyersolajat szállítottak a területről a MOL finomítóiba. Pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt Facebook oldalán azt írta, Budapesten több kórházat vonnak be az akut pszichiátriai ellátásba, és célzott ösztönzőket építenek be a rendszerbe. Jövő keddig lehet benyújtani az egységes kérelmeket. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felhívja a figyelmet, hogy a határidő után beadott kérelmeket vizsgálat nélkül visszautasítják. Akinek segítségre van szüksége, telefonon keresheti a falu gazdászokat, tették hozzá. Akciós utazást kínál holnap a budavári sikló. A kedvezményre azok jogosultak, akik az 1980-as évek retro divatjában, esetleg a 19. század végére jellemző ruhában érkeznek, és bemondják a sikló 40 jelszót. Az utasokat korhű ruhába öltözött BKV dolgozók várják. Az akcióval a BKV az ikonikus jármű történelmének két jelentős korszakát, az 1870-es indulást és az 1986-os újraindulást szeretné felidézni. Szúnyognapot tartanak holnap a Pécsi Egyetem Szent Ágotai János Kutatóközpontjában. A rendezvényen tematikus standok és interaktív bemutatók várják a látogatókat, akik a szúnyogokkal kapcsolatos érdekességekről, tudományos felfedezésekről, védekezési módszerekről szerezhetnek információkat. A Magyarország-Finnország futballmérkőzés miatt pénteken délutántól késő estig lezárásokra kell számítani a Puskás Aréna környezetében. A BKK a sűrűbben közlekedő metrók és az egyes villamos használatát javasolja a szurkolóknak. Sokfelé esik az eső az országban, zivatarok veszélye miatt riasztást adtak ki több járásra. Holnap már napos idő várható, napközben 22-28 fok valószínű.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Ismét köszöntöm Önöket, már is folytatjuk a kívánságműsort. Víg Albertné Tatabányáról kérte a dalt, melyet Janza Kata és Oroszlán György énekel. Hello baby!

Lukács Mihálynak sajtoskálán jó egészséget kíván szeretettel és tisztelettel Bencik Edit Intaházáról, Miklós József Etifje Bolák Kálmán zenekara kíséri, Piros Rózsák beszélgetnek.

testvérének, Lajosnak, Anikó küldi. Sok-sok szeretettel a következő nótát Püspökladányba. Várnai Adrián énekel, úgy még sose volt.

Állandó hallgatónk Szautnerné Angyal örvendeztetett meg soraival, ekképpen. Mostani köszöntöttem gyermekem Szautner Zsolt, aki hála Istennek a lélek vitaminjainak birtokosa. Szívében törődő szeretet, hála és jóság él, és ez nekem mindennél többet ér. Hozzám hasonlóan tiszteli, szereti és védi a természetet. Rendszeresen önként részt vesz a római part tisztításában, közösségi kenus szemétszedésekben és a faültetésekben, amiben kerületünk élen jár. Neves geológusok is kongatják a vízharangot, mert drámaian fogynak a fák e sárgolyón, pedig a fa maga az univerzum minden élőlény létforrása. Ezért egy olyan dalt kérek, ami felelősséget ébreszt bennünk a természet iránt. Méhes György Sebestyén János szerzőpárosnak az Óvjuk a Földünket című dalára gondoltam. Köszönöm és minden jót kívánok az egész Dankó családnak. Szautnerné Óbudáról Rákkati énekel.

Bankó Rádió kívánság műsorát hallják. Földesiné Ági férjének kérte a következő nótát Békésről. Máté Otériainek el. Jaj, doktor úr!

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Szeretném drága húgomat, Méhes Irénkét közelgő születésnapi alkalmával sok-sok szeretettel köszönteni a kedvenc nótájával. Kék ne felejts, kék ne felejts! Szeretettel üdvözli nővére Szentendréről, Klári. Köszönöm!
2: Örömmel adjuk át, Ötös Csilla énekel kísér Balog Albert zenekara, Kék ne felejts!

Kapusi László Nagy Kanizsáról kérte egyik kedvenc nótáját. Pék Lászlót Sárközi Béla zenekara kíséri. Minek a szőke innékem?

Ezt írta hallgatónk, szeretném meghallgatni a Mert te mindig sírni akarsz című dalt. Szombaton hallottam a reggeli műsorban, amikor Ulman Zsuzsával beszélgetett Nádas György. Köszönöm a teljesítik Tóth Ferencné. Mindig örömmel veszem, hogyha bármely műsorunkban felfedeznek egy dalt, és azután a kívánság műsorban kérik. Halljuk Ulman Zsuzsát és a Kabaré zenekart, Mert te mindig sírni akarsz.

Zalaegerszegre Ökrös Tibornak felesége kérte a következő nótát. Nógrádi Tóth Istvánt Puka Károly zenekara kíséri. Sárgára van a vonatnak hat kereke festve.

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, 2:04. Judit Mezőberényben szeretné hallani a következő nótát. Pécsre Szalai Grétának és munkatársainak sok szeretettel küldi a dalt, és kíván nagyon boldog, szép napokat, jó munkát Éva Fakospusztáról. Anyukájának Katalinnak Sopronba küldi a nótát szeretettel, lánya Anett Londonból. Abbaházi Nagy Léviát és Rudolf Schustert halljuk, Akácos út.

Karacs Imré Nészajolból kérte a következő dalt Szőlős Jemesétől, kísérifjebb Déki Lakatos Sándor zenekara, Sárga Rigó, Kerek a Cipó.

Baranyai Zoltánné kérte a következő dalt Debrecenből. Barabási Zoltánt ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri. Van már kis szék.

Krucsú Izabellának Veszprémbe barátnője küldi. Nagyon sok szeretettel a következő dalt. A Tocsvaiék és a trió az előadók. Csak egy kék színű virág.

0: Köldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Rózsa vagyok. Évforduló alkalmával a férjemre emlékezem fájó szeretettel. A dal, amit kérnék, Nótán Sajka nem dalol már, a szívese dobban. Úgy szerettem, annál talán nem is lehet jobban. Madarász Katalin művésznőtől kérném szépen, ülök mindig és várom a szebbnél szebb dalokat. Nagyon szépen köszönöm, sok sikert kívánok.
2: Köszönöm a híveset, Madarász Katalint, Berki László zenekara kíséri.

0: te csuda volt.
1: Örökzöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
3: Kívánság műsorunkat hallják, mely ma is 5 óráig tart. Molnár Angéla Kaposváron szeretné meghallgatni a következő nótát. Balogh Tímeát Jónás Géza zenekara kíséri. Túl a Tiszán faragnak az ácsok.

erősen javaslom, hogy töltsék velünk a következő órát is, hiszen elhangzik majd a Leszállt a csendes éj, és a Szeretnélek újra megtalálni című dal is, na meg a legnagyobb közönség kedvenc Maros Gábortól, tudják melyikre gondolok, a Vén csavargó szívemen. Szóval a következő órában ilyen dalokkal várom önöket, most a Vujicic együttes játszik.

0: Műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: Ezen a héten ismét stúdiókoncert itt a Dankó Rádióban. Budai Beatrix vagyok. Június 4-én 13 órától újra jelentkezik a Jó ebédhez szól a nóta különleges stúdiókoncertje, ahol Szőlősi Emese és Bányai

0: Márton magyar nóta énekesek hozzák el legkedvesebb magyar nótáikat. A Nemzeti Összetartozás napján a szívhez szóló nóták mellett hazafias melódiák is felcsendülnek, megidézve a magyarság összetartozásának erejét és érzelmeit. A művészeket Varga Jenő prímás és kiváló cigányzenekara kíséri. Hallgassanak minket élőben, egyenesben a Dankó Rádióban, vagy figyeljék a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalát is, ahol szokásunkhoz híven videó közvetítéssel is jelentkezünk. Tehát most csütörtökön, június 4-én 13 órától jó ebédhez szól a Nóta Stúdió koncert itt a Magyar Zene Rádiójában. Tartsanak velünk!
1: Stúdió koncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
2: Köszönjük mindenkinek, aki felajánlásaival hozzájárult a Jónak lenni jó sikeréhez. Nézőinkkel kézzelfogható támogatást nyújtottunk a legkiszolgáltatottabbaknak. Visszatekintés az elmúlt évek Jónak lenni jó kampányaira. Jónak lenni jó. Köszönjük. Június 4-én 14 óra 30 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Magyarország kész újjáépíteni és megerősíteni a francia-magyar kapcsolatokat. Erről beszélt a miniszterelnök Párizsban, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. Magyar Péter hangsúlyozta, Franciaország az egyik legfontosabb gazdasági partnerünk, 45 ezer magyarnak adnak munkát. A kormányfő azt javasolta, hogy a megújított stratégiai megállapodást minél több tartalommal töltsék meg, és az október 23-ai megemlékezésen írják is alá. A francia elnök pedig azt mondta, hogy a magyar kormány megválasztásával új korszak kezdődött Magyarországon, ami azt is jelzi, hogy a magyar nép ragaszkodik az európai értékekhez. A Patriot légvédelmi rakétarendszerekre vonatkozó szerződés megkötését sürgette az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij szerint a megállapodás a pénzügyi, jogi és műszaki szintű végrehajtásra vár. Az ukrán elnök a napokban Donald Trump amerikai elnöknek és az Egyesült Államok kongresszusának címzett levelében panaszkodott a rakéta elhárító rendszerek hiányára, amelyek nélkülözhetetlenek a ballisztikus rakéták elleni védelemben. Oroszország folytatja az ukrajnai háborút, hogy megelőzze az olyan támadásokat, mint amilyen hajnalban érte Szentpétervárt, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov közölte, az orosz válaszok szisztematikusak lesznek. Szentpéterváron délelőtt 59 ukrán drónt lőttek le, miután a városban elkezdődött a Nemzetközi Gazdasági Fórum, amelyen Vlagyimir Putyin orosz elnök is részt vesz majd. A magas színvonalú szakemberképzés kulcsfontosságú a Magyar Honvédség feladatainak sikeres ellátásához, jelentette ki a honvédelmi miniszter, miután látogatást tett a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Ruszin Szendi Romulus Facebook oldalán azt írta, a Magyar Honvédség és az egyetem közös célja, hogy felkészült, elhivatott és korszerű tudással rendelkező szakemberek szolgálják Magyarország biztonságát. Rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket, és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung. A Gödi akkumulátorgyár üzemeltetője közölte, hogy az első május végi zajmérések adatai már elérhetők a vállalat közösségi oldalán, és ezek alapján a gyár zajterhelése a határérték alatt maradt. A cég tájékoztatása szerint a részletes környezetvédelmi dokumentációkat a jövőben a hamarosan induló új honlapjukon is folyamatosan megosztják a lakossággal. A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és a megtévesztő kampányhirdetések betiltását kezdeményezi a Tisza párt három parlamenti képviselője. A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvényt is kiegészítő javaslat szerint a jövőben tilos lenne választási plakátokat kihelyezni villanyoszlopokra, fákra vagy reklámhálókra, és a jogsértő tartalomról a médiatanács döntene. Az országgyűlés honlapjára felkerült erőterjesztés emellett visszaadná az önkormányzatoknak a helyi hirdetések szabályozási jogkörét. Sokfelé esik az eső az országban, zivatarok veszélye miatt riasztást adtak ki több járásra, főként a Tiszántúlon. Holnap már napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. Napközben 22 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, a pontos idő 16 óra 4 perc.
1: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
4: Köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatókat, és folytatjuk a kívánságműsort. Előbb azonban a fontos telefonszám 061-759-6071 és az e-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Szatymazon Kassa Istvánnénak hálás szívvel köszöni, hogy felköszöntötte, és 50 év után is pótanyukaként tekint rá Szegedről, Ica mama, Dancs Anna Mari énekel, szeressük egymás gyerekek.

Geszteréden Kovács János szeretné meghallgatni a következő nótát, Bárány Pál Lászlót Berki László zenekara kíséri, Fergeteg dúlt vihartombolt.

0: neki, ha csak ilyen neki volna a falunk. Ne sok szörnyek kiszállt, ne sok barna kiszállt, maradna pártán.
1: Komáromban Ildikó és édesanyja szeretné hallani a következő népszerű nótát. Koltai Lászlót Csóka Gyula zenekara kíséri. Paprika só.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Öreg barátomnak Dombóvárra, 84. születésnapjára küldeném a kedvenc nótáját. Én csavargó szívemen átsuhant a nyár. Köszönöm!
2: Isten éltesse az ünnepeltet, valóban az egyik legnépszerűbb dal következik, Maros Gábor énekel, Vén csavargó szívemen.

Kívánság műsorunkat hallják, 7 perc elmúlt 4:05. Ezt írta hallgatónk, fájó szívvel emlékezünk szeretett gyermekünkre, Jobbágy Tamásra, Alsó-Némedin, halálának 11. évfordulója alkalmából. Jobbágy Mennyhért és családja Székesfehérvárról. Bokor Jánost, Lakatos Miklós zenekara kíséri, Leszállt a csendes éj.

0: Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, fél öt van. Vezendi Károlyné Balatonbogláról kérte a következő nótát, Csuti Csabát Berki Péter zenekara kíséri. Irigyelik, hogy én téged szeretlek.
1: Irigyelik, hogy én téged szeretlek, mit bánom, akármit is beszélek.

0: is fészket rak majd világ. Boldogan éljünk majd a világ. Olyan boldog menyecske lesz belőled, hogy arról az unokát is beszélhetek. A kúja is fészket rak majd virág. Boldogan éljünk majd a világ.
1: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Tisztelettel köszöntöm a Dankó Rádió munkatársait. Ipi Kálmán vagyok. Szeretnék kérni a születésnapomon egy nótát, aminek az a címe, hogy elnézem a naplementét a palatomban. Nagyon szépen köszönöm, és minden jót kívánok önöknek is, meg a hallgatóknak is.
3: Szeretettel kívánunk önnek minden jót, Isten éltesse. Dóri József énekel, kísér Sánta Ferenc zenekara.

Pásztor Istvánnak Makóról, felesége kérte egyik kedvenc nótáját, Besenyei Ferencet, ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, mindig mondtam, veszedelmes a lányom.

0: de csak, nem reszkedtem tovább, azt így házasok. Oh, meg Isten tudja, csak annak az okát, egyszerre csak, nem reszkedtem tovább, azt így házasodtam meg.
1: Ötvösné Marika Szerencsről kérte a következő nótát. Rigó Jancsit, Balázs Tamást és Jónás Géza zenekarát halljuk. Zöld szalagos a kalapom.

következő dalt Terdik Győzőné Érdről kérte, Kós János és Nádas György énekel a Randevú zenekarral, mai altatódal.

Terdik Tibornék érte ürömről a következő nótát, Gergely Annát Burakovács Andor zenekara kíséri. Ha az uram kacsingat a menyecskékre.

Jenes Lajosné Tisza szőlősen édesanyjára halálának első évfordulója alkalmából emlékezik szeretettel a családtagok nevében. Tarnai Kis László énekel, édesanyám, te jó asszony.

Ezt írta hallgatónk, soha el nem múló szeretettel gondolunk nagyapámra, Garai Boldizsárra, aki 11 éve nyugszik az Alsó-Némedi temetőben, 104 éve született. Szeretnénk egy szép nótával megemlékezni róla, unokája Mennyhért és családja, Szabó Sándort, Miskolci Balogh Zoltán zenekara kíséri, ezüst hajú öregapám.

Kívánságműsorunkat hallják. Imrének küldi a következő dalt. Szeretettel, Mária. Pálffy Péter énekli. Szeretnélek újra megtalálni.

Korajos Béláné hosszú pályiból kérte a következő nótát, Csala Juditot Sárközi Béla zenekara kíséri. Nem volt szíved barna legény.

Kedves hallgatóink, eddig tartott a mai kívánságműsor. A hírek után Popovics László várja önöket. Hétfőn mutatkozott be nagy sikerrel műsorának új rovata, az Egy Nóta, Három Élet, amelyben egyetlen nóta a téma. Három hallgató mondja el ezzel kapcsolatos emlékeit, érzéseit, nagyon érdekes lesz. Ne feledjék, holnap élő koncert a stúdióból 1 és 2 óra között. A kívánságműsort ma is Nemesnyiki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gál Zoltán vagyok. További kellemes estét kívánok önöknek, Hankó József zenekara játszik most, viszont hallásra.

0: Műsorajánló. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából
1: Nagy Barna ház. Katona áll előtte. De ne nézzen a szemébe, mert megüti magát.
2: Fogadnak ott engem?
1: Sokat kell várni, nagyon sokat. De rég beszéltem magyarul.
2: Maga magyar.
0: Örök hűség. Iványi Marcell igaz történetet feldolgozó zenés filmje június 4-én 18 óra 55 perckor a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Naményi Krisztina. A korrupció ellenes fellépés egyaránt érdeke a magyar embereknek és a külföldi befektetőknek, hangsúlyozta a miniszterelnök Párizsban, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. Magyar Péter arról is beszélt, Franciaország az egyik legfontosabb partnerünk és szövetségesünk, a gazdaságban például 45 ezer magyarnak adnak munkát francia cégek. A Fidesz szerint Magyar Péter berlini és párizsi útja Magyarország kiszolgáltatottságának útja. A párt azt írta, Magyar Péter a nyugat-európai támogatásért cserébe feladta Magyarország semlegességét az orosz-ukrán háborúban. A KDNP frakció vezetője pedig úgy fogalmazott, Magyar Péter nyíltan Ukrajna oldalára állt a háborúban. Gázkitermelésbe kezdett a MOL csoport a világ egyik legnagyobb olajtermelő mezőjén, Azerbajdzsánban. Már befejeződött az első termelő kút fúrása, és megkezdték a tesztelést. Azerbajdzsán fontos szerepet tölt be Kelet-Közép-Európa energiaellátásában, eddig közel 18 millió hordó nyersolajat szállítottak a területről a MOL finomítóiba. Újabb területeken mutatták ki az aszbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is aszbeszttel szennyezett kőzúzalék borítja, ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Balait Zoltán, a város polgármestere a közösségi oldalán közölte, hogy a munkálatok miatt útlezárások lesznek, és az autóbuszforgalmat is elterelik. Lezuhant a brit királyi haditengerészet egyik helikoptere, a személyzet 3 tagja életét vesztette. A tájékoztatás szerint a jármű gyakorló repülést végzett, amikor a szerencsétlenség történt. A baleset okát egyelőre nem tudni. A II. Világháborúban elesett magyar katonák maradványait tárták fel a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei Tiszadorogmán. A hadisírgondozók adatbázisai, valamint 1948-ban készült jelentések alapján 29 katonát temethettek el a helyi református temetőben. 16 katonát sikerült azonosítani. Újra temetésük várhatóan ősszel lesz Budapesten, a Fiumei úti sírkert 52-es hősi parcellájában. Kortárs erdélyi magyar szerző regénye alapján készült előadást mutat be a Kolozsvári Színház. Szombaton adják elő első alkalommal a Nem vagyok itt című produkciót, amely Karácsonyi Zsolt József Attila díjas költő, író Belső 10 000 című művének felhasználásával készült. Az alkotók szerint a regény inspirációként szolgált, képeket ragadtak ki belőle, amelyekről szabadon lehet asszociálni más dolgokra is. Akciós utazást kínál holnap a budavári sikló. A kedvezményre azok jogosultak, akik az 1980-as évek retro divatjában, esetleg a 19. század végére jellemző ruhában érkeznek, és bemondják a sikló 40 jelszót. Az utasokat korhű ruhába öltözött BKV dolgozók várják. Az akcióval a BKV az ikonikus jármű történelmének két jelentős korszakát, az 1870-es indulást és az 1986-os újraindulást szeretné felidézni. Éjszaka még szorványosan előfordulhatnak záporok, zivatarok, holnap viszont már csak a keleti észak-keleti megyékben lehet egy-egy zivatargóc, a középső ország részben felhőszakadás sem kizárt. A szél többfelé viharossá fokozódhat. Éjszaka 9-17, napközben 22-28 fok valószínű. A pontos idő 17 óra 4 perc.
3: Tudod-e még az én nótám? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: Jó napot kívánok mindannyiuknak a Dankó Rádióban a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Különleges nyári sorozatunk és rovatunk van, a címe Egy Nóta, Három Élet, mert ugyanaz a dallam valakinek a boldogságot jelenti, másnak a hiányt, megint másnak pedig a családját vagy a fiatalságát idézi fel. Minden műsorban egy népszerű magyar nótát kiválasztunk, és meghallgatjuk, milyen emberi történetek kapcsolódnak hozzá hallgatóink életében. Három hallgató, három emlék, egy közös magyar nóta. Ez következik most.
1: Mert az apósom egy régi módi ember volt, jegyző volt a múltrendszerben, utána az lett vezetője, és ő még a régi időszakban élt, hogy ő választa ki a gyerekeinek a jövendőbelit.
0: Nem sokára hallgatjuk Zsuzsa történetét a kiválasztott magyar nótával kapcsolatban, de itt lesz velünk Gizike is.
2: És csak csodáltam, hogy hát ő neki ez a nótája, ahogy én szeretnék. Nem az ő korához képes dalt választott, egy örökzöldet, vagy tudom is én.
0: Etelkát is vendégül látjuk, az ő történetét is meghallgatjuk.
3: A végfalunkban ő sült. Öt lakás volt köztünk, sokat járt oda. És az én két bátyám, mert mind a hármunkat tanítottak abban az időben, mérnök bátyám, ügyvéd bátyám, megismerkedtek.
0: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgatóink történeteit? A nóta, amely újra felidézi hallgatóink életének fontos pillanatait, ahogy én szeretlek. Ezzel a gyönyörű dallal kapcsolatban meséli el tehát történetét Zsuzsa, Gizike és Etelka. Tartsanak velünk a Dankó Rádióval, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsorral. Egy nóta, három élet.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják, ahogy én szeretlek. Jön a dal, és a kérdés is mindjárt, hogy miért került a műsorba, miért olyan nagy kedvenc.
1: Hát tulajdonképpen a férjemre emlékeztet, aki 10 éve elment a Jóistenhez, elváratlanul.
0: Hány évig éltek együtt?
1: 45, és előtte 5 évig udvarolt.
0: Tehát akkor gyakorlatilag az 50 esztendő meg volt?
1: Meg igen, nagyon fájdalmas volt ez nekem. 2 évig nem bírtam magamhoz térni. Annyira, hogy összeszedtem még 2 aneurizmát, amivel járhattam Pécsre a klinikára. Úgyhogy ez még hátra.
0: Tehát bele is betegedett nekem gyakorlatilag ebben a helyzetben?
1: A sok sírásba.
0: Nagyon szép kapcsolatban éltek a férjével?
1: Igen, szépen éltünk, 3 gyereket neveltünk. 3 gyerek közül 2 diplomás.
0: És miért volt ilyen jó a kapcsolatuk, vagy mi volt a titka annak, hogy jó kapcsolatban?
1: Mert annyira ellenezték a házasságunkat, ha kezdeté, hogy csak a nagynéném segítségével tudtunk találkozni, és pont ezért. Aha. Sok nehézség ellenére.
0: Ez a csak azért is?
1: Igen, igen. De ez nem, mert nagy szerelem volt, nem úgy, hogy első látásra, hanem először megismertük egymást, és úgy jött a szerelem.
0: Hát, hogy még erősebb, és ugye mutatja igen is a példa, hogy... És miért ellenez...
1: Igen? Nem tudom. Uh-huh. Mert az apósom egy régi módi ember volt, jegyző volt a múltrendszerben, utána az lett vezetője, és ő még a régi időszakban élt, hogy ő választa ki a gyerekeinek a jövendőbelit, csak sajnos nem jött be neki. Ott is 3 gyerek volt, de hát egy gyerekkel se volt szerencséje, mert nem tudta meghatározni, hogy ki legyen a párjuk.
0: Közben elment a világ mellette, ezek el szerint. És mi volt a fő indok egyébként Zsuzsa ellen?
1: Nem tudom. Mai napig nem. De viszont a sógorom is, ő meg román, ő meg azért nem tetszett neki.
0: Értem. Tehát valami indokot kitaláltak. Van ilyen egyébként. Nagyon kedves gyerekkori barátomnak a szülei is pont ugyanígy álltak hozzá a kérdéshez. Mindenkit elzavartak a háztól. Hát lehetetlenség volt labdába rugni, hogy ilyen csúnyán fejezem ki magam. Úgyhogy
1: hát
0: van ilyen.
1: Igen,
0: csak azt látom, hogy ezek az emberek így megnehezítik saját életüket. Hát van ez nekik, jó?
1: Sajnos igen, meg a másikét is persze.
0: Ja, persze. Ja, hát igen, az sajnos tényleg így van. Zsuzsa, szóljon a dal, ahogy én szeretlek. Ez jön tehát itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban, és ezzel emlékezünk a férjére.

Egy nóta, három élet. Ahogy én szeretlek. Ígérem, a műsor vége felé teljes egészében is meghallgatjuk majd a magyar nótát. De addig még hallgatjuk többek közt Gizike és Etelka történetét a kiválasztott dallal kapcsolatban. Tartsanak velünk a Dankó Rádióval, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsorral. Egy nóta, három élet.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Gézika, a következő felvétel, ahogy én szeretlek, megvan. Ez a dal mire emlékezteti, vagy kire emlékezteti?
1: A lányom itt lakik Ongán szintén, és ugye nekem a Dankó Rádió szól legtöbbet. És akkor pont akkor érkezett, volt úgy rá példa, hogy ezt játszották. És mondja, hogy anyu, én ezt el szeretném énekelni, de elég nehéz dal, és nagyon szeretem. Hát 58 éves, és csak csodáltam, hogy hát ő neki ez a nótája, hogy ahogy én szeretnék. Nem az ő korához képest dalt választotta, egy örökzöldet, vagy tudom is én, hanem ezt a nagyon szépet. Nem is tudom ki, hát sok mindenki előadó szokta énekelni, de nem is tudom kitől.
0: Hát most Jákó Vera.
1: Jó lesz? Nagyon
0: örülök neki. Lesz. Nem tudom, hogy a lányának Jákó Vera kedvence az ő előadása.
1: Persze, de hát úgy elénekelni, mint Jákó Vera, úgy nehéz lenne neki.
0: Hát persze, abszolút. Hogy jött ez az ötlet amúgy? Tehát hallgatta, ugye, ahogy említette, a Dankó Rádiót, miközben önt meglátogatta, és szólt ez a felvétel, gondolom, akkor több ízben, és akkor egyszer csak azt mondta, hogy ó, hát ezt úgy elénekelném, vagy...
1: Igen. Jaj, anya azt mondja, hát nekem ez a nótám, és sokszor gyakorlom, de lehetetlen elénekelni. Hát én is próbáltam, de hát én egy kicsit jobban el tudom énekelni, mint ő, de ő egyáltalán nem. És akkor így gondoltam, na, ha lesz módom és lehetőségem, akkor önök műsorába, akkor megkérném a lányomnak, ő is, hogy hallja meg országvilág, hogy Ongán Gizikének ez a kedvence.
0: Aha. A lányomnak. És egyébként, ha jól értem, akkor el is szerette volna önnek énekelni?
1: Igen, próbált.
0: És akkor felhagyott.
1: Igen. Azt gyakorolja odahaza is sokszor, ha eszébe jut, és azt mondja, anya, lehetetlen, nem bírom, nem tudom elénekelni. Örökzöldeket úgy el tudja az ő korához képest vannak gyönyörű örökzöldek, amik a kedvencei, többek között az Ábrándos Szépnek, a Dollytól, meg ezeket. Szóval ezeket el tudja énekelni, de ez viszont nem, de nagyon ragaszkodik. Uh-huh.
0: Hát Jákó Verától fogjuk meghallgatni, de én azt javaslom egyébként, hogy ne vegye el az önbizalmát a lányának. Nagyon jó, hogy énekelni próbálja a dalt. Énekelje is. Nem kell úgy énekelni, ahogy Jákó Vera.
1: Na, hát nehéz lenne.
0: Így van.
1: Nehéz
0: akkor hallgassuk lenne is meg, hogy énekli ő. Jó? Ahogy én szeretlek, ez jön tehát itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban, Gizike kedvencei között.

Egy nóta, három élet. Ahogy én szeretlek. Ígérem, a műsor vége felé teljes egészében is meghallgatjuk majd a magyar nótát. De addig még hallgatjuk Etelka történetét a kiválasztott dallal kapcsolatban. Tartsanak velünk a Dankó Rádióval, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsorral. Egy nóta, három élet.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Ahogy én szeretlek. No, a férjére emlékezünk vele?
1: Igen, igen.
0: Hol ismerkedtek meg, Etelka? Vagy hogyan?
1: Jaj, drága Popovics, ez nagyon érdekes dolog. A bátyja a mi falunkban ősült. 5 lakás volt köztünk, sokat járt oda. És az én két bátyám, mert mind a hármunkat tanítottak abban az időben, mérnök bátyám, ügyvéd bátyám, megismerkedtek. Igen. És akkor elmentünk egyszer Debrecenbe vásárolni, még én akkor diák voltam, pont utolsó érettségi. Már az utolsó éves voltam, ugye a bátyám még már kerestek, mert nagy volt a korkülönbség, és mondták, hogy na, húgy, elviszünk Debrecenbe, vásárolunk neked, mert kollégista voltam. Ruhát, cipe, ami kellett. Szóval, hogy mentünk, összefutottunk az én férjemmel, mint barátok ők. És akkor mondta a két bátyám, na, kedves barátom, bemutatom Hugit. És akkor nagyon megtetszettem neki, és akkor azt kérdezte tőlem, hogy karácsony szenteste eljöhet-e nálunk. És mondtam neki, hogy így húztam egyet magam, hát mondom, gyere. De mondta, hogy tegyezzük egymást. Eljött, és anyukámnak trombózisos volt a lába, feküdt, nagyon hamis kutyánk volt, és valaki kopogott. Azt mondja, hogy édes gyermekem, ki jön ide, ilyen hamis kutya van, hát ki tud ide be? Mondom, anyukám, nem tudom. Kopog, bejön, köszön, én megfogtam a tányért, mindent elejtettem, zavarba lettem. És akkor mondta anyukám, gyere, kedves fiam, ülj le, és beszélgessünk. És a beszélnek az lett a vége, hogy Etelka néni, nagyon megtetszett a lánya, én nem akarok sokáig udvarolni, a családot ismerem, én feleségül akarom venni. Én erre beleszóltam, hát ilyen hamar nem megy, meg kell, hogy ismerkedjünk. Ennyi volt az ismerkedés, és január 28-án megesküdtünk. Mert azt mondta az én anyám, drága gyermekem, hallgassám, egy nagyon művelt, tanult család, mi hozzánk való, nem lesz neked, meg fog becsülni, és való igaz volt, hogy
0: akkor
1: megesküdtünk. Igen.
0: Akkor ez egy szerencsés találkozás.
1: Igen, egy tanult, szép ember volt, országos felügyelő volt, szóval, hogy mondjam, mindig már érzékenyülök.
0: Megértem.
1: Egy hirtelen halt meg, és nem tudtam feldolgozni, mert kezdett fulladni. Azt lejött a nagy barátja, a főorvos úr, azt mondta, kedves barátom, már is vitettek, kapsz egy pár infúziót. Bementünk másnap, és akkor jött a négy unoka, mind diplomás, mikor meglátta örömébe sírtani diplomás unokának, és akkor, ahogy ott beszélgettünk, egyet hörgött, az meghalt. És akkor jött főorvos úr, hogy Etelka néni sajnos elment, de én nem hallottam. Fogta a kezem, szorított, ott ültem az ágya szélénél. És akkor a fiam rászólt, hogy drága egy jó anyám, mi van te veled? Hát mondom, miért? Aztán hát apukám meghalt. Mondom, micsoda? És akkor bedepresszióztam, azt elvittek állóba az idegosztályra.
0: Igen, nem tudta felfogni. Hát nagyon nehéz ezt így, főleg
1: ezek között a körülmények között.
0: De igen. Nagyon jól mutatja a dalválasztás is, hogy milyen szerencsés volt vele, és hogy mennyire szerethette.
1: Hiszen, hát ő nagyon integet,
0: hiszen ez a dal ez erről szól. Hallgassuk is
1: igen,
0: meg, jó?
1: Igen, ez a dal erről.
0: Ahogy én szeretlek, ez jön tehát itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban.

Ez volt már a Tudod-e még az én nótám című műsor itt a Dankó Rádióban. Egy nóta, három élet rovatunkat hallották. A mai kiválasztott magyar nóta az Ahogy én szeretlek című felvétel volt. Zsuzsa, Gizike és Etelka mesélt a dallal kapcsolatban, idézte fel emlékeit. Holnap is folytatjuk majd rovatunkat. János, Mária és Rózsa lesznek majd a vendégeink. De hogy melyik magyar nótát fogjuk kivesézni, melyik magyar nóta lesz a középpontban, az legyen még titok. Holnap 17 órakor kiderül majd. Megköszönöm a megtisztelő figyelmet, hamarosan érkezik Balog Marianna és Bolya Mátyás, valamint a Tudta-e népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián, itt a Dankó Rádióban. Popovics Lászlót hallották, vigyázzanak magukra, találkozzunk holnap délután 5 órától ismét. Minden jót, viszont hallásra!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: A 70-es években indult el Magyarországon az a páratlan kulturális hullám, amelyet ma táncházmozgalomként ismerünk. Vannak olyan meghatározó alakjai, akikre valamiért nem vetül elég reflektorfény, pedig zenei ötleteik, alkotó erejük nagy hatással volt a mozgalomra. Mai adásunk vendége Lantos Iván.
2: A népzenei nyomozó iroda 523. adását hallják.

Kodály Zoltán egykori Lóránffy utcai bázisiskolájában nevelkedett. Alapító tagja volt az Orfeó, a Vízöntő és a legendás Kolinda együtteseknek, de játszott a Sebő együttesben is. A 80-as években Franciaországba költözött, ahol kortárs tánccsoportoknak komponált, világslágereket ültetett át aszimmetrikus ritmusokra és nemzetközi produkciókban zenélt. Több évtizedes emigráció után tért vissza a gyökereihez. Előbb a Bugaci pusztán, ma pedig a szentendrei Dömörkapun él és alkot. Zenei világában a reneszánsz a posztmodernnel, a tradíció az iróniával találkozik.

Lantos Iván egy csendes újító. Zenei ötleteinek értéke és ismertsége sajnos nem áll arányban. 1994-ben jelent meg az az album, amelyen a 16. századi reneszánsz vokálpolifónia nagymester Palesztrina művészetét gondolta újra népzenei gesztusokkal. Az énekszólamokat bolgár énekesekre bízta, hangszeres közjátékokkal és kíséretekkel, valamint aszimmetrikus ritmusokkal keltette életre a korabeli hangzást.

0: Lantos Iván palesztréna feldolgozásaiból válogattunk. A népzenei nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balog Mariannát és Bólya Mátyást hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
3: Modernkori rabszolgaság.
4: Egy tanyáról szöktem el, és itt kértem segítséget.
3: Tehetetlen áldozatok és egy segítő kéz.
5: Azokkal építjük ki a kapcsolatot, akik nagyon egyedül vannak.
3: Ami visszaterel az életbe.
6: Csak kérni kell az Úrtól, hogy szabadítson meg.
3: Jóra valók. Szombaton 17:25

0: kor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti Önöket. Tisztújítás volt a Megyei Jogú Városok Szövetségénél. Mostantól Cser Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere vezeti a 25 nagyvárost képviselő önkormányzati érdekképviseleti szervezetet. Az új elnök hangsúlyozta, hogy reformokra van szükség az önkormányzatok finanszírozási és feladatrendszere terén, és hozzátette, közös munkára, egyeztetésre törekszik a kormánnyal és a döntéshozókkal. Az eddigi elnök Szita Károly, Kaposvár fideszes polgármestere 20 év után távozott a testület éléről. Jelentős vasútfejlesztést jelentett be a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid közölte, a 16,4 milliárd eurós uniós forrásból legalább 35 új akadálymentes intercity vonatot vásárolnak, melyek a többi között Debrecen, Miskolc, Szeged és Pécs felé közlekednek majd. A HÉV esetében 42 korszerű szerelvény beszerzését tervezik, ezekkel a H5-ös, H6-os és H7-es vonalak teljes járműparkját cserélhetik le. Várhatóan az új szerelvények 2029-ben állhatnak forgalomba. Gázkitermelésbe kezdett a MOL csoport a világ egyik legnagyobb olajtermelő mezőjén, Azerbajdzsánban. Már befejeződött az első termelő kútfúrása, és megkezdték a tesztelést. Azerbajdzsán fontos szerepet tölt be Kelet-Közép-Európa energia ellátásában. Eddig közel 18 millió hordó nyers olajat szállítottak a területről a MOL finomítóiba. Újabb területeken mutatták ki az aszbeszt szennyezés Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is aszbeszttel szennyezett kőzúzalék borítja, ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Balai Zoltán, a város polgármestere közösségi oldalán közölte, a munkálatok miatt útlezárások lesznek, és az autóbusz forgalmat is elterelik majd. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedési képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől. Minden eddiginél több repülőgép érkezett Budapestre és indult a fővárosból a labdarúgó bajnokok ligája döntőjének hétvégéjén. Csak vasárnap 759 gép használta fel- és leszállásra a Ferihegyet. A Budapest Airport ZRT egy évig készült a forgalom zavartalan lebonyolítására. 3 nap alatt több mint 2000 gépet kezeltek a reptéren, ahol 200 ezernél is több utas fordult meg. Július 1-én városi oázis nyílik a fővárosi állatkert hányatott sorsú épületében, az évek óta félkész és nagyrészt kihasználatlan biodomban. Exotikus növényekkel és különleges állatfajokkal várják majd a látogatókat. És végül az időjárásról. Éjszaka még szorványosan előfordulhatnak záporok, zivatarok, holnap viszont már csak a keleti, észak-keleti megyékben lehet egy-egy zivatargóc, a középső ország részben felhőszakadás sem kizárt, a szél többfelé viharossá fokozódhat, éjszaka 9 és 17 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 22 és 28 fok között várható.
1: Túl az operencián. A Dankó Rádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az operencián. A házigazda Egri József.

Induljunk, van egy hely, énekelte Széles Flóra és Laki Péter Kálmán Imre a Cirkusz Hercegnő című operettjéből. Ezzel a felvétellel vette kezdetét Túl az Operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes szerda estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Tartsanak velünk ma is! Műsorunk fókuszában a Carmen című musical áll. Ám mielőtt elkezdenénk mesélni róla, hallgassuk meg Ábrahám Pál 3-1 a Szerelem javára című operettjéből az Álmaimban már láttalak című dalt Németh Marika előadásában. Majd ezután Huszka Jenő Bob Herceg című operettjéből Dénes Viktor énekli a Bordalt, kísér Csóka Gyula és zenekara. Jó szórakozást kívánunk!

0: túl az operencián. Operettek, slágerek, kulisszatitkok, zenés színházi kalandozások.
1: Ha ember borral él, szobja sokkal nem cserél.

túl az Óferencián, a Dankó Rádióban. Nézzük a Carmen című musical történetét. Egy spanyol kisvárosban eljegyzést tartanak. Major Mendoza, a helyi polgármester, férhez adja lányát, Katarínát, José Rivérához, a jóra való fiatal rendőrhadnagyhoz. Az esemény azonban váratlan fordulatot vesz, amikor megérkezik Carmennel az élen egy cirkuszi vándortársulat. A forró vérű, vadító, féktelen természetű lány megbolondítja Hozét. Olyannyira, hogy a férfi képes érte feladni addigi kiegyensúlyozott életét. Homonnai Zsolt, a darab rendezője, kiemelte a musical sorsszerűségét, mivel José bármennyire okosan eltervezi saját életének útirányát, az észszerű döntéseiből fakadó egymásra épülő lépcsőfokokat, Carmen megjelenésével figyelmen kívül hagyva figyelmeztető jeleket, szinte egy pillanat alatt romba is dönti mindazt, amit addig felépített maga körül. És most következzen a musicalből Katarina imája. Énekel Kelemen Fanni. Túl az Óperencián.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A Carmen című musical Norman Allen könyve alapján Jack Murphy szövegével és Frank Whitehorse zenéjével Prosper Mérimée azonos című novellája nyomán készült. Ősbemutatóját 2008. októberében tartották a prágai Carlin Musical Színházban, míg Magyarországon a Budapesti Operett Színház 2024. április 19-én mutatta be Homonnai Zsolt rendezésében. Frank Whitehorse musicalje és Homonnai Zsolt rendezése a nő örök csábító szenvedélyességét, a férfi és a nő ösztönös és csillapíthatatlan vonzalmát tárja a közönség elé 21. századi extravagáns környezetben. Egyedi módon ötvözi a drámai zenés színházat és a lenyűgöző show elemeket, melynek középpontjában a cirkusz áll. A Carmenben a cirkusz és a musical organikusan egyesül, létrehozva egyfajta szimbiózist a két rendkívül népszerű műfaj között. Az előadásban kiemelkedő szerepet kapnak a spanyol zenei elemek, és a produkcióban Luis Eduardo Castaño gitárművész is szerepel. És most jöjjön a musicalből a Kivélettem én című dal. Énekel Nemes Tibor. Dankó Rádió.

túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. A deszkavizió.hu oldalán 2024. április 24-én Örök kezdet és vég, kritika a Carmen Musicalről címmel jelent meg Rát Orsolya írása, amelyből most egy rövid részletet idézek. A Színház és Filmművészeti Egyetemen tanuló Lipics Franciska Carmenje nem holmi buja asszonyiságot sugárzó karakter. Ez inkább a két másik szereplőre, Nádosi Veronikára és Dancs Anna Marira igaz, hanem lendületes, kedvesen provokatív és incselkedősen pimasz. Attól működik nagyon jól az ő színpadi jelenléte, hogy már most érzékelhető. Azok közé a művészek közé fog tartozni majd, akiknek a különleges kisugárzásuk okán, színházi értelemben véve, megfejtésre váró titkuk van. Osztálytársa a José ártatlan mennyasszonyát alakító Nagy Alma Virág. Azon túl, hogy nagyon tiszta a hangja, alkatánál fogva tökéletes jövendőbeli naiva. Ami jó hír, tekintve, hogy rengeteg ilyen típusú nő alak lelhető fel a musical irodalomban. Az Operettszínházi Carmenek sorában már szóba kerülő Dancs Anna Mari amúgy maga az élő példa rá, hogy a naiva és a vamp szerepkör között igenis létezik átjárás. Mivel a színésznő egyformán hiteles a Rebecca musical gyámorításra szoruló főhőseként, illetve a La Mancha lovagjának nyersmodorú, öntörvényű áldonzájaként. Most pedig jöjjön a musicalből a Bár tudnám című dal. Énekel Nádasi Veronika. Túl az Operencián.

Csözék takaró, s a szívem olyan, mint a hajó, melyet táncolt a tapvihar. Ó, szomorú szíved az, mire jó, majd meggyógyít egy kis zeneszó, nézzek én szemedbe, mi baj.

kedves hallgatóink, Rozsnyai Sándor és Horváth Imre Szívbajok ellen című slágerét Darvas Iván énekelte. Ezzel a dallal emlékezünk tisztelettel Darvas Ivánra, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett kétszeres Kossuth és kétszeres Jászai Mari díja színművészre, érdemes és kiváló művészre, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagjára, a Magyar Köztársasági Érdemre nagy keresztjével kitüntetett színész óriásra halálának évfordulóján, aki 1925. június 14-én született. A Színi Akadémiát nem fejezte be, részben a háború miatt, részben, mert már 21 évesen szerepet kapott a Művész Színházban, Várkonyi Zoltánnál. Ekkor vette fel az Iván nevet, hogy Darvas Szilárd humoristától megkülönböztesse magát. 1956-ban forradalmi bizottságot szervezett, hogy bátyját kihozza a börtönből. Ezért 22 hónap börtönre ítélték a forradalom leverése után. Ugyanebben a börtönben játszotta később a Szerelem című film néhány jelenetét. A börtön évek után nem játszhatott. 1963-tól a Miskolci Nemzeti Színházban, majd a Fővárosi József Attila Színházban játszott. 1965-ben a Víg Színházhoz szerződött. 1995-től volt tagja a Szolnoki Szigligeti Színháznak. Szinte minden nagy szerepet eljátszhatott a színész álmok közül. Felejthetetlen alakításokat nyújtott, többek között a Lilionfi, a Dollárpapa, a Bakaruhában, a Tizedes meg a Többiek című filmekben is. Sokoldalúságát bizonyítja, hogy színpadi és filmszerepei mellett színdarabokat fordított és rendezett. Remekül rajzolt, karikatúrákat készített, műveit rendszeresen kiállították. Lábjegyzetek címmel önéletrajzi regényt írt. Darvas Iván 2007. június 3-án csatlakozott az Égi Társulathoz. És most ifjabb Johann Strauss osztrák zeneszerzőre, Keringő királyra emlékezünk tisztelettel halálának évfordulóján, aki 1825. október 25-én született Bécsben. Apja idősebb Johann Strauss kedvelt és elismert zeneszerző, karmester volt. 6 éves korában komponálta első dalát, de mivel apja nem a muzsikus pályát szánta neki, titokban tanult Fritz Ámon első hegedűstől. 1844-ben alapította meg első zenekarát, s emiatt összetűzésbe került apjával. Viszonyuk éveken át feszült volt, s megtagadta, hogy csatlakozzék apja zenekarához. 1849-ben apja halála után egyesítette a két Strauss zenekart, és 1851-től számos koncertkörutat tett Európában. Legnépszerűbb művét, a Kék Duna keringőt 1867-ben mutatták be Párizsban, hatalmas sikerrel. Ifjabb Johann Strauss több száz keringő, polka és induló szerzője volt, de életművének kiemelkedő és felejthetetlen alkotásai közé tartoznak a világhírű operettjei is, mint a Denevér, az Egy év Velencében, a Cigánybáró és a Bécsi vér. Ifjabb Johann Strauss 1899. június 3-án csatlakozott az Égi Társulathoz. Csendüljön most fel egy részlet a Bécsi vér című operettből. Bécsi vér, énekel Lukács Anita és Vadás Zsolt. Túl az operencián.

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne túl az Operencián című műsorunkat. Ma ünnepli születésnapját Bordás Barbara, énekművész, színésznő, a Budapesti Operett Színház primadonnája. Bordás Barbara 2000-ben csatlakozott szülővárosában a frissen megalakuló Sziget Színházhoz, amely utazó társulatként lehetőséget adott számára, hogy már kamasz éveiben elsajátítsa a szakma alapjait. 2008 és 2010 között az Operett Akadémia növendéke volt. 2010 óta a Budapesti Operett Színház társulatának tagja. Számos operett és musical produkcióban, gálakoncerten, valamint opera előadásban is közreműködött itthon és külföldön egyaránt. Vallja, hogy minden műfajban, zenei és színpadi közegben megtalálható az adott művész életkorának és hangfajának leginkább megfelelő szerep. 2010-ben a Magyar Operett napján a legígéretesebb tehetségnek járó Marshall Bot díjat nyerte el. 2012-ben Csillagdíjban részesült, 2013-ban és 2019-ben az év operett színészének választották. Boldog születésnapot kívánunk! Most pedig fogadják szeretettel Kálmán Imre a Montmartre Ibolya című operettjéből a Karamborina című dalt. Az előadó a születésnapos Bordás Barbara. Jó rádiózást!

a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét, és további jó rádiózást kívánok önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: Ezen a héten ismét stúdiókoncert itt a Dankó Rádióban. Budai Beatrix vagyok. Június 4-én 13 órától újra jelentkezik a Jó ebédhez szól a nóta különleges stúdiókoncertje, ahol Szőlősi Emese és Bányai Márton magyar nóta énekesek hozzák el legkedvesebb magyar nótáikat. A Nemzeti Összetartozás napján a szívhez szól nóták mellett hazafias melódiák is felcsendülnek, megidézve a magyarság összetartozásának erejét és érzelmeit. A művészeket Varga Jenő prímás és kiváló cigányzenekara kíséri. Hallgassanak minket élőben, egyenesben a Dankó Rádióban, vagy figyeljék a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalát is, ahol szokásunkhoz híven videó közvetítéssel is jelentkezünk. Tehát most csütörtökön, június 4-én 13 órától Jó ebédhez szól a nóta stúdiókoncert itt a Magyar Zene Rádiójában. Tartsanak velünk!
0: Stúdiókoncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
2: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti Önöket. A visegrádi országok közötti bizalom és stratégiai együttműködés újjáépítését nevezte kiemelt célnak Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter a V4-ek vezérkari főnökeivel folytatott budapesti tárgyalást követően hangsúlyozta, a régió biztonsága csak

0: erős partnerségen alapulhat. Az egyeztetésen a katonai kapcsolatok fejlesztése és a szövetségi együttműködés erősítése került fókuszba. Jelentős vasútfejlesztést jelentett be a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid közölte, a 16,4 milliárd eurós uniós forrásból legalább 35 új akadálymentes Intercity motorvonatot vásárolnak, melyek a többi között Debrecen, Miskolc, Szeged és Pécs felé közlekednek majd. A HÉV esetében 42 korszerű szerelvény beszerzését tervezik, ezekkel a H5-ös, H6-os, H7-es vonalak teljes jármű parkját cserélhetik le. Az új szerelvények várhatóan 2029-ben állnak forgalomba. Tisztújítás volt a Megyei Jogú Városok Szövetségénél. Mostantól Cserpalkovics András Székesfehérvár polgármestere vezeti a 25 nagyvárost képviselő érdekképviseleti szervezetet. Az új elnök hangsúlyozta, hogy reformokra van szükség az önkormányzatok finanszírozási és feladatrendszere terén, és hozzátette, közös munkára, egyeztetésre törekszik a kormánnyal. Az eddigi elnök Szita Károly, Kaposvár fideszes polgármestere 20 év után távozott a testület éléről. Újabb területeken mutatták ki az aszbeszt szennyezés Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is aszbeszttel szennyezett kőzúzalék borít. Pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Balai Zoltán, a város polgármestere közösségi oldalán azt mondta, a munkálatok miatt útlezárások is lesznek, az autóbusz forgalmat pedig elterelik. Akár már szeptembertől fogadhat vendégeket a leégett Miskolc-Tapolcai barlangfürdő. A helyreállítás mellett felújítanak több épületgépészeti elemet, a légtechnikát és a kazánházat is. A fürdőcsarnokban megerősítik a medence burkolatát, a barlangjáratokban pedig kicserélik a teljes elektromos hálózatot és világítást is. A sikeres vizes próba után a tervek szerint egyszerre nyithatnak ki a fürdőkomplexum külső és belső medencéi is. A II. Világháborúban elesett magyar katonák maradványait tárták fel a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Tiszadorogmán. A hadisírgondozók adatbázisai, valamint 1948-ban készült jelentések alapján 29 katonát temethettek el a helyi református temetőben. 16 katonát sikerült azonosítani, újra temetésük várhatóan ősszel lesz Budapesten, a Fiumei úti sírkert 52-es hősi parcellájában. A nyáron 11 alkalommal látható Verdi Traviátája a Magyar Állami Operaházban. Több vezető operaénekes mellett fiatal művészek is bemutatkoznak majd, az előadásokat Hamar Zsolt és Török Levente vezényli. Anger Ferenc 2016-ban bemutatott rendezésének június 26-án lesz az 50. előadása. Éjszaka még szorványosan előfordulhatnak záporok, zivatarok, holnap már több lesz a napsütés, éjszaka 9 és 17 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 22 és 28 fok között várható. A pontos idő 19 óra 4 perc.
1: 20 csak prímás. Nóta csokor a Dankó rádióban. A mikrofonnál Morvai.
2: Ne gondold, hogy az őszi szél. Hendi János és Magyar Ádi Jenő hallgatója szól pillanatokon belül itt a Dankó Rádió húscsök prímásában. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, ha idejük és kedvük is engedi, a következő egy órában is tartsanak velünk. Nádasdi László után majd Vörös Sári dalol, ő Serli Lajos dalával érkezik. Búzaföldön dőlő úton megy a lány. Toki Horváth Gyula és zenekara játszik archív felvételünkön. Tartsanak velünk!

Jaj, de magas ez a vendégfogadó! Székely Mihállyal és Kócé Gyula zenekarával folytatjuk, valamint Simon Fikálmán csárdásával. Utána pedig Hallod-e nótás Pütyös szép madár címmel Huber Gyula és Heródek Sándor név frisse hangzik el 2016-ból, Terék József és zenekara muzsikál Kalina Enikőnek.

Dankó klubos koncertfelvételeinkből válogatunk a folytatásban. Egy győrit, egy budapestit és egy gyulait játszunk önöknek, szépen sorban. Gyulán 2024. május 10-én vendégeskedtünk Jónás Géza zenekarával és 60-ig is Gyöngyi művésznővel, aki 2023-ban átvehette a Dankó Rádió Magyar Nóta díját. A művészektől majd Kalmár Tibor és Fehér István csádása szól, a szeretőm Dunántúli. Előtte Farkas Rozika dalol, öreg ember nem vén ember, Berki Péter és zenekara játszik hozzá. A nagy Dankó turné egyik állomásán készült a felvétel 2026. február 13-án a budapesti Sára Sándor vetítőteremben. És felelevenítünk 2018-as perceket, pillanatokat is, azzal a művésznővel például, aki a Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozatát vehette át 2025-ben, és aki hamarosan Baranya István zenekarával együtt hallható. Jön a Kék ne felejts, Serli Lajos és Kazalicki Antal hallgatója.

vagytál. Besenyei Ferenc és ifjabb Sánta Ferenc zenekarának előadásában hallhattuk Szerdahelyi János és Heródek Sándorné Rózsa, Rózsa, Sárga Rózsa című csárdását. Kedves hallgatóink, még mindig a Hús csak prímás szól önöknél, köszönjük, és ez még mindig a Dankó Rádió. Adásunk felénél járunk, folytatjuk Simon Boglárkával és ifjabb Sárközi Lajos zenekarával. Petőfi Sándor verse következik, a Szerelmes vagyok én című, méghozzá ifjabb Sárközi Lajos dallamaival. Ő az a prímás, aki 2023-ban átvehette a Dankó Rádió cigányzenei díját. Utána Déki Lakatos Sándort és együttesét halljuk, Szőlősi Emesének játszanak Pete Lajos és Nádor József csárdásában. Hallja maga Barna!

Sárgul már a kukoricaszár. Tegzegerber Miklós és Kunéri Kálmán frissével örvendeztet meg minket, pillanatokon belül Kovács Apollónia. De előtte még a vásárhelyi híres promenádon tarthatunk Farkas Zsolttal és a Száztagú Cigány Zenekar kamarazenekarával.

megkértem egy piros rózsaágat. Repülj, repülj, hétpettyes Katica bogárka. Áll a malom, áll a vitorlája, és egy kis eszemiszom még a végére. Ez majd Nógrádi Tóth István dala lesz, és magától a szerzőtől, a művész úrtól hallható a friss. Előtte pedig Berényi Lajos csárdása Csala Judittól és Sárközi Béla zenekarától hangzik el 1998-ból. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból Kovács Károly és Kalmár Tibor andalgóját, Bokor Jánostól hallhatjuk, valamint Lakatos Miklós zenekarától. De erre a dalra még egy picit várnunk kell, hiszen előtte szóljon egy hallgató Szabó Sándor előadásában László Imre és Takács Sándor dala. Jeremiás Béla és zenekara muzsikál.

Kalapomon piros rózsa. Czerkovics Béla és Méreji Adolf csárdásának címe ez. A dalt nem sokára egy 1985-ös felvételről hallgathatjuk meg, méghozzá Máté Otiliától és Bura Kovács Andor zenekarától. Szalai László és Nemes Rózsa csárdását, a Halkan pengest címűt majd Pék László énekli el nekünk. Előtte pedig Jenei Gábortól Szabadi Frank Ignác dallamaival Petőfi Sándor versét halljuk, Befordultam a konyhára. Toki Balog Ernő és zenekara közreműködésével készült a felvétel 2022-ben. Most pedig Fonyó Barbara következik. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készítettünk felvételt a művésznővel, valamint Tordai Zoltán zenekarával a Cserebogár, Sárga Cserebogár című dalból. Már is hallhatják.

Hallottuk, és ifja Berki Béla zenekarát. És hát a Dankó Rádió Húscsak Prímását is hallhatták az iménti egy órában, kedves hallgatóink. De hát lassan-lassan véget ér a mai adásunk, így hát el kell búcsúznom önöktől. Köszönöm valamennyi kollégám nevében, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Reméljük, hogy rászolgáltunk erre a figyelemre, és jól érezték magukat az elmúlt egy órában is. Ha ez így van, maradjanak még a Dankó Rádióval. Jól lehet, a Húscsak Prímás véget ér, no de tudják, kellemes muzsikákra nálunk mindig számíthatnak. Csak azért iszom én címmel most még Miskolci Balogh Zoltán zenekara muzsikál. Köszönöm a figyelmet, Morvai Noémit hallották.

0: Műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Köszönjük mindenkinek, aki felajánlásaival hozzájárult a Jónak lenni jó sikeréhez. Nézőinkkel kézzelfogható támogatást nyújtottunk a legkiszolgáltatottabbaknak. Visszatekintés az elmúlt évek Jónak lenni jó kampányaira. Jónak lenni jó. Köszönjük. Június 4-én 14 óra 30 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti önöket. Magyarország és Ukrajna teljes körű megállapodásra jutott a 100 000-es magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. Ezt írta a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Kijev vállalta, hogy az intézkedéseket a közeli jövőben átülteti az ukrán jogrendbe. Ezzel a kárpátaljai magyarok az eddigieknél sokkal szélesebb oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogokkal rendelkeznek majd. Az ukrán vállalások megjelennek majd az Ukrajnának az Európai Unió felé vállalt cselekvési tervében is. A kormányfő hangsúlyozta, amint ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy Ukrajna unió csatlakozásával kapcsolatban megnyissák az első fejezetet. A visegrádi országok közötti bizalom és stratégiai együttműködés újjáépítését nevezte kiemelt célnak

0: Szín Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter a V4-ek vezérkari főnökeivel folytatott budapesti tárgyalást követően hangsúlyozta, a régió biztonsága csak erős partnerségen alapulhat. Az egyeztetésen a katonai kapcsolatok fejlesztése és a szövetségi együttműködés erősítése került fókuszba. Csehország egy dandár felajánlásával támogatja a térség védelmi együttműködését. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után felmentették tisztségéből Balogh János országos rendőrfőkapitányt is, így értesült több portál is. A döntést a rendőri vezetőknek úgy tudni már bejelentették. A Telexnek a belügyminisztérium nem erősítette meg a hírt. Az, hogy Balogh János országos főkapitány kiköveti a poszton, nem tudni. Posvai Gábor belügyminiszter döntése alapján Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány helyére Baricska Norbert Tamás rendőrezredes kerül, aki eddig a BRFK bűnügyi főkapitány helyetteseként szolgált. Széleskörű párbeszéd indult a velencei tó megmentéséért, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Hangsúlyozta, hogy a tó hosszú távú ökológiai védelme komplex megoldást igényel. A közös munka alapja egy átfogó velencei tó törvény előkészítése lehet. Most a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése. Több mint 8 tonna kokain találtak a német hatóságok egy Nyugat-Afrikából érkezett Spanyolországba tartó konténerben. Az utóbbi évek egyik legnagyobb drogfogásának számító szállítmány feketi piaci értéke mintegy 500 millió euró, átszámítva 178 milliárd forint. A rakomány GPS jeladókkal követték a csempészek, a lefoglalt drogot Németországban semmisítették meg. És végül az időjárásról. Éjszaka még szorványosan előfordulhatnak záporok, zivatarok, holnap viszont már csak a keleti, észak-keleti megyékben lehet egy-egy zivatargóc, a középső ország részben felhőszakadás sem kizárt. A szél többfelé viharossá fokozódik, éjszaka 9 és 17 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 22 és 28 fok között várható. Kedves hallgatóink, friss hírekkel holnap reggel 6 órakor várjuk Önöket, már a munkatársaim nevében köszönjük figyelmüket, hallgassák tovább a Dankor Rádiót.
1: Táncházban talpalávaló népzene kedvelőknek a műsorvezető Vasvári Anna Mária.
2: Jó estét kívánok! Holnap, június 4-én lenne Halmos Béla 80. születésnapja. Tegnap az a Szép Piros Hajnal című albumát hallották Táncházban című műsorunkban, s ahogy akkor ígértem, most Éri Péter Népzene Határok Nélkül című műsora következik, melynek vendége Halmos Béla volt. Az adás 2012-ben készült, annak apropóján, hogy Halmos Béla elnyerte a Népművészet Mestere címet.

0: Ez itt a Kossuth Rádió népzenei műsora.
1: Gyerünk ma, hát!

addig babám szerettelek, még igaznak ismertelek. Énekelte ezt a magyar lapádi népdalt Halmos Béla gitárkísérettel a Röpűpáva televíziós népdalversenyen egy 1970-ben készült archív felvételről. A Budapesti Műszaki Egyetem építész szakos hallgatója, a Halmos Sebő Duó, majd a Sebő Együttes alapító tagja, később a Kalamajka Együttes primása, akkor még nem sejtette, hogy 42 évvel később a Népművészet Mestere kitüntető cím büszke tulajdonosa lesz. Ő az első városi népzenész, akit ez a rangos elismerés megillet. Halmos Béla prímást, előadó művészt, népzenekutatót, az idén 40 éves táncházmozgalom egyik megalapítóját, jelentős hagyományát örökítő és értékmentő tevékenységéért tartotta érdemesnek a jeles szakértőkből álló kuratórium a Népművészet Mestere díjra. Ma Halmos Béla, vagy ahogy a nő szereti, ha szólítjuk, Béla bácsi mesél a Széki Táncház táborról, az általa létrehozott táncházarchívumról, Szomjas Györggyel közösen forgatott portréfilmjeiről és a még ráváró népzenei lejegyzési feladatokról. Mert Halmos Béla nem pihen. Filmjeivel járja az országot, előadásokat tart, tanít a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzenetanszékén, és amíg bírja, muzsikál.

Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat, Éri Péter vagyok, népzenész. Halmos Béla mellé egy amerikai bluegrass zenészt, Norman Blake gitárost választottuk, aki ugyancsak mestere a folk zenének. Az 1938-ban Tennessee-ben született Norman, a 70-es években újjáéledő amerikai népzenei mozgalom egyik vezető egyéniségének számít. Azt is mondhatnánk, hogy a népművészet mestere, hiszen zenéjének egyik legfőbb jellemzője az eredeti forrásokhoz közel álló hagyományőrző megszólalásmód. Bevezetőnk alatt Norman Blake két hegedű gitár banjo felállásban játszó zenekara szól, a szám címe Tennessee Mountain Fox Chase. Magyarországon a 70-es években indult az a népzenei mozgalom is, amit táncház mozgalomként szoktunk emlegetni, melynek éppen mai vendégünk Halmos Béla volt az egyik elindítója és meghatározó alakja. A gitárt időközben hegedűre cserélte, s azóta szinte lesetette, hiszen a Sebő együttes és később a Kalamajka együttes primásaként több mint 40 éven keresztül muzsikált színpadon, táncházakban, népzenei táborokban és folkfesztiválokon. A legendás Kalamajka táncházak hangulatát tükrözi a következő felvétel, melyet a helyszínen rögzítettek egy táncházi mulatság alkalmával. Küküllő Menti Ádámosi pontozót játszik a Kalamajka együttes, hegedül Halmos Béla, kontrán Dövényi Péter, cimbalmon Petrovics Tamás, nagybőgőn Nagymarosi András játszik.

0: Mikor felhívtam, hogy időpontot egyeztessünk, épp a délutáni siestáját zavartam meg, nem is akárhol. És itt lehet azt a klasszikus mondatot elmondani, hogy a kör bezárult. Mert hol siestázott Halmos Béla, a népművészet mestere?
1: Igen, az a helyzet állt elő, ami hát gyönyörűség, meg fintor, meg minden, hogy széken siestázhattam a 13. széki napok keretében megrendezett táncháztáborba, ami éli eleven példája annak, hogy az UNESCO által ismert táncház módszer az működik.
0: És hát 72-ben volt először széken Icsánnál, és aztán az egész életét meghatározza Icsán.
1: Hát teljesen alapvetően, úgyhogy Bözsivel is egyeztettünk a lányával, aki ugye testvérem lett, hogy Bapó meghagyta Icsán a fiúknak.
0: Ádám István Icsán, széki prímás.
1: Hogy engem testvérnek kell tekinteni. Szóval azt látni, amit az egész világban tapasztal az ember, hogy bármiféle tudás átadásának az a módja, ami eddig működött, az kész, az nem megy, mindegy, hogy paraszt valaki, orvos vagy zenész, hanem a tudományos alapos kutatása, épülő tudatos megszervezett oktatás az, ami működik, és Széken is egy működik. Egy nagyon érdekes jelenség rögtön volt, Könczei Csongor apró táncát ő csinálta, ő vezette.
0: Erdélyi család, aki nagyon-nagyon sokat tett a táncházmozgalom kutatásáért, felélesztéséért és elindításáért Erdélyben, Kolozsváron.
1: Igen, hát Könczei Ádám az édesapjuk, az ottani Martin körülbelül szerepet játszott, nem azon a tudomány szinten, de lelkesedésből igen. Na, Csongorra beszélgettük, hogy nagyon jó jelenség az is, hogy az elszámolódott székiek gyerekei is ott vannak, meg a helyiekből is. Mindenki kivetkezett, meg kereskedik, az életforma megváltozott, de a táncász táborba odaadják a kölyköket, és mondja nekem a Csongor, hogy valahogy most itt van már negyedik nap, és ezek a gyerekekkel még csak két táncot. Tavaly ilyenkor már szinte mindent tudtak, és kiderült, hogy tényleg itt van a szezor, itt a határ, ezek a gyerekek már nem látták a szüleiket táncolni soha. Tehát olyanok lettek, mint mi hülye pestiek, mi se láttunk soha széki táncot, meg zenét, és így lehetett megtanulni, hogy a tudományos kutatás alapozott táncát módszer szerint.
0: Meglepődött, mert hogy most nem húzta föl a szemöldökét arra a kijelentésemre, hogy népművészet mestere. Meglepődött, amikor megkapta a táviratot, vagy a telefonértesítést.
1: Úgy látszik, hogy ilyen sziasztási időszak, mert ugyanígy hívtak telefonon, hogy hát akkor megkapom a népművészet mestere díjat, és...
0: Hát én először, amikor láttam, azt hittem, hogy elírás. Mert hát a népművészet mesterei azok a, nem szeretjük azt a szót, hogy adatközlő, de hát az adatközlők szokták volt kapni.
1: Pontosan, rögtön visszakérdeztem, hogy nincs valami gubanc. Nekünk találták ki annak idején a népvészeti fiúmesterét. Ezt úgy kaptuk meg annak idején 73-a Sebőfelő, hogy éppen tök jobban voltunk. Na most visszakérdeztem, mondták, hogy igen, és majd küldi e-mailen az adatokat, minden rendben van. Már e-mailen megjön az adatlap erre, arra, amarra, de a fejlécen valami, most nem tudom a nevét, de egy nő és egy szövőnő, vagy nem tudom ki volt, és életfadíjat.
0: Az életfadíj, aki lehet alkotóművész, igen, vagy a népművészet terén szervezésben nagyon sokat tett, kutató, előadó, vagy bárki. Tehát ez a három díj van, a népművészet mestere, az ifjú mester, és az életfadíjasok.
1: Na most megnyitottak, hogy ez akkor is így van. És hát akkor elkezdtem ezen gondolkodni, hogy ez nagyon rendben is van, hát az embernek díjat adnak, meg valamit tényleg csináltam is. Akkor megköszönni szépen, és jó van. De hát az volt, hogy azon bizony csütörtökön kellett volna itt lenni Budapesten, amikor én kín vagyok Széken, a Bádis helyen, amit elvállaltam életem, amíg élek, hogyha mehetek a széki táborba, akkor megyek, és megélem azt a gyönyörűséget, hogy határ úgy zavarnak át, hogy rám se néznek, hogy ki van fizetve a tuti költségem, szállásom, gázsit kapok a munkámért, hogy normalizálódtak így a dolgok, meg egyáltalán ott vannak, tanítok, vetitek filmet, előadok, muzsikálok, olyan táncálok, dörögnek, mondtam, nem jövök föl. Ugyanis akkor megadtam a lehetőséget Jenes Kati feleségemnek, mert ő vette át annak idején a népvészeti ifjú mesterét, mi Tokióban voltunk.
0: Mondtam, de akkor itt is bezárult megint a kör, ő vette át megint.
1: Hát ezt akarom mondani, Katit felhívtam, anyukám őtöz, vett fel a legszebb ruhádat, mész díjat venni. Hova, mondom, ez van, te fogod átvenni a díjat. De komolyra fordítva a szót, elmondták aztán egy koncepció, hogy most már annyira megvénültünk, Sebi is azt írt, hogy adott közül lettél, azt mondja, hogy el lehet fogadni, hogy tényleg itt most próbálom magamat kivenni, de nagy megtiszteltetés engem vettek előre, hogy van egy ilyen kategória. Tehát úgy kéne, hogy a népművészet öregmestere. Tehát volt ifjú mestere, és akkor lenne a népművészet öregmestere, de hát ez már csak ilyen utóemlékedés.
0: Halmos Bélát, a népművészet mesterét hallották.
2: Halmos Béla szóló lemezéről a Hungaroton kiadásában megjelent Az a szép piros hajnal erdélyi magyar népzene című albumról következik egy gyimesi keserves és félulához. Énekel és hegedül Halmos Béla gyimesi ütőgardonon kíséri

0: Halmos Bélát, a népművészet mesterét hallják.
1: Mivel foglalkozik mostanában, én tudom. Járja az országot, filmeket vetít, a Táncház Archívumot már átadta.
2: Tényleg egy bizonyos korszak lezáródik, és amennyiben rajta múlnak ezek a korszakok, én eléggé megtervezem, végcsinálom, aztán befejezem. Örökké le fiatal embereznek, mert ugye úgy néz ki, mint aki aktív, nem egy nyugdíjas, 66 évesek ülött, ha. Tehát most olyan korszakváltáson, hosszú távú munkákat szeretnék megcsinálni. Az egyik az, hogy a egyetemi népzenoktatásnál kiderül az, hogy nincs tudományosan feldolgozva a többször hangszeres népi tánczene, úgyhogy olyan kották lejegyzések szülessenek, amiben ezt a folyómétel muzsikálást lehet tanítani. Tehát ez hosszú, amíg bírom füllel, szemmel, meg fenékkel, mert ugye le kell ülni.
1: Nincsen úgy, hogy mondjuk az egész banda, tehát egy hegedű szólam, egy prácsa, egy bőgő szólam és zenei folyamat lejegyezve, mert hogy egy-egy dalt azért egymás mellé tud tenni egy zenész, gondolná egy külső ember, aki ezzel nem foglalkozott.
2: Igen, de az, hogy hogy viselkedik ez a zene, mikor tánchoz szolgál, tehát a dallam szerkesztés, a kíséretnek a harmóniai, a ritmusa, a bőgőbe, kontrába, mindenbe, ennek a megfigyelésére csak úgy lehetséges, ha a teljes folyamatot leírom. Most egy ilyet a 12 Szégi Csárdás Vardes Lajosnak köszönhetően publikáltam már, ahol le van írva egy 23 perces csárdás folyamat, és mikor ezt leírtam mindent benne, akkor Tímár azt mondta, hogy másképp muzsikálsz.
0: Tímár Sándor, táncpedagógus, koreográfus, a Bartók Együttes egykori művészeti vezetője.
2: Mert megfigyeltem, hogy mit lehet, és mit nem, és hogyan, és ezekből tanítottam én kamarazene órán, de hát ebből van két ilyen folyamat, irgalmatlan nehéz meló, de ezeket fogom megcsinálni. Említette a táncadarchívumot, annak is a korszakát befejeztük, az első megalapozó korszakát, én átadtam az anyagot, de most már Bakó Kati személyében a Hagyományházában ott van egy könyvtáros, akivel elkezdjük digitalizálni és feldolgozni a teljes anyagot, megint hosszú táv, amíg bírom. Annyi anyag van. A filmekkel kapcsolatos dolog, csak kihagyjuk a pénzt valahonnan, hogy a 12 muzsikus sportív film Szomjassal az megjelenjen még azért.
1: Szomjas György rendező, és azt hiszem, hogy a Duna Televízió számára készítették ezeket a portréfilmeket, vagy legalábbis ott volt egy népzenei műsor, egy magazin műsor évekig az önök nevével filmjelezve.
2: 91-től csináltuk a népzenei magazin Szomjas Gyuri ötletével, Rosta Kati, Szomjas meg én, de benne volt Sebő is, Kőbány Jancsi legelején 2005-ig a Magyar TV-ben, a Dunától, ahogy megalakult Táncház címen. Nagyon fontos és hatalmas anyagot dokumentáltunk a táncmozgalomról, meg az eredetiekről is. Ezeket a filmeket én találtam ki, amikor megalakult a Magyar Történelmi Dokumentumfilm Alapítvány 93-ban, és ugye mi szerettünk volna filmeket csinálni már Sebővel is, meg Tinkával, hogy ne, persze, Moldvá, meg Erdélyben, ugye akkor nem lehetett. És a Gyurit kerestem meg, mint aki egyfolytában ott van velünk, meg akkor már dolgoztunk. Na most ebből 9 ilyen portréfilm lett, aztán még hozzácsinált a Magyar Zsidózenét Gyuri, az Amerikába jöttem, amikor ki voltunk, meg a Mulatságot, a Tékatáboros dokumentum. Hát ez a 12 film van. Olyan oktatási anyag lesz belőle, hogy rák a lap, ezt már kipróbáltuk, ezt is be akarom fejezni. Tovább csinálom a Hagyományokád a baráti köre elnökeként azt a programot, hogy minden hónapban van egy klubest, ahol meghívunk előadókat, András Fajtól, Sevesi Mártig, nem tudom, mindenféle embereket, nem csak népzene, néptánc témakörbe. Minden évben csinálunk egy kirándulást, megyünk körbe a Kárpát-medencébe.
0: Halmos Bélát hallották.

mezőség belsejében, Kolozsvártól 35 kilométerre fekszik a magyarok és románok által lakott Vajdakamarás, ahová legtöbbször a magyar palatkai bandát hívták muzsikálni. Egy teljes vajdakamarási táncrendet muzsikál most Halmos Béla zenésztársaival, ifjú Csóri Sándorral, Fekete Antallal és Havasréti Pállal a magyar palatkai banda stílusában.

0: Egy mezőségi táncrendet hallottunk tehát, ami korcsossal, a ritka legényes tánc zenéjével kezdődött, majd lassú cigánytánc, vagy más néven akasztós következett, mely Európa leglassabb páros tánca. Ezután megugrott a tempó, s a mulatság szökőssel és sűrű csárdással folytatódott. A sort ismét a korcsos zárta, melyre a legügyesebb táncosok páros táncot is szoktak táncolni. A mezőségi táncrend ma a magyarországi táncházak egyik legkedveltebb tánca.
1: Ezeket a bizonyos Szomjas György rendezővel készített filmeket, Muzsikus portré című filmsorozatot viszi és bemutatja, ahol aztán beszélgetnek is a filmekről.
2: Halmos Béla, a népművészet mestere.
3: Hát ez ugyanaz a közösség szervező munka, meg az az élmény, amikor Gyulán laktunk szüleimmel, elmentünk, hát nem havontak, lehet, hogy két havonta moziba egyszer. Anyám már szólt, hogy gyertek haza az iskolából délután korábban vacsoráltunk, és fölöltöztünk, és elmentünk moziba, akkor még volt művészmutatvány is néha, de a híradó a Rákóczi indulóval kezdődött, és akkor megnéztük Kádár elvtárs mit csinál. Utána jött a film, és hazafele már arról beszélgettünk, hogy mit láttunk, és akkor egy filmet szépen feldolgoztunk, ahogy kell. Manapság pedig az információ robbanás minden területre vonatkozik, így a videó képi élményekre is, tehát mindenkinek túlhat erre az agya, mindent össze-vissza néznek, semmit nem néznek meg rendesen, és az odafigyelés a nagyon lényeges eleme annak a kultúrának, amit átörökítettünk. A legendás Kassák klubban ugye nem csak táncház volt, a táncolás volt a kötőanyag, és ott Vörös Anyu bácsitól a Szomjas Fényem, a Timár bemutató, vagy a Sándor Gyuri, vagy Féja Géza, vagy nem tudom ki, Nagy László, ott volt vendég, tehát egy nagyon komplex futás program volt. És eszembe jutott ez nekem Szombathelyen, hogy mi lenne, hogyha úgy csinálnánk táncázat a Bogi együttessel ott, hogy előtte levetítik egy filmet, megbeszéljük, hogy mit láttunk, és ezt kezdtük Zsárka János bácsival, az volt az első film, utána lemegyünk, és akkor gyümölcsi táncra kezdjük, aztán megy a többi. Na ez egy 5 éves sorozat volt, amikor kifogytam a filmekből, akkor vittem élővel embereket. És akkor kiderült, hogy ez működik, mert a saját táncházunk az Arany 10-ben, vagy még a Molnár utcában is, oda jutott a táncház, most már táncolni akarnak. Tehát ugyanint a szikélyek nem oda jártak táncházba, hogy politizáljanak, vagy művelődjenek, vagy nem tudom, hogy táncolni akartak a sajokat szorítani, meg piálni, meg ugrálni. Kész. Na most ez így működik a táncszábra, de hát azért nem volna baj, ha ez is lenne. Úgyhogy ezt ott Szombathelyen próbáltam ki, és mindenféle helyen egy követelmény van, hogy úgy kell ezt egy filmet végignézni, hogy jöjjön kapcsolva minden gép, meg nem megyünk kisörözni közben, hanem beülünk, és odafigyelünk a filmre. Ez egy film. Elindul, kifejlődik, és katartikus élményt okoz a végére, ha odafigyelsz.

0: Erdő mit védette? Rajtott keresztül mentem. Mikor a net felébredtem, 9 csendőr állt mellettem. Arra kérem az urakat, engedjenek bár egy napot. Ha nem egyet, bár egy felet, hogy írjak egy buslevelet. Az én kis feleségemnek, 3 árva gyermekemnek. Ezeket...
1: Mesélte, hogy az édesanyja is énekelt.
0: Édesanyám az jól énekelt. Tőle, inkább tőle örököltik a jó hangja volt, jó, szépen énekelt. Édesapám is tudott.
1: És ők hogy énekeltek? Mikor énekeltek?
0: Hát, jó kedvek volt, hogy mikor egy mulatságra vagy. Gereszkedett a kedve, otthon is. Na, még elaludtunk is a gyermekek, kicsik voltunk, aztán az énekkel altattak el. Megrengették a bölcsőt, hát úgy, hogy ebben ők szerették, erekedték, az egész nemzetünk szerettük a mulatságot, a végságot.
1: És csak végságba énekeltek?
0: Aztán máska. Még énekeltünk, mikor mentünk dolgozni, és mondjuk fütyöltünk, hogy húztuk a kaszát, hogy unalmunkból inkább azt nincsen más egyébben foglalkozni, inkább azt csináltam. Kártyázni nem szerettem, cigarettát nem szerettem. Inkább ezekkel foglalkoztam, ezekkel.
1: És munka közben lehet énekelni?
0: Aztán, amikor nincs erősen, elfáradok. Mikor elfáradok, akkor félve, hogy az énekes végeztük tovább a munkát, a dolgot.

0: a magyar becei születésű Szántó Ferenc kiváló falusi énekest, furulyást és hegedűst hallottuk, Halmos Béla és Szomjas György Megyek az utcán lefelé című portréfilmjéből.
1: Táncházarchívum. Emlékszem 10-15 évvel ezelőtt minden táncházastól fotókat, cikkeket, saját képeket kért.
2: Halmos Béla, a népművészet mestere.
3: Semmi nem volt, főleg képzettségem nem, tehát nem vagyok muzeológus, néprajzi, szociológus, semmi nem vagyok, építészmérnök vagyok. Úgy képzeltem el, hogy minden táncszatos dokumentumból vagy a eredeti, vagy annak egy hiteles másolata, ugye fizikailag begyűjt. Tehát az iratanyag, a képanyag, a hangzóanyag, a videó, de most ez ugye elég reménytelen.
1: Ez egy külön intézet kellene, hogy legyen.
3: Jó, én voltak, hogy kitaláltam a táncszat archívumot, akkor még a hagyományházban nem volt. Az eredeti arra ott van, a néprajzi, a zenetudományok kutatják, gyűjtik. A táncszat viszont akkor már 25 éves volt, és azért már akkor is teljesítménye volt, hogy talán ezt kellene gyűjteni, hogy mit csinálták, és igazán van, mert itt van az UNESCO elismerése, ami nem duma. Én Japántól Kaliforniáig végigéltem ezt, hogy szeretik és rácsodálkoznak, és egyszer csak elkezdik csinálni, mint a dőrültek. Na, tehát egy ilyen extended korszak volt, de számítógépem sem volt. Úgy tanultam meg minden, szkenneltem, mint egy bolond, meg nem tudom mi. Úgy adtam le, mikor most nyugdíjba mentem az anyagokat, hogy mindegyik a feldolgozottság különböző fokán volt. 7-8 ezer fotó van benne a számítógépben, 4-5 ezer úgy fel van dolgozva, hogy azonosítószám van visszakereshető, ki, mikor, hol, mit csinált. A másik vége az, amikor a helyre jövőt és nyugdíjazták, az ottani anyagai, ami hát ennyi szó mozgalomtörténet.
1: De ez, hát ezt megmentette.
3: Ezt dobozokba betettem, és rá van írva, hogy helyre jövő anyaga.
1: Héra Éva, aki a Kassák klubban volt háziasszony, vagy nem is tudom, hogy akkor hogy nevezték, és aztán nagyon-nagyon sokáig szervezte a néptáncosok, kézművesek életét.
3: Meg a Magyar Cirkusz Bizottság főnöke, de hát a Muharai Szövetségnek is, tehát a hagyományozó csoportoknak. Csak a táncadáról volt szó, hogy ezekre kaptam, nem tudom, 20 darab szekrényt, ezt levittük, összecsomagoltuk. Tehát úgy jöttem ki, lefotóztam az üres táncadáról, ott állok benne, hogy kész, és semmi szomorúság, mert megtettem valamit, egy korszak, és most megérem, hogy most már úgy áll a dolog, tanulták a szakmát, hogy elkezdjük feldolgozni, digitalizálni például a videófelvételeket. Nem szeretem a fokozott jelzőket. Szomjassal olyan anyagokat vettünk fel a táncmozgalom kapcsán, fesztiválokon, nem tudom mi, gyűjtéseket, hogy elsírom magam. Ezt nem gondoltam, hogy ennyire érzelmileg igénybe fog venni az archívanyagok nézése. Most ez is elindul.
2: Halmos Bélát hallották.

0: Maroszéki táncokat, lassú csárdást és szöktetőst muzsikált a Kalamajka együttes, a leghosszabb ideig folyamatosan működő magyarországi táncházi zenekar, melynek 1991-től 2009-ig mai vendégünk Halmos Béla volt a prímása. A felvétel a budapesti Arany 10 Művelődési Központ Kalamajka táncházában készült 2006-ban. Hegedült Halmos Béla, kontrán Dövényi Péter, cimbalmon Petrovics Tamás játszott. A nagy bőgőt Nagymarosi András pörgette. Énekelt Fábián Éva, Tintér Gabriella és Szilvási Eszter, valamint a táncház teljes közönsége.
1: Halmos Bélát hallják.
2: Nagyon fontos, alapszabálynak tartom, hogy mindig az életkorodnak és az állapotodnak megfelelő módon kell viselkedni. Nekem ez a dolgom most. Nem a táncszálakat muzsikálni, én megmuzsikáltam, és annyi növendéke, azt sem tudom, itt a Moszkva téren is mindig csak vigyorgunk egymásra. Szóval minden működik, nem ülök, hanem olyan munkát végzek, ami nem ennyi utazása és rohangászással jár már. Bírom még, én reggelig tudok muzsikálni, széken is megcsináltam, de hát abból kinek erre pattan, kinek meg a szíve. Hát azért nem kéne éljek még egy kicsit talán, amennyi rajtam múlt.
1: Dehogy nem.
2: Na, jó van akkor. Mert csomó mindent nagyon jól tudnak már, hál' Istennek meghaladják a mestert. Az a normális.
1: Milyen volt a 40 éves ünnepségsorozat? Mert hogy a táncház 40 éves volt.
2: Hoppá, Mihály, az EFI-vel, az Európai Folk Intézettel csináltunk egy kétnapos nemzetközi konferenciát, ahol Japántól Los Angelesig itt voltak nemzetközi emberek is. Nagyon jól sikerült, egy kiállítást csináltunk, fotókiállítást, amit majd önállósító kiegészítek, az is meg lesz, és hát megszerveztük a hagyományokát a baráti köre elnökeként. Honté Angéla kiváló nőszeméllyel és ottani munkatársakkal a táncház napját, mert ugye 72. május 6-án volt az első táncház, a munkanapja, a nők napja, vagy a felszabadulás napja, meg mindenféle napok vannak, május 6-a a táncház napja. És ott a Liszt Ferenc téren, ahol az első táncház helyszíne volt, ott egy egész napos happening volt.
1: És akkor most már ez minden évben így lesz?
2: Így, bizony. Annyi baj, mindig a 6-át megelőző szombat.
1: Mikor fog legközelebb muzsikálni? Azt vallotta mindig is, hogy ez tánc alá való muzsika, és legjobban táncházban szeret muzsikálni.
2: Kérdik, hogy nem hiányzik a rendszeres táncház, nem hiányzik.
1: Hány évtized volt rendszeres táncház?
2: 4 adé. De két dolog hiányzik, az egyik az összeszokott bandával muzsikálás, másik pedig a folyóméter muzsikálás, tehát hogy széken is ott voltam most, akkor húztam egy párt 1 óra. Remek volt. Na de amikor 5-6 órát, akkor lendülsz bele, szóval ezt nem lehet 10 perc alatt lemuzsikálni. Megmondtam most az idén táncszáz találkozón is, hogy még most hadd húzzam a szégét a nagy küzdőtére, mert az elsőt is én húztam, és én ettől kezdve tudatosan átadom a fiataloknak. Ők csinálják, menjen már Halmos Béla bácsi, mindig ők akar itt nyomulni. De nem csak azért, hogy én vagyok és fiatalok nyomulnak, hanem tanulják meg, nagyon megváltozott a világ, hogy kell nekik csinálni. Átadom és ámen. De a PG csoporttal játszok már 4. évvel, a Debrecen rockbandával. És most, mikor széken fölhív a Locsmádi Gábor, a Műegyetemi Szimfonikus Zenekar hegedűse volt, akivel Onos négyesbe játszottam együtt, hogy megalakították az Ibl Miklós Onos négyest és Brácsás Keresztnek. Ma megyek próbára. Muzsikálni fog. Én nem csak népzenét játszottam soha. És kezd visszapörögni az életem, mert kezdtem komoly zenével, abból lettem beatzenész a csongrádi helyőrségben, onnan lettem népzenész, akkor népzenében a rockzene, az Örényiékkel, Leventével is. És akkor most bejelentkedik a komoly zene.
1: Hát akkor megint csak körbeért, még egy kör. Hát gratulálok.
2: Köszönöm szépen.
1: Halmos Béla prímást, előadó művészt, népzenekutatót, a népművészet mesterét hallották.

táncházak egyik legkedveltebb slágerét, egy sok szép lírai szöveggel ismert kisküküllő menti táncdallamot játszott a Kalamajka zenekar, a régi ádámosi zenészek nyomdokán haladva, Halmos Béla stílusos hegedűjátékával. Énekelt Hetényi Milán, Dövényi

Búcsúzóul az idei műsor egyik nagy sikerű előadója, a magyarországi táncházi zenekarok mintájára alakult, fiatal szlovák népzenészekből álló Muzicska együttes következik Pozsonyból. Komu zseje lepsie, ki a jobb, gyetva vidéki tánczene.

0: kedves hallgatóink, Éri Péter 2012-es Népzene Határok nélkül című műsorát ismételtük meg, melynek vendége Halmos Béla, a Táncház Mozgalom első prímása volt. Munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás és adásmenedzserünk Tészabó Ágota nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Danko Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, jó estét kívánok mindenkinek, megérkeztem a stúdióba június 3-a, szerdában, indítom a Népek dalait. Ez a Danko Rádió világzenei válogatása egészen éjfélig. Nagyon színes világzenei csokrot nyújtunk át ma este is, több dallal a hét előadójától, Csík Jánostól. A mai első órában ezúttal egy Presser szerzeményt hallunk tőle meg a szerzőtől, te majd kézen fogsz és hazavezetsz. Ez a dal címe. Adunk aztán öt magyar világzenét az elmúlt 5 év terméséből, és mindemellett szól muzsika Törökországból, Spanyolországból. Az első 5 percben pedig egy nemzetközi koprodukció eredményét hallgatjuk. A brit Justin Adams és a dél-olasz Mauro Durante közös muzsikája szól. Most a Danko Rádióban.

Klubrádió rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó rádió világzenei magazinja.

0: A Dankó Rádiót hallgatják, ez a világzenei válogatás a népek dalai. A hét előadója nálunk Csík János, aki mesél 2019-es új lemezéről egy új formációval, a nevük Mezzo, de persze sok minden más is szóba került a beszélgetésben. Most például arról hallhatjuk a kiváló muzsikust, hogy milyen zenei példaképek hatnak rá a mai napig.
1: Jó és nehéz kérdés, mert városi fiú vagyok, és persze, hogy a könnyű műfaj épp úgy megérintett, legyen az az LGT, vagy a Hobo Blues Band, vagy akár a Hungária zenekar, aki még az én városi fiatalságomban bele szólt, hogy úgy mondjam, de jó társába keveredtem, és így a népzene, ami nagyon fontos volt számomra, és néptáncosként ismertem meg ezt a lehetőséget, hogy kiutazzak Erdélybe, találkozzak erdélyi zenészekkel, az ottani életpillanatokkal, azokkal a életérzésekkel, boldogságokkal, boldogtalanságokkal, amiket ott megélhettek, én is megélhettem, és örökre nyomot hagyott bennem, és kívánom, hogy legyen ilyen élményük másoknak, hogy akkor is boldognak tudtak lenni, ha nem voltak gazdagok, és akkor is tudtak örülni az életnek, ha voltak gondjaik, de azt szépen tették, teszik mai napig is. Ezek mindig nagy tanúsága voltak, de épp úgy kedves volt nekem Vivaldi négy évszakot ott hallgatni, vagy Bach muzsikáját, amit nagyon nagyra tartok. Nekem a klasszikus zene azért fontos, mert először mindig nagyon távol éreztem magamtól, hogy ó, mekkora mesterek munkája, és hogy ja Istenem, ami mai napig is ugyanez a tisztelet, csak most kezdem jobban érezni azt az emberi részét, amitől azt érdemes meghallgatni, azt az igényes pontosságot, azt a zeneszerzői precizitást, akár Bach vagy Beethoven muzsikájában, vagy azt a fajta lírai megdöbbentő jó érzést akár a Holdfény szonátában, vagy az R című darabban, vagy akár egy Bach hegedű versenyben, tehát másképp, de igazi olyan, mint tud adni a zene, és az a fajta nyitottságom benne van, és remélem mindenkiben segít abban is, hogy a jót, meg a szépet megtalálja az ember, és előbb, mint gondolna.
0: Csík Jánost hallottuk. Következzen egy dal most csapatától, a Csík zenekartól, Presser Gábor közreműködésével készült el. A Te majd kézen fogsz, és hazavezetsz.

Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, a népek dalai ez, benne pedig a héten nagyon sok magyar világzene, óráról órára öt az elmúlt öt év terméséből. A sort Szabó Balázs bandája nyitja, aztán énekel Laposa Julcsi, Tudod-e édesem című 24-es felvételük szólt. Aztán ugyanebből az évből jön Stenkes kapitány, a dal Balogh Gusztival közös, Árok a címe. 2024-es lesz majd a negyedik dal is az FMR jó voltából. A címe Landumá, vagyis a következő nap. Az ötös fogat végén pedig a Pannonia All Stars Ska Orchestra Here We Come című muzsikája szólt. Öt magyar világzene az elmúlt öt év terméséből, elsőként játszik Szabó Balázs bandája. Hadd legyen!

ízlelje meg, kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig.

A népek dalait hallják, ez a Dankó Rádió világzenei válogatása. Nálunk a héten is lesz világzenei koncert, holnap után pénteken este Sam Kowalski koncertjét hallhatják. A lengyel előadó énekes és multi-instrumentalista is egyben egyéni projektjével koncertezik leginkább. Munkássága a lengyel népzene kutatásában és előadásában gyökerezik. Művészetében erősen érezhető a minimalista megközelítés. Több különböző hangszeren is játszik, saját dalokat, valamint népzenei feldolgozásokat is előad.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

0: Rövidesen 10 óra, folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Hallgassunk világzenét most mindjárt Afrikából.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, jó estét kívánok mindenkinek, folytatódik a Népek Dalai, ez a világzenei válogatás éjfélig, benne pedig mindjárt egy újabb dal a hét előadójától, Csík Jánostól, aki 2023-ban megkapta az év férfi előadója díjat a Petőfi Zenei Díjak átadásán. Ezúttal egy Lovasi Andrással közösen készült dalt hallunk, a Csillag vagy Fecske című szerzeményt. Következik aztán 5 magyar világzene az elmúlt 5 év terméséből, egész héten sok magyar világzenét hallanak, és mindemellett kiváló muzsikák, például mindjárt Franciaországból, Szenegálból, Nagy-Britanniából, most pedig irány Afrika, Nigéria, Femi Kuti 2025-ös felvételével indítjuk az órát. A dal az After 24 Years.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.

0: Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a Népek Dalai. A hét előadója nálunk Csík János, a kiváló népzenésszel sok minden szóba kerül egész heti beszélgetésünk során. Most éppen arról mesél, hogy szerinte mi vár a népzenére a következő években.
1: Én nagy örömmel láttam, és gondolom sokan nézték a televízióban a Fölszállt a páva című műsort, ahol a gyerekek, a felnőttek egyaránt bemutathatták a tudásukat, és megdöbbentő szinten tudnak muzsikálni, vagy énekelni, táncolni, még felnőtteket is megszégyenítő ügyességgel. Én úgy hiszem, hogy ha egy ilyen generáció él és tovább viszi a dolgokat, akkor még véletlenül sem beszélhetünk egyfajta múzeumról, vagy egy félig sem működő dologról. Igenis, ezek a gyerekek táncszázakat fognak csinálni, táncegyütteseket fognak csinálni, jó zenekarokat, jó muzsikákat fognak játszani. Hiszem, hogy az a fajta büszkeség fogja őket tölteni, ami aztán persze többi magyar embert is, hogy van mire büszkék legyünk, mert igencsak értékes a kultúránk, és nagyon-nagyon-nagyon kell, hogy ezzel vigyázzunk és törődjünk vele, és higgyük azt, hogy bármilyen sok nemzet van Európában vagy a világon, a miénk nagyon sok szempontból egyedülálló, akár a népzenénk kapcsán is.
0: Csík Jánost hallották, ők játszanak most, a Csík zenekar következik, és egy koncert felvétel 2015-ből, arról a koncertről, amelyen a csapat 25. születésnapját ünnepelte. Lovasi András is vendégük volt, közösen így adták elő ezt a fantasztikus dalt, a címe Csillag vagy Fecske.

Klasszikus Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

A világzenei válogatás szól, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Következzen most 5 magyar világzene az elmúlt 5 év terméséből. A Karaván Família nyitja a sort, utána egy koncertfelvétel szól a Magyar Rapszodi projektől, Bársony Bálint zenekarától, Gessus Mesi közreműködésével. Ez lesz majd a Mávilim. Harmadiként László Evelin és Bődi Szilárd énekli a Már nem szédülök című dalt, amelyet persze a Pornograsztól ismerhetünk leginkább. Ez a változat a Csináljuk a Fesztivál című tévéműsor számára készült 24-ben. Ezt követően Cserepes Károly egyik kiváló dala szól, a Kalahari, az ötös fogat végén pedig Básics Branka bemutatkozó szólólemezéről idézünk meg egy dalt 2021-ből, 72 nap címmel. Következzen 5 magyar világzene az elmúlt 5 év terméséből. A Karaván Família nyitja a sort, imen a Puri Mámi, vagyis öreganyú.

A Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, a népek dalai szólt. Irány most Kanada, folytassuk a Taraf Siriana nevű montreali zenekarral, amely a Szíria és a környező területek gazdag népzenei örökségét eleveníti meg. A formáció tagjai a kanon ősi húrjaitól az újító csellóig, brácsával és harmonikával kiegészülve a régió sokféle zenei hagyományát hozzák el, beleértve a románi közösség muzsikáját is. Az együttes egyik tagja, Omar Abu Afak egy interjúban azt mesélte, hogy 2014-ben egy tüzérségi támadás közben próbáltak Damaszkuszban. Ennek ellenére az aznapi koncertjükön megtelt a terem hallgatókkal, ami azt mutatja, hogy még a háború közepette is töretlen volt az emberek kultúra iránti vágya. Debütáló korongjuk, amely a zenekar nevét viseli, 2022-ben jelent meg. Egyik magával ragadó dala, I Am Abu Amar, szíriai énekes és színész közreműködésével készült. Őt láthattuk a Piece of Chocolate című kanadai filmben is, amely egy szíriai menekült család történetét meséli el, akik új életet kezdenek Kanadában, miután csokoládégyárokat bombázás érte Szíriában. Ayham Abu Amar a színészet mellett számos koncertet is adott már, amelynek bevételeit a szíriai földrengés túlélőinek megsegítésére fordította. Dalaikban összekötik a múltat a jelennel, és ünneplik a Közel-Kelet, a Balkán és további más régiók zenei gazdagságát. A formáció igazán széles spektrumban gondolkodik, hiszen megtaláljuk náluk a hagyományos népzenét, a bonyolult ritmusokat és dallamokat, de még az argentin tangót is. A Taraf Siriana zenekar tehát nem csak a zenei sokszínűség és a hagyományok megőrzésére törekszik, hanem a közösség és a kultúra iránti elkötelezettségükkel is példát mutatnak. Íme egy dal tőlük, ezúttal a Taraf Sirianától egy instrumentális dalt hallgatunk, a címe Improv Taraf.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

0: I want to run my hands through his curly gray hair. So good night, I gotta get home.
1: Rövidesen 11 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, világzenével Izraelből.
2: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik a Népek Dalai, ez a világzenei válogatás. Ma is éjfélig tart műsorunk. A színes világzenei csoportban sok magyar dalt is hallhatnak. Például 5 magyar világzenét az elmúlt 5 év terméséből. Aztán jön egy újabb dal a hét előadójától, Csík Jánostól. Ezúttal a Mezzó zenekarral közösen készült balatoni hajnalt hallgatjuk. És mindemellett énekel ma este még például a Dankó Rádió életműdíjával 2025-ben kitüntetett Sebestyén Márta is. Jó rádiózás mindenkinek, az izraeli El Kád zenekar dalával.

0: Dankó Rádió Szóra és a Népek Dalai a világzenei válogatás. Eheti vendégünk Csík János, aki az elmúlt években, évtizedekben már bebizonyította sokszínűségét. 2019-ben egy vadonatúj lemezzel jelentkezett a zenész, vadonatúj csapatával ráadásul. A formáció neve Mezzo, ennek az albumnak a dalait is bemutatjuk a héten a Dankó Rádióban, és Csík János mesél is a dalokról. Most például a Balatoni Hajnal című szerzeményről.
1: Van egy kedves barátom Kecskeméten, aki egyfajta könnyű zenész, alternatív rock muzsikus, hogy úgy mondjam, de megkeresett dallamokkal, hogy mi lenne, ha. És a több dallam közül választottam egyet. Egy kicsit azért igazítottunk rajta, toldottunk, foltoztunk rajta. A szövegén is így úgy átirogattunk, de egy nagyon kedves történet nekem, mert én magam is nagyon sokszor voltam a Balaton felvidéken. Népzenész táborokként, vagy éppen fesztiválokon, akár a Művészetek Völgye, vagy Kapolcsi jó élmények kapcsán. Ez pontosan egy ilyen jó kis Balaton felvidéki hajnali pillanatot idéz meg ez a dal, és akinek volt ilyen, az nosztalgikusan gondolhat erre.
0: Hallgassuk is meg, következzen Csík Jánostól és a Mezzótól a Balatoni Hajnal.

180 perc alatt a föld körül. Világzenei válogatás minden este 9-től. Népek dalai a Dankó rádióban.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. A héten nagyon sok magyar világzenét hallunk. Következzen most újra egy ötös fokat az elmúlt öt év terméséből. Ezt a Romengo nyitja. Aztán egy görög-magyar formáció 24-es lemezének egyik dala szól. Játszik majd a Mejbár. Utána az ötödik évszak zenekartól következik, a Lefelé folyik a Tisza. Majd a Besodrom játszik, tőlük a jól ismert 1911 című klasszikus csendül fel, persze új verzióban. Az ötös fogat végén pedig az Etnoromtól hallunk egy örkői blokkot 2023-as lemezükről. Elsőként akkor játszom a Romengo nálunk a Dankó Rádióban. A dal tőlük 21-ből

Klubrádió rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó rádió világzenei magazinja.

Itt a Dankó Rádió és a Népek Dalai, a világzenei válogatás. A héten is lesz nálunk koncert, holnap után pénteken este Sam Kovászki koncertjét hallhatják. A lengyel muzsikus rajong a népzenéért, szinte minden idejét kitölti a lengyel népzene kutatása és bemutatása. Ezen belül is fontos számára az operek, ami egy gyors, energikus lengyel tánc, a jelentése pörgés. Ez a lengyel nemzeti táncok egyike, amelyet gyors tempó, pörgő mozdulatok és látványos, magas emelések jellemeznek. A tánc a mazurka csoportba tartozik, és jellegzetes elemei közé tartoznak a párokban előadott pörgések, akrobatikus mozdulatok és egyedi emelések.

és táncait. A Lengyel Rádió Nova Tradícia Fesztiválján 2024-ben a Friedrich Chopin Intézet külön díjával jutalmazták projektjét, amely az Oberek nevű pörgős lengyel tánc lassabb, meditatívabb értelmezését keresi. Az Oberek tánc leginkább Lengyelország mazóviai vajdaságában népszerű, ennek székhelye Varsó, a tánc dallamait hegedűről gitárra ültetve, alaposan lelassítva, hagyományos rímekkel kísérve, minimalista és fantáziadús meghívás ez a lengyel népzene világába, amely szerencsére nem merült feledésbe. A lengyel Sam Kovászki koncertjét holnap után pénteken este hallgathatják meg itt a Dankó Rádióban.

Hamarosan éjfélkor véget ér a népek dalai. A világzenei válogatást hallották. Én köszönöm figyelmüket, bízom abban, hogy találkozunk holnap este, és én várom hallgatóinkat 9 órakor itt a Dankó Rádióban. A gyártásvezető Sztrányolcki Imre, a hangmérnök Gorzsás Gábor volt, most pedig a himnuszt követően kezdődik mindjárt az éjszakai dalcsokor. További jó munkát, utat vagy pihenést minden hallgatónknak. Búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Szabó Tamás.

Generaal Julia. Op unterschiede Eiffel.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Dankó Rádió. Záhonyban FM 90,4. A magyar zene rádiója.

Klasszikó Rádió. Székesfehérváron FM 100,8. A Magyar Zene Rádiója.

macsó, ha az est betakar. Vár az a kislak a domb tetején, mered oda édes szeres felé. Éljen az élet és szengjen a dal, jöjjön a csók, ha az est betakar. Vár az a kislak

0: nagy csóka az estben a kar. Vár az a kislak a domb tetején, gyere oda, édes, szeres belém.
1: Dankó Rádió. A Tiszatónál FM 105,2. A magyar zene rádiója.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! A Magyar Zene Rádiójának 20 csak prímása kezdődik ezekben a percekben. Tartsanak velünk a következő 1 órában is, ha kellemes muzsikákat szeretnének hallgatni. Például Dobi Jóska Nem tudok én megjavulni című hallgatóját, amelyet elsőként játszunk a mai adásban. Bányai Márton és Johann János zenekara nem sokára Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkból hallható. Utána a Rátóti legények című dalt Cselényi József énekli el nekünk, akinek Farkas Jenő és zenekara muzsikál archív felvételről. Aztán Dévény Jenő és Deák Rózsa csárdását Zentai Anna énekli el, Zápor eső esett. Kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok, tartsanak velünk, ha tehetik!

0: mereka kintet tomaga ora tolki chardab ngeceti golan tamo ioi de nagyon lassanék suda lassanék
1: hé, árendás, hozzon már valami petróleumot ebbe a lámpába.

Ringo, carcio.

valahol egy kis faluban. Morvai Károly és Dulácska Gézáné hallgatójával folytatjuk, valamint Kalmár Magdával, akit majd Pere János követ, Dóci József csádásának előadójaként, mikor engem besoroztak. Aztán Gombos Maja is dalol nekünk, Szép a rózsám, nincs hibája. Ez Kerti Zsigmond Lajos és Kubányi György frisse lesz. A 2016-os felvételen Lakatos Miklóst és zenekarát is hallhatjuk majd.

0: is egy pár.
1: Réf Fülöpi, Martfői és Budapesti Dankó klubos felvételek következnek. A budapesti felvétel a Thália Színház mikroszínpadán készült 2016. decemberében. Méghozzá Tarnai Kis Lászlóval és Ifjabb Berki Béla zenekarával. A dal Erdélyi Mihály csárdása lesz, künn a dorozsmai határban. Martfői felvételünk 2022-ben készült Szász Katival és Baranyai István zenekarával. Ez Ifjabb Magyar Imre és Ságodi József andalgója lesz, hűvösebb van már, ősz kezd lenni. A hallgatót pedig Mely Kis Angyal Ernő és Borsi Darázs József szerzeménye Kolostyák Gyula énekli el Balatoni Nádasparton. És hát ott is készült a felvétel a Réf Fülöpi szabadtéri színpadon. Balázs Tamás és zenekara játszik.

nem jártam én a templomba. Ezzel a dallal folytatjuk a Húst csak prémást, ha tehetik. Tartsanak velünk továbbra is. Ács Tivadar és Bitterman Béláné hallgatóját Kapi Gábor énekli el, akinek pillanatokon belül Baranya István zenekara játszik. Két vén eperfáról szól majd a dal, ezt követően Lévai Andor és Gád Ferenc csárdását Szentendrei Klára énekli.

Nem kérdem én tőled, honnan jöttél. Jaj, de szép kék szeme van magának. Feleség, feleség és paprikasó. Ezekkel a dalokkal folytatjuk a Húscsak Prímást itt a Dankó Rádióban. A friss Hevesi József és Marcali Frigyes dala nem sokára Gyulai Erzsébettől hallható. Előtte pedig Horváth Zoltán és Vitárius Imre csádása szól. Attól a művésztől, aki 2024-ben Magyar Nóta díjas lett, ő Tolnai András, akinek a Száztagú Budapest Cigányzenekar szólistái muzsikálnak. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból is hozunk két felvételt. Az egyik Kis Angyal Ernő andalgójából készült, Dóka Zsuzsával, Bősi Szabó Lászlóval és Szomora Zsolt zenekarával. Előtte pedig egy hallgató szól, Lévai Andor és Lontai Rajner László dala. Szóka Júlia már is dalol, Varga Jenői zenekara már is játszik nekünk.

떨어질래 놀려다고 있는 실은 따지 하러 땡겨 뻥었다 보사 빨라지 빨라지 이것이 낮춰다세 빨아들린 것은 것은 본 것이

0: beleülni az igazi boldogság.
1: A Dankó Rádió zenei palettája még színesebb lett.
2: Paprika sós,

0: igaz lesz talán.
1: Önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól, a hús csak prémás hallható benne. A mai adásunkban hallgathatjuk még Dancs Anna Marit, Laki Pétert, Dócs Pétert, Rezsnák Miklóst és Gáspár Annit is. A művésznőnek majd Miskolci Balogh Zoltán zenekara játszik, Sólyom Károly és Élnicki László frissében, Hely, hogyha a szerelem rám talál. Rezsnák Miklós egy csárdást énekel, aki a babáját igazán szereti. Dócs Péter is csárdással érkezik, valamint Tordai Zoltán zenekarával, Lakodalom van a mi utcánkban. Laki Péternek idősebb Sárközi Lajos és zenekara muzsikál, Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból, Volt-e már szívedben fájdalom? És ebből a műsorból hallhatjuk Dárdai László és Ceglédi Gyula hallgatóját is, Dancs Anna Maritól és idősebb Sárközi Lajos zenekarától. Ez a Messze vagyok idegenben.

asszony, jöjjön meg a jobbik ezen magának. Édes, kedves, tekintetes asszony, jöjjön meg a jobbik ezen magának. Ha nem szeret, azt is mondja meg, állatom a bengrom a Dunában. Édes, kedves, tekintetes asszony, jöjjön meg a jobbik ezen magának. Ha nem szeret, azt is mondja meg,

kedves hallgatóink, a búcsú ideje érkezett el. Valamennyi kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Reméljük, hogy kellemesen töltötték idejüket a Dankó rádiót hallgatva. Ha ez így van, és van még egy kis idejük, hát hallgassanak minket a folytatásban is. Köszönöm tehát még egyszer a figyelmet, búcsúzom, Morvai Noémit hallották, viszont hallásra. Erdő, erdő, de szép kerek erdő, Boros Lajos és zenekara játszik.

0: pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzene kedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jó estét kívánok! Holnap, június 4-én lenne Halmos Béla 80. születésnapja. Tegnap az a Szép Piros Hajnal című albumát hallották Táncházban című műsorunkban, s ahogy akkor ígértem, most Éri Péter Népzene Határok Nélkül című műsora következik, melynek vendége Halmos Béla volt. Az adás 2012-ben készült, annak apropóján, hogy Halmos Béla elnyerte a Népművészet Mestere címet.

addig babám szerettelek, még igaznak ismertelek. Énekelte ezt a magyar lapáni népdalt Halmos Béla gitárkísérettel a Röpűpáva televíziós népdalversenyen egy 1970-ben készült archív felvételről. A Budapesti Műszaki Egyetem építész szakos hallgatója, a Halmos Sebő Duó, majd a Sebő Együttes alapító tagja, később a Kalamajka Együttes primása, akkor még nem sejtette, hogy 42 évvel később a Népművészet Mesterek kitüntető cím büszke tulajdonosa lesz. Ő az első városi népzenész, akit ez a rangos elismerés megillett. Halmos Béla prímást, előadó művészt, népzenekutatót, az idén 40 éves táncházmozgalom egyik megalapítóját, jelentős hagyományát örökítő és értékmentő tevékenységéért tartotta érdemesnek a jeles szakértőkből álló kuratórium a Népművészet Mestere díjra. Ma Halmos Béla, vagy ahogy a nő szereti, ha szólítjuk, Béla bácsi mesél a széki táncháztáborról, az általa létrehozott táncházarchívumról, Szomjas Györggyel közösen forgatott portréfilmjeiről és a még ráváró népzenei lejegyzési feladatokról. Mert Halmos Béla nem pihen. Filmjeivel járja az országot, előadásokat tart, tanít a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzenetanszékén, és amíg bírja, muzsikál.

Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat, Éri Péter vagyok, népzenész. Halmos Béla mellé egy amerikai bluegrass zenészt, Norman Blake gitárost választottuk, aki ugyancsak mestere a folk zenének. Az 1938-ban Tennessee-ben született Norman, a 70-es években újjáéledő amerikai népzenei mozgalom egyik vezető egyéniségének számít. Azt is mondhatnánk, hogy a népművészet mestere, hiszen zenéjének egyik legfőbb jellemzője az eredeti forrásokhoz közel álló hagyományőrző megszólalásmód. Bevezetünk alatt Norman Blake két hegedű, gitár, banjo felállásban játszó zenekara szól, a szám címe Tennessee Mountain Fox Chase. Magyarországon a 70-es években indult az a népzenei mozgalom is, amit táncház mozgalomként szoktunk emlegetni, melynek éppen mai vendégünk Halmos Béla volt az egyik elindítója és meghatározó alakja. A gitár